0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép öreget kívánok, önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 10-én pénteken. Kicsi hektárhozam. Napra pontosan egy hónapja zajlik az aratás, már a kormányfő is látta most a táblákat, de senkinek sincs jó érzése a kombájnok szemtartájának tartalmából. 40 évesen is merrák szűrés. A minisztérium visszahozza a régi rendszert, mert mégiscsak hasznos, ha már fiatalabb korban mammográfiai vizsgálat alá vetheti magát az ember. És hova-hova? A pénzügyi felügyelet a cégautók használatának átvilágítására szervez országos akciót. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából. Most a hírek jönnek a mikrofonnál, Mezőszálási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Leomlott egy 10 emeletes épület a Zlíni tűzben. Ukrajna hamarosan új Patriot rakétákat kap az Egyesült Államoktól. Többnyire változóan felhős időnk van. Jönnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök Ankarában találkozott a Recep Tayyip Erdoğan török államfővel a NATO csúcs találkozó keretében. A két vezető a védelmi együttműködésről, a gazdasági kapcsolatokról és az energetikai kérdésekről egyeztetett. Pellegrini köszönetet mondott Törökországnak a gázszállításban nyújtott segítségért, mivel a Turk Stream rendszer kapacitásának növelése új lehetőségeket biztosított Szlovákia energiaellátására. A szlovák elnök szerint a két ország a hadipar területén is fontos partner lehet, mivel mindkettő jelentős gyártója a nagy kaliberű lőszereknek. Peter Pellegrini közölte, egyelőre nem szeretne beköltözni az állam által bebiztosított villába. Az elnök szerint a jelenlegi társadalmi helyzetben egy ilyen lépést az emberek valószínűleg nem fogadnának pozitívan. Hozzátette ugyanakkor, hogy az épületnek lehet fontos szerepe a jövőben, hiszen a köztársasági elnöki hivatal reprezentatív célokra használhatná. A villában hivatalos eseményeket is lehetne rendezni. Pellegrini szerint hosszú távon indokolt lehet, hogy a legmagasabb állami tisztségviselők számára biztonságos lakhatást biztosítsanak. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet szakértői szerint Oroszország mintegy 1,6 millió ukrán gyermeket érintő propaganda és átnevelési programot folytathat a megszállt területeken. A jelentés szerint a gyerekeket orosz állami ideológiai programokon, valamint katonai jellegű képzéseken is részt vehetnek, ahol fegyverek és drónok használatát tanítják nekik. A szakértők úgy vélik, hogy a gyermekek identitásának elnyomása és militarizálása akár emberiség elleni bűncselekménynek is minősülhet. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint Ukrajna a következő napokban újabb amerikai rakétaszállítmányt kap a Patriot légvédelmi rendszerekhez. Az ukrán vezetés szerint ezekre azért van nagy szükség, mert az orosz ballisztikus rakéták elleni védekezéshez jelenleg kevés megfelelő eszköz áll a rendelkezésükre. Zelenszky elmondta, hogy a NATO csúcson további megállapodásokat is kötött európai partnerekkel. Donald Trump amerikai elnök korábban arról beszélt, hogy Washington engedélyezné a Patriot rakéták ukrajnai gyártását is. Súlyos tűz ütött ki tegnap a csehországi Zlín városában az egykori Svit ipari terület egyik épületében. A lángok egy cipőraktárban keletkeztek, ahol több 10 000 pár cipőt és ruházati terméket tároltak. A tűzoltók mintegy 300 emberrel és több mint 40 egységgel dolgoztak a helyszínen, miközben az épület egy része összeomlott. A környező intézményeket is kiürítették, személyisérülés nem történt. A vállalat becslése szerint a károkár több 100 millió cseh korona is lehet.
0: Időjárás.
2: Napközben többnyire változóan felhős, helyenként gyengén felhős időre számíthatunk. Főként a keleti ország részben elszórtan záporok is előfordulhatnak. A legmagasabb a nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Gyenge szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán a Branyiszkó alagút térségében mindkét irányban úthiba miatt forgalomkorlátozás van érvényben. A megengedett legnagyobb sebességet 60 km/h csökkentették, vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigándi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A szerdai szünnap után tegnap este folytatódott a tengeren túli futball VB. Bostonban az első negyed döntős mérkőzésen Franciaország 2-0 arányban legyőzte a legutóbb negyedik Marokkót. A 8 éve világbajnok, 4 esztendeje ezüstérmes európai csapat a 60. percben az első félidőben büntetőt hibázó Kylian Mbappé lövésével szerzett vezetést, majd nem sokkal később az aranylabdás Ousmane Dembélé döntötte el a meccset, azaz Franciaország ugyanúgy 2-0-val ejtette ki riválisát, mind a 2022-es elődöntőben. Az Afrika bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen áttartó veretlenségi sorozata. Mbappé 8. találatával utolérte a góllövő lista élén az argentin Lionel Messit, aki az örök rangsorban már csak egyel előzi meg francia riválisát. A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkoznak Dallasban. A legjobb 8 között ma a Los Angelesben 21 órától az Európa-bajnok spanyolok, akik még nem kaptak gólt az idei VB-n, a belgákkal mérkőznek. Az amerikai hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légijárművet fogtak el az Egyesült Államokban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Az idén 8. döntős Ferencváros 2-1-es győzelemmel kezdett a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában a szerb Vojvodina vendégeként. A Fradi a norvég Kristoffer Zachariasen gyönyörű lövésével szerzett vezetést a 8. percben, azonban közvetlenül a szünet előtt a belga Toon Ramakers öngóljával váratlanul egyenlített az újvidéki csapat. A meccset a tavaly nyáron éppen a Vojvodinától igazolt Bamidele Yusuf találata döntötte el a 86. percben, így Borbély Balázs, a bajnok Győrtől érkezett vezetőedző, egy gólos sikerrel mutatkozott be az FTC kispadján. A Zsilina 2-0-ás vereséget szenvedett a Hajduk Split otthonában. A 6-szoros horvát bajnok a 22. percben került előnybe, 4 perccel a szünet után ismét betalált. A budapesti és a zsolnai visszavágó is jövő csütörtökön lesz, 20:15-től, illetve 20:30-tól. Először haladta meg a 45 milliárd dollárt az európai klubfutball teljes bevétele, derült ki egy ismert könyvvizsgáló cég beszámolójából. Az első osztályokat figyelembe véve a 2024-2025-ös idényben 45,7 milliárd dollár volt az európai labdarúgás teljes bevétele, az előző szezon 43,4 milliárdjához képest. A Premier League vezet 9 milliárd dollárral, a második helyen a Bundesliga áll 4,9 milliárd dollárral. Harmadik helyezett a spanyol, negyedik az olasz, ötödik pedig a francia élvonal. Jekyll Vivien ezüstérmet szerzett 1500 gyorson az úszók ifjúsági Európa-bajnokságán Münchenben. A bugárék a bergendi Sofi Hanagavorová Sidó Bianca összetételű szlovákiai női kajak négyes 500 méteren bejutott a döntőbe a montreali kajakkenu világkupa viadalon. Nem kis meglepetésre cseházi döntő lesz a nőknél a wimbledoni teniszbajnokságon. Linda Noszková 6-4-6-4-re legyőzte az ukrán Marta Kosztyukot, Karolina Muchová pedig 6-2-1-6-7-6 arányban nyert az amerikai Coco Gauff ellen. Tadej Pogacsár nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny idei első magas hegyi szakaszát, csütörtöki sikerével pedig az összetettben élen állónak járó sárga trikót is visszaszerezte.

6:17 perc, július 10-én az energiafüggetlenség világnapján Amália napja van. Az Amália germán eredetű név, az Amál kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok gót királyi család nevéből való, vagy védelem. Ezen kívül még Ulrik, Bekény és Engelbert napja van, a szlovák naptár szerint pedig ugyancsak Amália napja. Boldog névnapot minden Amáliának!

0: 6 óra 22 perc. Az óceánokat sem kíméli az El Niño, rekord meleget mértek június végén. Közelebb kerültek a kutatók, illetve a tudósok a zebrapintyek nyelvének megfejtéséhez, és élőben nézhetik végig a kutatók egy új sziget születését. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Gazsik Viktória válogatásában.
1: Minden korábbinál magasabb tengerfelszíni hőmérsékletet mértek június végén a világ óceánjaiban. A Kopernikusz mérései szerint az érték meghaladta a 2023-as és a 2024-es rekordokat is, ami a kutatók szerint a globális felmelegedés újabb figyelmeztető jele. A szakemberek szerint a helyzetet tovább súlyosbíthatja az erősödő El Niño jelenség, amely természetes éghajlati folyamatként tovább melegíti az óceánokat, és világszerte átalakíthatja az időjárási viszonyokat. A melegebb tengerek több energiát adnak a viharoknak, fokozzák a heves esőzések és árvizek kockázatát, gyorsítják a jégtakarók olvadását, és egyre nagyobb terhelést jelentenek a tengeri élővilág számára. A kutatók szerint még nem tudni, hogy egy átmeneti rekordról vagy egy tartósan melegebb éghajlati időszak kezdetéről van-e szó, de a következő hónapokban újabb globális melegrekordok is megtörhetnek. Újabb mérföldkőhöz érkezett az állati kommunikáció kutatása. Egy kutatócsoportnak sikerült azonosítania a zebrapintyek 11 alapvető hangjelzését, és azt is feltárták, hogy ezeknek meghatározott jelentésük van. A több mint 10 évig tartó vizsgálat során a kutatók mesterséges intelligenciával elemezték a madarak hangjait. Kísérleteik azt mutatták, hogy a zebrapintyek nem csak felismerik egymást a hangjuk alapján, hanem meg is értik a különböző hívások jelentését. A kutatás vezetője ezért idén elnyerte a Collard Doolittle díjat, amelyet az ember és az állatok közötti kommunikáció kutatásáért ítélnek oda. A szakemberek szerint a mesterséges intelligencia új lehetőségeket nyit ezen a területen, és bár a valódi párbeszéd még távoli cél, a mostani eredmények fontos lépést jelentenek afelé, hogy jobban megértsük az állatok kommunikációját. Ritka geológiai eseményt követnek műholdakkal a csendes óceán délnyugati részén. Egy víz alatti vulkán kitörés akár új szigetet is létrehozhat Pápua Új-Guinea térségében. A kitörés május elején kezdődött, és a műhold felvételeken gőz és hamufelhők, elszíneződött tengervíz, valamint jelentős hőmérsékleti eltérések is láthatók. A kutatók szerint nagy mennyiségű vulkáni anyag kerül a felszín közelébe, de egyelőre nem biztos, hogy valóban kialakul egy tartós szárazulat. Ha megszületik az új sziget, a tudósok egyedülálló lehetőséget kapnak arra, hogy valós időben figyeljék meg, hogyan hódítja meg az élet az új területet, és miként formálják azt a természet erői. A vulkáni képződmény azonban még instabil lehet, akár össze is omolhat a következő időszakban.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják július 10-én, Amália napján. 40 éves kortól újra megnyílt az ingyenes mammográfia lehetősége Szlovákiában. A szabály azonban nem ennyire egyszerű. 40 és 44 év között beutaló kell, míg 45 év felett már nem. A vizsgálatot pedig csak ebben a fiatalabb korosztályban minősített központban végezhetik. Ráadásul tavaly még éppen az ellenkező irányba változott a rendszer. Nem sokára kibogozzuk, kinek mi jár, hova kell fordulnia, és hogy miért fordult vissza egy év után az egészségügy. Most viszont még a régiós hírek jönnek, a mikrofonnál Mező Szalasi Márk.
2: Kiraboltak egy benzinkutat a Szenc melletti Pozsony-Sárfőn. Két maszkos férfi ment be az épületbe, egyiküknél fegyver volt. A támadó megfenyegette a pénztáros nőt és a bevétel átadására kényszerítette. Sérülés nem történt, a rendőrség ismeretlen elkövetők után nyomoz. Több ezer zárjegy nélküli cigarettára bukkantak a nemesócsai rendőrök egy közúti ellenőrzés során. Egy Skoda Fabia sofőrét azért állították meg, mert nem állt meg a stopptáblánál. A férfi idegességet gyanút keltett, az autó átvizsgálásakor pedig 10 karton dobozban összesen 5000 doboz illegális cigarettát találtak. Pályázatot írt ki a Nyitra megyei önkormányzat az érsekújvári Pázmány Péter gimnázium igazgatói posztjára. A jelenlegi igazgató Peternáj Zsuzsa nem indul újra a tisztségért. Az iskola jövőjéről korábban felmerült az intézmények közös működésének, illetve egy magyar iskola központ létrehozásának lehetősége is. Nyitra megye önkormányzata 125 ezer eurót különített el a régiók fejlesztését segítő támogatásokra. A pénzből helyi akciócsoportok és regionális minőségi védjeggyel rendelkező kezdeményezések részesülhetnek. A támogatások közösségi, kulturális, sport és környezetvédelmi projektek megvalósítását segítik. A pályázatok között szerepelnek közterületfelújítások, zöld területek korszerűsítése, hagyományőrző programok, valamint helyi rendezvények támogatása is.
0: Időjárás.
2: Napközben többnyire változóan felhős, helyenként gyengén felhős időre számíthatunk. Főként a keleti ország részben elszórtan záporok is előfordulhatnak. A legmagasabb a nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Gyenge szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán a Branyiszkó alagút térségében mindkét irányban úthiba miatt forgalomkorlátozás van érvényben. A megengedett legnagyobb sebességet 60 km/h csökkentették, vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc. Júliustól ismét ingyenes mammográfiás vizsgálatra mehetnek a 40 és 44 év közötti nők is, de nem úgy, mint a 45 év felettiek. A fiatalabb korosztályban nőgyógyászati beutaló kell, és csak kijelölt szűrő központ fogadhatja őket. Egy éve még éppen azzal indokolták el korosztály kivételét, hogy több lehet a téves riasztás és a fölösleges vizsgálat, mint a bizonyított haszon. Dr. Nagy Tibor nőgyógyász a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Nos, a tavaly a hivatalos szakmai útmutatás még azt mondta, hogy a panaszmentes 40 és 44 ebben a korosztályba tartozó nők mammográfiája orvosilag indokolatlan sugárterhelés lehet. Hát most ugyanez a vizsgálat ismét ingyenesen elérhető. Mik akkor most a szabályok, doktor úr, és hát mi változott egy év alatt?
1: Hát igazából a tavalyi évben, tavaly júliusban megváltoztatták a törvényt. A régi törvényben a mell megelőző kivizsgálások úgy szerepeltek, hogy 25 éves kortól minden nőnek két évente ingyenes volt a mell ultrahangos szűrése, tehát két évente elmehetett mell ultrahangra minden tünetmentes nő, és ez volt a szűrésnek az egyik módja. A másik módja pedig az volt, hogy a mammográfia 40 és 70 éves kor között két évente indokolt volt, tehát 40 éves kor fölött lényegében minden nőnek joga volt két évente mammográfiára és két évente ultrahangra. Általában 40 éves kor fölött úgy csináltuk, hogy egyik évben mammográfiára küldtük, másik évben ultrahangra, és akkor be voltak tartva a két éves intervallumok, és minden évben volt valamilyen megelőző kivizsgálás. Tavaly ezt úgy változtatták meg, hogy az ultrahangot, mint megelőző kivizsgálást a törvényből kihagyták teljesen, hivatkozva valamilyen Európai Uniós normákra, és hát az Európai Uniós többi tagállamra, és a mammográfiát pedig 45 évtől 75 éves korig definiálták a megelőző kivizsgálásokat két évente, mint ingyenes kivizsgálást.
0: Egy ilyen közbeékelő kérdést akkor föltennék, bár gondolhatnám, hogy ezt azért a legtöbben tudják, de nézve a statisztikákat, hogy mennyien járnak szűrésre, mégiscsak akadhatnak bizonytalanok. Mi a különbség az ultrahang és a mammográfia között?
1: Hát egyébként technikailag valószínűleg mindenki tudja, hogy mi a különbség. Az ultrahang az ultrahangos hullámokat használ, és a mammográfia az egy röntgenes kivizsgálás. Egyébként viszonylag, tehát én úgy mondanám, mindig kérdezik, hogyha az egyikre elmegy valaki, akkor a másik szükséges-e, nem fölösleges-e. Én úgy gondolom, hogy mind a kettőnek megvan a saját előnye, meg valamilyen minimális hátránya is a másikkal szemben. Tehát vannak olyan dolgok, vannak olyan elváltozások a mellben, amit hamarabb észre lehet venni ultrahanggal, és ugyanúgy vannak olyan elváltozások is, amik mammográfiával korábban diagnosztizálhatók, ezért én úgy gondolom, hangsúlyozom, minden, amit mondok, az a személyes véleményem, és esetleg a személyes tapasztalataimra hagyatkozom. Én úgy gondolom, hogy a régi rendszer, amikor ultrahanggal is és mammográfiával is szűrtük, az szerintem ideális volt a nőknek. Arra hivatkoztak az ultrahang eltörlésénél, hogy nagyon sok esetben benig, tehát nem rossz indulatú dolgokat figyeltek ultrahanggal, és nem volt olyan nagy előnye, tehát nem volt olyan nagy százalékban kiszűrve a rossz indulatú daganatok, mint ahogy kellene. Hát amióta megszüntették a tavaly év júliusától az ultrahangokat, azóta nekem minimum 2 vagy 3 olyan paciensem van, aki elment ultrahangra úgy, hogy meg kell fizetnie természetesen, és mindegyiknél rossz indulatú daganat jött ki úgy, hogy előtte tünetmentesek voltak. Tehát én azt gondolom, hogy az ultrahangnak is megvolt a saját jelentősége.
0: Összességében ön hogy áll ehhez a változtatáshoz, hogy most már a 40 és 44 év közti nők is, tehát hogy el tudnak menni ingyenesen mammográfiára, persze, hogyha van beutaló, és úgymond indokolt. Ennek a korosztálynak az ilyen jellegű, ilyen módon intenzívebbé tett vizsgálatát jó ötletnek tartja?
1: Én úgy gondolom, hogy egy év alatt nagy valószínűséggel megmutatkozott az, hogy ebben a korosztályban is viszonylag gyakran előfordulnak ezek a betegségek, és hát gyakorlatilag semmilyen szűrés, kötelező szűrés, vagy előírt szűrés, vagy ingyenes szűrés nem volt arra, hogy ezek a betegségek időben diagnosztizálva legyenek. Hát lezajlottak biztos bizonyos tárgyalások szakmai körökben, és végül úgy döntöttek, hogy ezt a korosztályt is be kellene venni a megelőző kivizsgálások közé. Hát hoztak egy ilyen döntést, amikor most megint egy kicsit a 40 és 45 év közötti embereket, tehát nem változtatták meg úgy a törvényt, hogy a 45 éves kort levitték 40-re, hanem a nőgyógyászokra bízzák azt, hogy a 40 éves kor fölött, függően attól, hogy van-e esetleg valami problémája annak a nőnek, esetleg tapint-e valamit, fájdalmakat érez-e a melleiben, stb. Egy kicsit a nőgyógyászra bízták azt, hogy 40 és 45 között elküldi-e mammográfiára ezeket a pacienseket, hogyha úgy dönt a nőgyógyász, hogy elküldi, és ír beutalót hozzá, akkor ingyenesen, tehát a biztosítók térítik. Hangsúlyozom még azt, hogy csak olyan centrumokban, amit kineveztek mammográfiai diagnosztikai központoknak. Nálunk, én Szerdahelyen dolgozom, Szerdahelyi kórház az benne van, de például a Galántai kórházat ebből tudomásom szerint kihagyták.
0: Van egyébként ezt illetően véleménykülönbség a szakmai közösségben, hogy most akkor ez indokolt vagy indokolatlan döntés?
1: Én úgy gondolom, hogy mindenképpen indokolt az, hogy 40 éves kor fölött legyen valamilyen szűrés a nőknél. Én sajnos még mindig az az érzésem, hogy az ultrahangnak az eltörlése az nem biztos, hogy a legjobb megoldás volt, és tapasztalatból is azt tudom mondani, hogyha egy nőnek felajánlom, például idáig 45 éves kor fölött föl kellett ajánlanom, tehát kellett küldenem mammográfiára, de felajánlottam neki azt, hogy igaz, hogy az ultrahang már nem ingyenes, mivel a biztosítók a törvényben való kimaradás óta nem fizetik. Nagyon sok nő azt mondta, hogy inkább elmegy ultrahangra, és inkább megfizeti az ultrahangot, mint hogy mammográfiára menjen, ami itt nálunk egy eléggé gyakori dolog, tehát nagyon gyakran ezt választják a nők. Nem tudom, hogy más régiókban ez hogy van. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen jó dolog az, hogy 40 éves kor fölött is van lehetőség, de én azt hiszem, hogy az ultrahangnak is meg lenne a helye ezek között, a kivizsgálások között.
0: Most ezt hallgatja egy 39 éves nő, akkor ő tulajdonképpen azt gondolhatja, hogy na jó, akkor még egy évet kell várnom azért, hogy az orvos beutalóval, hogyha indokoltnak érzem én, és akkor elmegyek orvoshoz, és vele megbeszélem, adjon teret, lehetőséget arra, hogy akkor elmenjek erre az ingyenes szűrésre. Mit gondol, vagy mit javasol, mi egy, hát nem 40, hanem 35-39 éves nőig, illetve korosztályig az a fajta viselkedés, amit javasol egy nőnek azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyuljon ehhez a lehetséges problémaforráshoz?
1: Na most a tavalyi változtatás óta, szoktam mondani ilyen nőknek, mert tavaly, amikor megváltoztatták a törvényt, akkor igazából 45 éves korig egy nőnek semmilyen megelőző kivizsgálásra a melleivel nem kellett menni. Tehát a törvény az úgy szólt, hogy 45 éves korig semmi, tehát elmegy nőgyógyászhoz természetesen ott esetleg tapintással, de azt tudom mondani, hogy igazából, ha évente egy nő eljön nőgyógyászhoz, és én áttapogatom a melleit, igazából nagy esély arra, hogy én kitapintok valamit a melleiben, ami egy nagyon-nagyon kezdődő betegségre utal, tehát pár milliméteres dolgot, arra az esély eléggé kicsi. Én úgy gondolom, de a törvényben az volt, hogy 45 éves korig gyakorlatilag semmit nem kell csinálni a melleivel. Én úgy gondolom, hogy mindenképp van értelme a melleknek a vizsgálatára, úgy, hogy havonta egyszer egy nő áttapogatja a melleit, legjobb talán menstruáció alatt, akkor a legkevésbé van hormonális hatás a mellekre, végig tapogatja a melleit, és hogyha tisztálkodás közben bármikor, és ha valami olyat érez, amit előtte nem érzett, akkor jó, ha nőgyógyászhoz fordul. Természetesen ugyanúgy, ha olyan fájdalmai vannak, amik amik előtte nem voltak valamelyik mellében. Ha mind a két mellben érez fájdalmakat, az általában hormonális hatás, de hogyha az a fájdalom valamelyik mellre korlátozódik, csak az is felvethet bizonyos gyanút. Mindenképpen ajánlatos ezeket a kivizsgálásokat saját magán elvégezni, és ha bármilyen tünetet észlel, vagy bármit kitapint, amit előtte nem tapintott, akkor nőgyógyászhoz fordulni. Én mindenkinek, aki jön megelőző kivizsgálásra, felajánlom az ultrahangot, és elmondom, hogy szerintem annak van jelentősége, és van haszna, és általában a nők el is mennek, és hát sajnos megfizetik, de elmennek ezekre a megelőző kivizsgálásokra.
0: A minisztérium radiológiai főszakértője még a tavaly a módszertani útmutatójában azzal indokolta, hogy ennek a 40 és 44 éves korosztálynak ne kelljen még ezt a preventív mammográfiát biztosítani ilyen módon, hogy van ez az indokolatlan sugárterhelés. Ez mit gondol, ez mennyire, nem tudom, jelentős? Már az, hogy ők ezt megjegyezték, már az sokakban fölvetheti azt, hogy hát akkor ez nem egy standard kivizsgálás? Tehát, hogy miért beszélnek itt sugárterhelésről?
1: Nézze, hát ez egy standard kivizsgálás, csak hát mint minden röntgenes kivizsgálás, a mammográfiának is van valamilyen minimális sugárterhelése természetesen, de én úgy gondolom, hogy a haszna az sokkal nagyobb, mint a rizikója ennek a hangsúlyozom minimális sugárterhelésnek, és ha 45 éves kortól 75 éves korig ez a kivizsgálás standard, a törvényben is elő van írva, hogy két évente ajánlatos, és a biztosítók meg is térítik. Ha 45 éves kor fölött annak a sugárterhelésnek nincs olyan nagy rizikója, akkor én úgy gondolom, hogy a 40 éves kor fölött szintén nem olyan, tehát ugyanolyan rizikót gondolok, mint aki 45 év fölött megy, és én mondom, amit ahogy már előbb is mondtam, én úgy gondolom, hogy egy év, megfigyelés után, a törvényváltoztatás után rájöttek arra, hogy bizony ebben a korosztályban is

0: nem megelőzhetők, akkor nagyon jól diagnosztizálhatók olyan stádiumban, ami teljes gyógyulást biztosít. Sajnos vannak olyan rákformák nőgyógyászatban is, mondanám példának a petefészek rákot, ami sokkal-sokkal nehezebben megelőzhető, szerencsére jóval ritkábban fordul elő.
1: Mennyire tudatosak a nők ezzel a, jó, nem tudom, hogy jó, hogy problémaforrásnak mondom én, ezt nem biztos, hogy jól fogalmazok, de hogy ezzel a betegség lehetőséggel kapcsolatban?
0: Hát én úgy gondolom, hogy viszonylag tudatosak, mert mindenkinek szinte van olyan ismerőse, rokona, barátja, aki átesett ilyen betegségen, úgyhogy ez a rossz példa, hogy milyen gyakran előfordul ez a betegség, ez azért mindenkit egy kicsit éberen tart. Azt tudom mondani, hogy azok a nők, akik rendszeresen eljárnak nőgyógyászati megelőző kivizsgálásra, azok azt tapasztalom, hogy rendszeresen elmennek mellkivizsgálásra is, és nem kell őket különösebben rábeszélni sem, mert egyszerűen a megelőző kivizsgálás részének tartják a mell megelőző kivizsgálását is. Vannak nők, akik elhanyagolják mindkettőt. Azt tudom mondani, hogy nagyon nem ajánlom elhanyagolni, mert utólag, hogyha valami már kialakul, és ne egy Isten olyan stádiumban alakul ki, vagyis olyan stádiumban van diagnosztizálva, ami már csak részben gyógyítható, vagy abszolút nem, ott már utólag nem lehet megbánni azt, hogy valaki nem járt. Meg lehet bánni, csak már nem lehet utólag változtatni azon, hogy előtte nem járt megelőző kivizsgálásra. A megelőző kivizsgálásoknak tényleg az a lényege, és ennél a betegségnél tényleg érvényes az, hogyha valaki rendszeresen jár megelőzésre, akkor szinte biztos, hogy megelőzhető, vagy nagyon jó stádiumban diagnosztizálható ez a betegség.
1: Ugye most azokról beszélünk, akiknek a családjában nem volt emlőrák, mert akiknek volt a családjában előzőleg emlőrák, azok biztosan, vagy a legnagyobb valószínűséggel tisztában vannak a részletekkel, meg a dolgokkal, mert utána járnak, meg figyelmeztetve is vannak, meg hát valószínűleg ezzel a dologgal valamennyire együtt élnek. Valószínűleg azért is alacsony Szlovákiában a megelőző vizsgálatokon való részvétel, vagy szűrővizsgálatokon való részvétel, mert hát benne van az emberben az az alapfélelem, hogy mi van, ha talál valamit az orvos. Milyen arányban találnak rossz indulatú elváltozásokat, és hogyha találnak, akkor mi az eljárás? Mi következik azután?
0: Hát egyrészt az a félelem, hogy valamit találnak, ez mindenkiben természetesen benne van, de csak akkor nyugtathatja meg magát, ha elmegy a kivizsgálásra, és nem találunk semmit. Tehát hogyha az a félelem, annak a félelemnek, hogy valami esetleg van, kialakul, annak benne kell lenni akkor is, hogyha elmegy a kivizsgálásra, meg akkor is, hogyha nem. Hogyha elmegy, akkor viszont egy időre megnyugodhat, hogy most nem találtak semmit, tehát 99%-os eséllyel rendben van, és nincs ott semmi olyan dolog, amiből valamilyen rossz indulatú betegség kialakul. Ha nem megy el, akkor az a félelem megmarad, és nincs kiszűrve semmilyen módon. Az, hogy milyen százalékban fordul elő, ezt nagyon nehéz statisztikailag megmondani, mert most, amikor az ultrahangok nem kötelezőek, a mammográfiától eléggé óckodnak a nők, én azt sem tudom megmondani, hogy milyen százalékban mennek el egyik vagy másik kivizsgálásra. Én azt tapasztalom, hogy azok a nők, akik eljönnek hozzám, mint megelőző kivizsgálásra, azok közül legalább 90% elmegy mell kivizsgálásra is, vagy az egyik, vagy a másikra. És hát statisztikailag hát minden hónapban sajnos találunk olyan, van nálunk is olyan lelet, ami felveti a gyanút, az még nem biztos, hogy rossz indulatú, de felveti a gyanút, és további eljárások szükségesek. A mell betegségeknél a standard eljárás az, hogyha valamit találunk, akkor ha ultrahanggal van, akkor a mammográfia akkor ki van egészítve ultrahanggal, és hát viszonylag egyszerűen diagnosztizálható, mert hogyha valamilyen gyanús lelet van, akkor abból könnyen, ultrahangos kivizsgálás alatt könnyen mintavehető, ilyen, tehát egy tűvel mintát lehet venni azokból a sejtekből, és teljesen egyértelműen diagnosztizálható, hogy azok a sejtek ott jó indulatúak vagy rossz indulatúak-e, és aztán a végleges eredmény szerint természetesen van a tovább.

0: vannak a további eljárások.
1: És így a végére még egy ilyen világos határt húzzunk a hallgató kedvéért. Mikor beszélünk még megelőző vizsgálatról, és melyik az a tünet, én nem tudom, csomó váladékozás, vagy behúzódás, amelyen már nem szabad szűrési időpontra várni, hanem azonnal diagnosztikai kivizsgálást kell kérni, vagy azonnal menni orvoshoz?
0: Igen, hát ezek a tünetek, amit tetszett mondani, ez a csomót, ha kitapint valaki, ha válladékozik valamelyik, tehát valamelyik mellbimbóból válladékozás van, megváltozik a mellnek a nagysága, vagy megváltozik a formája, megváltozik a bőr a mell felszínén, vagy esetleg elkezd fájdalmat érezni, és én egy kicsit hangsúlyoznám azt, hogy ha ezek a tünetek egyoldalúak, akkor tehát valamelyik mellben mutatkoznak, csak nem mind a kettőben, akkor az mindig felveti a gyanút, és akkor mindig ajánlatos elmenni nőgyógyászhoz. Szoktam mondani azt, hogy annak az esélye, hogy egyszerre mind a két mellben kialakul valami, tehát hogy kialakul valami rosszindulatú dolog, és mind a két mellben ugyanolyan tüneteket okoz, annak az esélye tényleg abszolút minimális. Ezért, hogyha valaki mind a két mellében érez fájdalmat, az nagy valószínűséggel valamilyen hormonális vagy más hatásra van. De ezért hangsúlyozom azt, hogyha egyoldali dolgok ezek, azok a tünetek, amiket előbb elmondtunk, vagy bármilyen más, amit előtte nem érzett, akkor mindenképpen ajánlatos nőgyógyászhoz fordulni.
1: Júliustól ismét változtak a mellrák szűrés szabályai. A részletekről dr. Nagy Tibor nőgyógyásszal beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: reggeli Kálmán Norberttel. Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 10-én pénteken, Amália napján. Nem hozott tartós békét a korábbi megállapodás, az iráni konfliktus ismét fellángolt, és ezzel újra bizonytalanná vált a hormúzi szoros jövője is. Ez a világ egyik legfontosabb energia útvonala. Ezért minden újabb támadás már nem csak a Közel-Kelet, hanem a világgazdaság számára is kockázatot jelent, és ezt mi is a pénztárcánkon érezhetjük nap mint nap. A következő percekben azt nézzük meg, van-e még esély a visszatérésre a tárgyalóasztalhoz, vagy egy hosszabb és veszélyesebb konfliktus kezdete körvonalazódik. Most a hírek jönnek a mikrofonnál, Mezőszálláson. A Pátria Rádió hírei.
1: Leomlott egy 10 emeletes épület az Líni tűzben. Ukrajna hamarosan új Patriot rakétákat kap az Egyesült Államoktól. Többnyire változóan felhős időnk van. Jönnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök Ankarában találkozott a Recep Tayyip Erdoğan török államfővel a NATO csúcs találkozó keretében. A két vezető a védelmi együttműködésről, a gazdasági kapcsolatokról és az energetikai kérdésekről egyeztetett. Pellegrini köszönetet mondott Törökországnak a gázszállításban nyújtott segítségért, mivel a Turk Stream rendszer kapacitásának növelése új lehetőségeket biztosított Szlovákia energiaellátására. A szlovák elnök szerint a két ország a hadipar területén is fontos partner lehet, mivel mindkettő jelentős gyártója a nagy kaliberű lőszereknek. Peter Pellegrini közölte, egyelőre nem szeretne beköltözni az állam által bebiztosított villába. Az elnök szerint a jelenlegi társadalmi helyzetben egy ilyen lépést az emberek valószínűleg nem fogadnának pozitívan. Hozzátette ugyanakkor, hogy az épületnek lehet fontos szerepe a jövőben, hiszen a köztársasági elnöki hivatal reprezentatív célokra használhatná. A villában hivatalos eseményeket is lehetne rendezni. Pellegrini szerint hosszú távon indokolt lehet, hogy a legmagasabb állami tisztségviselők számára biztonságos lakhatást biztosítsanak. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet szakértői szerint Oroszország mintegy 1,6 millió ukrán gyermeket érintő propaganda és átnevelési programot folytathat a megszállt területeken. A jelentés szerint a gyerekeket orosz állami ideológiai programokon, valamint katonai jellegű képzéseken is részt vehetnek, ahol fegyverek és drónok használatát tanítják nekik. A szakértők úgy vélik, hogy a gyermekek identitásának elnyomása és militarizálása akár emberiség elleni bűncselekménynek is minősülhet. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint Ukrajna a következő napokban újabb amerikai rakétaszállítmányt kap a Patriot légvédelmi rendszerekhez. Az ukrán vezetés szerint ezekre azért van nagy szükség, mert az orosz ballisztikus rakéták elleni védekezéshez jelenleg kevés megfelelő eszköz áll a rendelkezésükre. Zelenszky elmondta, hogy a NATO csúcson további megállapodásokat is kötött európai partnerekkel. Donald Trump amerikai elnök korábban arról beszélt, hogy Washington engedélyezné a Patriot rakéták ukrajnai gyártását is. Súlyos tűz ütött ki tegnap a csehországi Zlín városában az egykori Svit ipari terület egyik épületében. A lángok egy cipőraktárban keletkeztek, ahol több tízezer pár cipőt és ruházati terméket tároltak. A tűzoltók mintegy 300 emberrel és több mint 40 egységgel dolgoztak a helyszínen, miközben az épület egy része összeomlott. A környező intézményeket is kiürítették, személyisérülés nem történt. A vállalat becslése szerint a károkár több 100 millió cseh korona is lehet.
0: Időjárás.
1: Napközben többnyire változóan felhős, helyenként gyengén felhős időre számíthatunk. Főként a keleti ország részben elszórtan záporok is előfordulhatnak. A legmagasabb a nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Gyenge szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A Kassára vezető úton Kisida közelében elgázoltak egy vadat. A baleset miatt a Kassa felé vezető irányban egy sávot lezártak. Az Érsekújvár városába vezető Dvorská bevezető szakaszán a betonüzem közelében sebességet mérnek a rendőrök. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. és minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Gándi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A szerdai szünnap után tegnap este folytatódott a tengeren túli futball VB. Bostonban az első negyed döntős mérkőzésen Franciaország 2-0 arányban legyőzte a legutóbb negyedik Marokkót. A 8 éve világbajnok, 4 esztendeje ezüstérmes európai csapat a 60. percben az első félidőben büntetőt hibázó Kylian Mbappé lövésével szerzett vezetést, majd nem sokkal később az aranylabdás Ousmane Dembélé döntötte el a meccset, azaz Franciaország ugyanúgy 2-0-val ejtette ki riválisát, mind a 2022-es elődöntőben. Az Afrika bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen áttartó veretlenségi sorozata. Mbappé 8. találatával utolérte a góllövő lista élén az argentin Lionel Messit, aki az örök rangsorban már csak egyel előzi meg francia riválisát. A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkoznak Dallasban. A legjobb 8 között ma a Los Angelesben 21 órától az Európa-bajnok spanyolok, akik még nem kaptak gólt az idei VB-n, a belgákkal mérkőznek. Az amerikai hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légijárművet fogtak el az Egyesült Államokban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Az idén 8-at döntős Ferencváros 2-1-es győzelemmel kezdett a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában a szerb Vojvodina vendégeként. A Fradi a norvég Christopher Zachariasen gyönyörű lövésével szerzett vezetést a 8. percben, azonban közvetlenül a szünet előtt a belga Toon Ramakers öngóljával váratlanul egyenlített az újvidéki csapat. A meccset a tavaly nyáron éppen a Vojvodinától igazolt Bamidele Yusuf találata döntötte el a 86. percben, így Borbély Balázs, a bajnok Győrtől érkezett vezetőedző, egy gólos sikerrel mutatkozott be az FTC kispadján. A Zsilina 2-0-ás vereséget szenvedett a Hajduk Split otthonában. A 6-szoros horvát bajnok a 22. percben került előnybe, 4 perccel a szünet után ismét betalált. A budapesti és a zsolnai visszavágó is jövő csütörtökön lesz, 20:15-től, illetve 20:30-tól. Először haladta meg a 45 milliárd dollárt az európai klubfutball teljes bevétele, derült ki egy ismert könyvvizsgáló cég beszámolójából. Az első osztályokat figyelembe véve a 2024-2025-ös idényben 45,7 milliárd dollár volt az európai labdarúgás teljes bevétele, az előző szezon 43,4 milliárdjához képest. A Premier League vezet 9 milliárd dollárral, a második helyen a Bundesliga áll 4,9 milliárd dollárral, harmadik helyezett a spanyol, negyedik az olasz, ötödik pedig a francia élvonal. Jekyll Vivien ezüstérmet szerzett 1500 gyorson az úszók ifjúsági Európa-bajnokságán Münchenben. A bugárék a bergendi Szofi Hanagavorová Sidó Bianca összetételű szlovákiai női kajak négyes 500 méteren bejutott a döntőbe a montreali kajakkenu világkupa viadalon. Nem kis meglepetésre cseházi döntő lesz a nőknél a wimbledoni teniszbajnokságon. Linda Noszková 6-4-6-4-re legyőzte az ukrán Marta Kosztyukot, Karolina Muchová pedig 6-2-1-6-7-6 arányban nyert az amerikai Coco Gauff ellen. Tadej Pogacsar nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny idei első magas hegyi szakaszát, csütörtöki sikerével pedig az összetettben élen állónak járó sárga trikót is visszaszerezte.

0: 7 óra 16 perc. Az iráni konfliktus ismét fellángolt, így továbbra sincs valódi béke a térségben. Emiatt a hormuzi szoros sorsa is bizonytalan marad, már pedig ezen a keskeny tengeri útvonalon halad át a világ energiaellátásának jelentős része. Meddig tarthat az újabb összecsapás? Képesek lehetnek-e a felek még visszatérni a tárgyalásokhoz? Enrózsa Erzsébet közel-kelet szakértő, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdaság Intézet munkatársa vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát már úgy volt, hogy megnyugszik a közel-kelet, és újra indulhat a világgazdaság egyik ütőerének számító hormuzi szorosban a forgalom. Miért tértünk vissza a háborúhoz? Mi történik most?
1: Hát igazából újra is indult, ha jóval kisebb mértékben is, mint a háború előtt. Tulajdonképpen egy nagyon furcsa helyzetben vagyunk, ugye Donald Trump bejelentette a tűzszünet végét, de ugyanakkor szemmel láthatóan egyik fél sem, sem az amerikai, sem az iráni fél nem érdekelt abban, hogy ez újra kifejezetten háborús helyzeti eszkalálódjon, annak ellenére sem, hogy mindkét fél végez végicsapásokat, ugye az Egyesült Államok Dél-Iránban elsősorban a hormuzi szoros környékén, tengerparti szakaszokon bombázott, de akár Észak-Kelet Iránban is egy stratégiai vasúton alatt lőttek szét. Miközben Irán pedig először is 3-4 hajót támadott, állítólag figyelmeztetésül arra, hogy nem az Irán által ellenőrizni vélt szakaszon hajózott ki az öbölből. Erre válaszul jöttek az amerikai csapások, erre válaszul jöttek az iráni ellencsapások, az öböl arab országaiban levő amerikai katonai bázisokra, és most itt állunk, hogy ugyanúgy tűnik, hogy a tárgyalások folytatódni fognak, és folytatódnak is, és mindenki elmondja azt, hogy ugyan egyik fél sem érdekelt abban, hogy háborúvá eszkalálódjon a helyzet, de mégis mind a két fél azzal fenyegetőzik, hogy de akkor is oda csap a másiknak.
0: De ez pont elég ahhoz, hogy a hormuzi szorosban megrekedjen a forgalom, és a hajók nem mozduljanak semmire, vagy illetve semmilyen irányba. Ugye ez az a szoros, amit már nagyon sokszor elmondtunk a hallgatóinknak, tulajdonképpen közvetette még a jelzálók kamatok emelkedése is magyarázható ennek a szorosnak a bizonytalan jelenével, nem beszélve az üzemanyag áráról. Trump elég keményen fenyegetőzik, ha a hormuzi szorosnál lévő hajók elleni támadásról van szó. Azt viszont már megszokhattuk, ugye, hogy az amerikai elnök sok mindent mond, abból nem sok minden történik aztán úgy, ahogy mondja. Na de meddig mehet el? Elképzelhetőnek tartja, hogy mondjuk tényleg az lesz, hogy megszállják a hormuzi szorost az amerikaiak, úgymond, ahogy Trump fogalmaz, elveszik Irántól?
1: Hát igazából ezt elég nehéz lenne megtenni, de ami az érdekesség, hogy a jelenlegi Trump bejelentések is egy dolgot nem jelentettek be, amit korábban megtettek. Amerikai blokkád alá nem vonták az iráni kikötőket. Tehát ebben a pillanatban ez az elem még hiányzik ahhoz képest, ami korábban, pár hónappal ezelőtt nagyon komoly helyzetet teremtett. És a hormuzi szoroson most is zajlik hajóforgalom, csak lényegesen kisebb. Most a nagy kérdés az lesz, hogy ki mit meddig tud fenntartani. Ugye az Egyesült Államoknak csilliárdokba mérhető a költsége ezzel a konfliktussal, háborúval, tűzszünet van, nincs tűzszünet, mi a helyzet ennek a fenntartásában. Ugye az amerikai hadihajók sem tartózkodhatnak végtelen sokáig itt ezen a területen. Itt olyan események történhetnek, amikre soha nem gondolunk. Például, amikor először idevezényelte Trump a legnagyobb amerikai hadihajókat, akkor kiderült, hogy de az egyik hadihajón a legénység már éppen annyi ideje van szolgálatban, amikor őket már le kell cserélni, el kell küldeni őket pihenőre. Tehát a legegyszerűbb dolgok is bejátszhatnak ebbe, és óriási költségekkel járnak. És hát ne felejtsük el azt, hogy az Egyesült Államok és Donald Trump szemében a legnagyobb versenytárs az Kína, és azok a hadihajók, amik lehet, hogy Tajvan körül állomásoznának, azok most ide vannak vezényelve. Tehát ennek nagyon messze menő politikai, geopolitikai következményei is vannak.
0: Hát nem beszélve Trump népszerűségi indexéről, az amerikaiaknak nem tetszik ez az elhúzódó háború, és közelednek a félidős választások, ugye Amerikában. Na de szerdán közölte az amerikai hadsereg, hogy újabb támadásokat indított ugye Irán ellen, cserébe Irán Kuvaitot és Bahrányt támadta, tehát hogy ez masszívan egy térség háborúja, és nem csak Irán amolyan elszigetelten van ütve és lőve. Mit tesznek, mit tehetnek az ott lévő országok, akikre Irán lő, ha őt Amerika támadja?
1: Igazából most ebben a csapásváltásos fordulóban, eddig legalábbis, azok a hírek, amik elértek minket, azt mutatják, hogy Irán az ezekben az országokban levő amerikai katonai létesítményeket támadta. Ugye a korábbi szakaszban volt olyan, hogy reptér, tehát civil reptér, szállodák, ahova az amerikai megtámadott bázisok személyzete beköltözött, de most úgy tűnik, mintha legalábbis a hírek erről szólnak, mintha most valóban amerikai katonai létesítményeket támadnának az irániak. Most többféle tárgyalás zajlik a háttérben, amit mi nem feltétlenül látunk, de például egy érdekes elem, hogy az előző menetben, a háború első szakaszában az iráni támadásoknak kb. 70%-a az Egyesült Arab Emírségekre irányult, illetve az azon a területen levő amerikai érdekeltségekre. Most nem is hallunk erről. És ennek az lehet az oka, hogy jöttek olyan hírek, hogy Irán és az emírségek megállapodott, egy olyan megállapodást kötöttek, hogy amennyiben Irán nem intéz támadást az emírségek ellen, akkor az emírség valami X hatalmas összeggel beruházbefektet üzletet köt Iránnal. Tehát tulajdonképpen ezt sokan úgy értelmezték, hogy megvásárolták a békét Iránnal. Nem hallunk arról, hogy szaudi területen levő létesítmények ellen lennének támadások. Tehát az öbölbeli országok között is zajlanak bilaterális, vagy akár többek részvételével zajló tárgyalások, és egyre inkább körvonalazódik az a meggyőződés, hogy miközben az öbölbeli arab országok nem tudnak leszakadni az Egyesült Államokról, hiszen nincs más, aki az ő biztonságukat valamilyen szinten garantálni tudná. Ugyanakkor éppen ezek az amerikai bázisok tették most őket támadási célponttá, és éppen ezek az amerikai bázisok nem védik meg őket Iránnal szemben, vagy legalábbis nem védték meg őket Iránnal szemben. Tehát a perzsa öbölben a hírek szerint most mindenki gondolkodik és átgondolja, hogy most mit és hogyan diverzifikálja a kapcsolatrendszerét, hogyan próbáljon a perzsa öbölben legalább egy együttélési helyzetet létrehozni, hiszen az ember a szomszédját nem tudja megválasztani.
0: Még egy kicsit rázumolva Iránra, nézve annak belső folyamatait, most a Khamenei, a most eltemetett ajatollah utódja, fia, még mindig rejtőzködik, úgymond. Milyen szerepe van most, hogy kell őt ebben a konfliktusban jelenleg látni?
1: Ezt igen nehéz felmérnünk, éppen azért, mert sem személyesen, sem képernyőn megszólalva nem jelent még meg. Az is ugye feltűnő volt, hogy az édesapja temetésén a három fiú testvére jelen volt valamelyik szakaszban. Ugye itt egy hosszú temetési procedúra szertartás sorozat zajlik, egy országjárás is zajlik, sőt a szomszédos Irakban is síta szent helyeken felvonulás volt. Miközben ő maga nem jelent meg. Na most az iráni alkotmány szerint ettől függetlenül ő az a személy, aki az isteni törvényeket értelmezi, Isten a legfőbb törvényhozó az iszlám köztársaságban, tehát amit ő mint véleményt kinyilvánít, az adja meg azt a keretet, azt az utat, amelynek mentén a látható és állami pozícióban levő politikusok tárgyalhatnak vagy tárgyalnak. A legfontosabb momentum az, hogy egyébként ebben az apja véleményét követve megüzente, hogy ő nem bízik az amerikaiakban, de hát azért tárgyalni lehet. Érdekes módon ugyanezt mondja Donald Trump is, ugye mondta tegnap vagy tegnap előtt, ő nem bízik az irániakban, de hát oké, akkor menjenek azért a tárgyalások. Úgyhogy az ő szerepe, azt gondolom, hogy azzal, hogy nem látható, és azzal, hogy nagyon új a pozícióban, ugye neki meg kéne erősítenie a szerepét. Tehát az alkotmányosan leírt szerepe ott van, nyilván megkerülhetetlen, nyilván ott kell, hogy legyen a neve mindenütt, mint a végső meghatározó személynek, aki ugye Isten akaratát értelmezi, De hát nagyon sokan arról beszélnek, hogy igazából elég gyenge most ez a pozíció. Szimbolikusan biztos, hogy ott lesz, és hogy ez nagyon fontos.
0: Megroppant a törékenynek mondott amerika-iráni fegyvernyugvása. A részletekről N. Rózsa Erzsébettel, közel-kelet szakértővel, a Budapesti Nemzeti Közszöget Egyetem tanárával, a Világgazdasági Intézet munkatársával beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk.
1: Köszönöm én is. Köszönöm, viszont hallásra.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Egyiptom a piramisok és a csodás Vöröstenger hazája, de az európai utazó számára az egyik legnagyobb kulturális sokkot a baksis, vagyis a borra való rendszere jelenti. Egyiptomban ez nem csupán egy kedves gesztus a jó kiszolgálásért, hanem a mindennapi élet és a gazdaság alapköve. Borravalót vár a hordár, a takarító, a buszsofőr, de még a nyilvános WC őre is, aki a papírt adja a kezünkbe. Mindig legyen nálunk sok kis címletű helyi pénz vagy egy dolláros bankjegy erre a célra. Egy másik szigorú szabály, a piramisoknál vagy a bazárokban a helyi árusok rendkívül rámenősek lehetnek. Ha nem akarunk vásárolni, ne álljunk le alkudozni, és ne fogadjunk el ajándékba kínált tárgyakat, mert a végén úgyis pénzt kérnek érte. Egy határozott la shukran, azaz nem köszönöm, segít tovább lépni. Az egészségünk megőrzése érdekében tartsuk be a legfontosabb higiéniai szabályt is. Soha ne igyunk csak vizet, és kerüljük a jégkockát az italokban, hogy megússzuk a sok utazót érintő, a fáraó bosszújaként emlegetett gyomorpanaszokat.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják július 10-én, Amália napján. Áprilisban szinte eltűnt az eső Szlovákiából, júniusban pedig olyan hőség érkezett, hogy a kombájnok hetekkel korábban indultak el a földekre. Most látszik ennek az ára. Kisebb szemek, gyengébb hektárhozamok, helyenként súlyos takarmányhiány és egy kukorica termés, amelynek a sorsa még mindig a következő hetek időjárásától függ. Miközben a világpiacomban elegendő gabona, a hazai gazda könnyen abba a helyzetbe kerülhet, hogy kevesebbet arat, és azt is olcsón kénytelen majd eladni. A következő percekben azt keressük, egyszeri rossz évről van-e szó, vagy a Szlovákia mezőgazdaságnak már egy teljesen új éghajlathoz kell alkalmazkodnia. Egyelőre ennyit, most a régiós hírek jönnek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
2: Csémi László bejelentette, hogy független jelöltként indul a következő önkormányzati választáson Nagymegyeren. A több mint 30 éves vezetői tapasztalattal rendelkező szakember programját a biztonság, a rend és a fejlődés hármasára építi. Szerinte a városnak átláthatóbb működésre, hatékony irányításra és hosszú távú stratégiai döntésekre van szüksége. Csémi kiemelte, a termálfürdő és környezetének fejlesztése, a térségi együttműködések erősítése, valamint a helyi közlekedési és szociális problémák kezelése is a céljai között szerepelnek. Hangsúlyozta, megválasztása esetén a Városháza jelenlegi szakmai csapatára építene, és folyamatos párbeszédet ígér a lakosokkal. Kiraboltak egy benzinkutat tegnap hajnalban a Szenc melletti Pozsony-Sárfőn. Két maszkos férfi ment be az épületbe, egyiküknél fegyver volt. A támadó megfenyegette a pénztáros nőt, és a bevétel átadására kényszerítette. Sérülés nem történt. A rendőrség ismeretlen elkövetők után nyomoz. Több ezer zári egy nélküli cigarettára bukkantak a nemesócsai rendőrök egy közúti ellenőrzés során. Egy Skoda Fabia sofőrét azért állították meg, mert nem állt meg a stop táblánál. A férfi idegessége gyanút keltett, az autó átvizsgálásakor pedig 10 karton dobozban összesen 5000 doboz illegális cigarettát találtak. Pályázatot írt ki a Nyitra megyei önkormányzata az érsekújvári Pázmány Péter gimnázium igazgatói posztjára. A jelenlegi igazgató Peternai Zsuzsa nem indul újra a tisztségért. Az iskola jövőjéről korábban felmerült az intézmények közös működése, illetve egy magyar iskola központ létrehozásának lehetősége is.
0: Időjárás.
2: Napközben többnyire változóan felhős, helyenként gyengén felhős időre számíthatunk. Főként a keleti ország részben elszórtan záporok is előfordulhatnak. A legmagasabb a nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Gyenge szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Stupava és Malacka között mindkét irányban sebességet mérnek a rendőrök. A D1-es autópályán a Branyiszko alagút térségében mindkét irányban úthiba miatt forgalomkorlátozás van érvényben. A megengedett legnagyobb sebességet 60 km/h-ra csökkentették, vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 38 perc. Az idei aratás rekordkorán indult, rekord termést azonban biztosan nem hoz majd. A statisztikai hivatal első becslése szerint a kalászos gabonákból 17%-kal lehet kevesebb, mint tavaly, az árpa visszaesése pedig meghaladhatja a 22%-ot. Csak hogy a számok mögött furcsa ellentmondás is körvonalazódik, országos gabonahiánytól egyelőre nem kell tartani, miközben egyes gazdaságok számára ez az év már a túlélésről szólhat. Hogy mi történt a földeken, és mi vár még a kukoricára, az állattartókra, és akár az élelmiszer árakra, arról most Csicsai Péter növényorvossal, állandó ágazati szakértőnkkel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Hát napra pontosan, ugye, egy hónapja indultak ki a kombájnok a földekre, mit látni azóta?
1: Hát nagyon érdekes a helyzet, az, amit a statisztikai hivatal jelez, az egyértelmű igaz. Nagyon nagy a szórás, tehát nagyon-nagyon sok múlott azon, hogy kinek milyen termőtarajra került a gabonája, illetve az idei évben egy drasztikus sávhatást lehetett észrevenni, hogy azokon a régiókon, ahol nem volt eső, tehát ez a komlási járásnak a környéke, itt bizony nagyon rosszak a termések sok helyen, míg amelyek beleestek, vagy lokális eső volt azon a területen, ott az átlagot megközelíti, sőt bizonyos esetekben meg is haladja. Hogy ez konkrétonként mit jelent, például Karba környékén 2 tonnát adott a durumbúza, míg vannak olyan régiók, például a Dunaszerdahely környékén, ahol 8-9 tonna közötti búzatermést is le tudtak szedni.
0: Ugye a kormányfő is megtekintette az aratást, vagy valamennyire olyan terményszemlét tett, ugye Szentváros részhez tartozó Szent Mártonban volt, és hát ott azt mondta, hogy igazából még hátrébb az agarakkal, nem lehet még messze menő következtetést levonni, hiszen még csak néhány hete futottak ki a kombájnak, és tulajdonképpen az aratás előtt vagyunk. De hát ugye itt fölvetül a kérdés, hogy volt-e olyan, hogy az aratás indulása után mondjuk 3-4 héttel azt mondták, hogy itt baj lesz, és nincs elég, nem, tehát hogy egy alacsony termés hozamra kell számítani, és a végére meg mondjuk kikerekedett a dolog egy jó közepesre.
1: Hát a jó közepes szerintem az nem biztos, hogy reális. Mondom, nagyon nagy a szórás, tehát országos viszonylatban járások, sőt falvak közötti különbségek is drasztikusak, miközben vannak olyan részek, ahol ugyanaz a termőtalaj, az egyik gazdánál mondjuk 4 tonna termett, a másiknál meg 8 tonna. Tehát ez egy sok tényezős játék. Attól szerintem nem fog kelleni tartani, hogy gabona hiány van. A piaci helyzet olyan, hogy a tavalyi évben azért nem lett olyan rossz a termés, és a malmoknak azért raktárkészleteik nagyon jelentősek. Egyébként az az érdekes helyzet áll fönt, hogy nem igazán akarnak nyilatkozni az árakról. Tehát nagyon sokan el vannak keseredve, mert ugye stabilan azt el lehet mondani, hogy az ELSA javító minőségű búza az, aminek van piaca. Nagyon sok helyen csalódást okoztak a fajták, például ugye a magyar fajták jellemzően javító minőségűek szoktak lenni, és bizony itt is sokat esett a szint, tehát döntő többsége takarmánygabona. De hogy állattenyésztés olyan helyzetben van, amilyenben van, a takarmánygabonára nem igazán van kereslet. Tehát a kereslet kínálat nincs kiegyenlítve semmilyen formába se. A másik dolog az, hogy például csak a gyallai sörgyár, ugye, amely a piacnak a meghatározója, június 30-án kezdte el fölhasználni, akkor szállították be az első, még a tavalyi árpából, ami le volt kötve nekik, le volt foglalva, illetve már elrendezték. Tehát az árpa az különösen problémás, jelenleg talán a legrosszabb növénynek számít piaci helyzetből tekintve.
0: Mi az, amit most lát egyébként már a várható időjárást illetően, ugye hogyha jók az időjárás jelentések, akkor ugye jövő hét végére várnak egy következő hőkupola jellegű időjárási jelenséget ide a térségünk fölé, ami megint 40 közeli Celsius fok hőmérséklet tájékára lövi majd be a napi, tehát legmagasabb hőmérsékletet, és hát esőt meg ugye nem nagyon mondanak, de hát itt a fölvezetőbe megpedzegettük a kukoricának az állapotát, ezekről mit lehet mondani?
1: Hát sajnos nincsenek igazán jó hírek, tehát az érdekes, hogy ugye a múlt héten volt egy-két csapadékos nap, amikor is lehet mondani azt, hogy Dunaszerdahelytől Szencig fokozatos emelkedéssel, de elég jelentős csapadék volt. Tehát ez 15 mm-rel kezdődött Dunaszerdahely környékén, és Szenc és Galánta környékén 40 mm vagy 20 is meghaladta. Tehát ott a kukoricák jó állapotba kerültek, és a napraforgó is. De például Nagymegyertől egészen Búcsig 2 mm körül alakult a csapadékhelyzet, ami arra se volt elég, hogy fölfrissüljön a kukorica, illetve a napraforgó. Tehát ebben a régióban jelenleg nagyon-nagyon komoly aszályhelyzet van, és ha az elkövetkezendő 7-10 napban nem történik valami, és tényleg megérkezik a forróság, akkor nagyon sok helyen szerintem nem fogják tudni még a kukoricát se learatni, vagy nem fogja megérni beleküldeni a kombányt, mert egyszerűen a hüvőkök se fognak kialakulni. Tehát az már látszik, hogy a futóhomok, illetve a kavicsfoltos területeken ülnek ki a növények. Tehát az egész növény alulról fölfele kell száradni.
0: Ugye a formálódó uniós közös költségvetés kapcsán a miniszterelnök megjegyezte, hogy hát Szlovákia ragaszkodni fog ahhoz, hogy ne csökkentsük a közös agrárpolitikára fordított pénzösszeget, de hát ez egy nagyon komoly vita jelenleg ezzel a formálódó költségvetéssel kapcsolatban, hogy már pedig ezt csökkenteni fogják. Ennek a vitának a lényegét most ebből a szempontból nézve, hogy itt állunk egy nem akarom a rekord alatt csont mondani, de hát, hogy egy rossz termés átlagnak a küszöbén, ezt hogyan látja?
1: Hát nagyon nehéz dolog ez, ugye a gazdák jelentős része azért amellett van, hogy ez a dotációs rendszer valahol igazságtalan, tehát deformálja a piaci helyzetet, ez igaz. Másrészt ugye a versenyképességünkkel probléma van, mert annyira szigorúak az Európai Unión belüli előírások, és más országokban annyira alacsony költséggel tudnak termelni, hogy egyszerűen bizonyos komoditásokban nem leszünk versenyképesek. Tehát nem véletlen az, hogy az ukránokkal kapcsolatban most már Lengyelország is úgy nyilatkozik, hogy nem igazán támogatja a csatlakozást. Azért a lengyelek is kezdik látni azt, hogy az olcsó ukrán termékekkel kenterbe tudnak verni bennünket. Másrészt az Európai Uniónak a politikája, és itt különösen kiemelném Maroš Šefčovič alelnök úrnak a szerepét, aki beterjesztette ugye a műtrágyárakkal kapcsolatos büntető vámokat, amelyeknek ugye azt tudni kell, hogy Oroszország elsősorban a világ legnagyobb műtrágyagyártóinak egyike, mi gyakorlatilag behozatalra szorulunk, ugye a foszfor és a kálium hatóanyag döntő többsége az Oroszországból érkezik még ma is. És az árak, azok olyan magasak a belépő árak, hogy bármilyen kis terméspiaci ingadozásra negatívan tud válaszolni a mezőgazdasági helyzet, tehát pénzügyileg a gazdák jóval rosszabb helyzetbe kerülnek, mint egy normális politika esetében. Tehát úgy látszik, hogy ezek a szankciók nem igazán működnek másrésztől. A támogatásnak köszönhetően tudják nulla körül kihozni a termesztést, de valahol mégiscsak deformálja ezt a piacot, tehát sokkal jobban át kéne gondolni ezt az egészet, és a zöld támogatások helyett valamiféle másfajta támogatási rendszert kéne kidolgozni. Érdekes lehetne azért például a biogáz üzemeknek a részesítése, amely például a kukoricatermesztőknek egy stabil piacot adna. Kisebb jelentőségű ez az állattenyésztés számára, ugye a marhatrágya az indítója ezeknek. A gépipar is, meg az építőipar is valamilyen szinten jól járna vele, ugye elsősorban Németország, amely a nagy hunyó jelenleg Európába, hiszen a német autógyártásnak lett beáldozva a támogatási rendszer. Úgyhogy nagyon komoly problémák vannak. Őszintén szólva, most látni először így a gazdák körébe, hogy olyan szintű az elkeseredettség, hogy nagyon sokan gondolkodnak rajta, hogy abba fogják hagyni.
0: De még ha nem is megyünk ilyen messzire, a miniszterelnök tett egy egészen érdekes, már majdnem megdöbbentő kategóriába tartozó megjegyzést, mégpedig, hogy támogatná az öntözőrendszerekkel kapcsolatos köz- és magánszféra együttműködéseket. Azt mondja, olyan külföldi befektetőt fogunk keresni, amely kész hatalmas, mint egy 500 milliárd eurós összeget befektetni az öntöző berendezések kiépítésébe és korszerűsítésébe. Hát vagy 10 éve erről beszélünk, hogy ez a legkomolyabb probléma. Mi történik? Tehát, hogy a vízhiány a problémája, meg ez a hőkupola dolog annyira fokozódott, hogy miniszterelnöki határozott megjegyzést látni ebbe az irányba?
1: Hát ebben nagyon csodálkozok, de hát megszoktuk, hogy azért néha vannak itt csodálatos nyilatkozatok, és a megvalósítása közelébe sincsenek. Ja. A projektkiírásokkal kapcsolatban is ez nagyon látszódik. A kifizető ügynökség sok esetben gyakorlatilag életképtelennek bizonyos témák megoldására, hiszen csak ha legondolok abba, hogy a tavaly évben ugye meghirdetett biztosítás, a terménykárokkal meghirdetett biztosítási támogatást a mai napig még nem folyosították, amire soha nem volt még példa. Tehát egyszerűen nem tudják harmonizálni az általuk létrehozott külső rendszert a kifizetőügynökség belső rendszerével, akkor azt mondom, hogy ez mind szép, mind jó, de gyakorlatilag minimális esélyt látok arra, hogy valami alakuljon. Ugye itt a külfölddel kapcsolatban ki fog beinvestálni itt nálunk? Tehát ez egy nagyon nagy kérdés, mert van egy-két külföldi nagycsoportosulás, akik most komoly bajban vannak, hát például csak érdekességképpen elmondanám, hogy a Dán Disznótenyésztő Szövetséget Kínába nevesítetten külön van.

0: hőmérsékletnél több kárt tudunk okozni, mint hasznot. Tehát például, akik utról öntöz, egy 10-12 fokos öntözővízzel nappal öntözi, mondjuk nappal kapcsolja be az öntöző rendszert, nem megy állandóan, tehát fizikailag néha pihenni is kell hozzá, nagyon sok helyen előfordult olyan, hogy égési tüneteket okozott a fölhevült növényállományba, illetve a tűző napfény. Tehát olyan erős a nap, sok esetben például éppen múlt héten néztem céklát, amit nem régen vetettek, egyszerűen megfőnek a magok. Hiába öntözik, megfőnek a magok, amikor a napon a talajnak a felső rétege, a 2 cm-es rétegbe 40 fok fölé megy, és a felszínen ott pedig 60 fokos is lehet simán. Tehát itt nagyon-nagyon komoly problémák vannak, és lesznek is.
1: Rég nem látott gyenge termést vizionál az aratás részeredményeiből a statisztikai hivatal. A részletekről Csicsai Péter növényorvossal, állandó ágazati szakértőnkkel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Egy mondat megjegyzést tennék. Még rajzik a dióburoklégy, és az amerikai kabóca is itt van, tehát a szőlő és a diótermesztők aktívan védekezzenek. Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek!

7 óra 55 perc, jön egy kis orvos meteorológia. Ma, még ha mérsékelten is, de már beindul a melegedési folyamat, már többfelé kell kánikulára számítani. Ezt egyelőre még részben kompenzálja az

erős szél hőérzetcsökkentő hatása és az erős éjszakai lehűlés. Frontérzékenyek számára különösen megterhelő a nagy napi hőingás, ami a keringési rendszer terhelése, a görcsös és gyulladásos folyamatok változó fellépése okozta meteogyógyászati panaszokban nyilvánul meg. Újra egyre több a fejfájás, erősen ingadozni kezd a vérnyomás, több lesz a szívelégtelenség, a nehéz légzés, a rosszul lét. Napon belül tapasztalhatják az ízületi panaszokat, az emésztőszervi és egyensúlyi zavarok jelentkezését is.

0: Csokoládé, elektromos autók és az első magyar szépségkirálynő tragédiája a pénteki nappaliban. Tudják, mitől lesz igazán jó egy csokoládé? Hogyan készül? Valóban egészséges-e? Mi a különbség köztük és milyen ételekhez illenek? Kossár Lajossal beszélgetünk a csokoládék világáról. 40 éve hunyt el Molnár Csilla, az első magyar szépségkirálynő, akinek tragédiája máig rengeteg kérdést vet fel. Vendégünk lesz Futács Károly, Csilla egykori szerelme, aki olyan emlékeket idéz fel, amelyek közelebb vihetnek bennünket az akkori eseményekhez. És Nikola Tesla születésének 180. évfordulóján arról is beszélgetünk, merre tart az elektromos autóipar, mik az előnyei és hátrányai az elektromos autóknak, mit fogunk vezetni 10 év múlva. A kérdésekre Major József autóipari szakértő válaszol. Fica János vagyok, várom Önöket péntek reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. 2026. július 10-én pénteken, Amália napján. Céges autóval hazamenni, útközben bevásárolni, vagy hétvégén elugrani valahová sok vállalkozásnál eddig természetes volt. Január óta azonban már egy ilyen út is döntő lehet az áfa levonásnál. Vegyes használat esetén csak az áfa fele jár vissza, a teljes összeghez pedig minden kilométert elektronikusan kell igazolni. Az adóhivatal a céges autók használatának átvilágítására szervez akciót. Erről lesz szó nem sokára, most hírek a mikrofonnál, Mező Szálasi Márk.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Tüntetést szervezett a Fidesz Budapesten. Leállt egy orosz olajfinomító ukrán dróntámadás után. Többnyire változóan felhős időnk van. Jönnek a részletek. Budapesten demonstrációt tartott a Fidesz és a KDNP a kormány alkotmánymódosítási tervei ellen. Az ellenzéki pártok szerint a Tisza párt által benyújtott módosítás indokolatlanul megszüntetné Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, valamint jelentősen átalakítaná a politikai rendszert. A tüntetés az első nagyobb utcai megmozdulás volt az áprilisi választási vereség óta. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Fidesz fellépése hitetlen és politikai haszonszerzést szolgál. Leállította működését a délkelet-oroszországi Szaratov olajfinomítója, miután egy ukrán dróntámadás megrongálta az üzem legfontosabb feldolgozó egységét. A támadásban egy ember meghalt, többen megsérültek. A létesítményt idén már harmadszor érte csapás. Kijev közölte, hogy az akció célja az orosz hadigépezetet kiszolgáló energetikai infrastruktúra gyengítése volt. Az utóbbi napokban több más orosz finomítót és energiaipari létesítményt is dróntámadás ért. Legalább 12 ember meghalt a dél-spanyolországi Almeria közelében pusztító erdőtűzben. Több áldozatot kiégett járművekben találtak meg, hatan pedig megsérültek, közülük ketten kórházba kerültek. A hatóságok szerint a tüzet feltehetően egy leszakadt villanyvezeték okozhatta, de a vizsgálat még tart. A lángok gyors terjedése miatt utakat zártak le, több településről lakosokat evakuáltak, az oltásba pedig a spanyol hadsereg különleges egysége is bekapcsolódik. Az országban a rendkívüli hőség miatt jelenleg 14 nagy erdőtűzzel küzdenek a tűzoltók. Masadban, szülővárosában helyezték örök nyugalomra Irán legfelsőbb vallási vezetőjét, Ali Khameneit, aki február végén vesztette életét az izraeli-amerikai támadások kezdetén. A temetést 6 napos nemzeti gyász és több iráni, valamint iraki városon áthaladó gyászmenet előzte meg. A végső búcsút zárt körben tartották, miközben a szentély előtt hatalmas tömeg gyűlt össze. A temetés idején továbbra is feszült a helyzet Irán és az Egyesült Államok között, a felek kölcsönösen újabb támadásokkal vádolják egymást. Amerikai sajtóértesülések szerint Izrael a héten új, konkrét hírszerzési információkat adott át Washingtonnak egy Donald Trump elleni feltételezett iráni merénylettervről. A Fehérház hivatalosan nem erősítette meg a hírt, Trump azonban újságíróknak azt mondta, tud arról, hogy Irán célpontként tekint rá. A fenyegetettség miatt az amerikai elnök a NATO csúcsról hazafelé módosította utazási tervét. A fejlemények tovább fokozzák a feszültséget a Közel-Keleten.
2: Időjárás.
3: Napközben többnyire változóan felhős, helyenként gyengén felhős időre számíthatunk. Főként a keleti ország részben elszórtan záporok is előfordulhatnak. A legmagasabb a nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Gyenge szél fúj.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Sebességet mérnek a rendőrök Tardos kedden a főúton, valamint Ivachno falun Rózsahegy irányába. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
4: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A szerdai szünnap után tegnap este folytatódott a tengeren túli futball VB. Bostonban az első negyed döntős mérkőzésen Franciaország 2-0 arányban legyőzte a legutóbb negyedik Marokkót. A 8 éve világbajnok, 4 esztendeje ezüstérmes európai csapat a 60. percben az első félidőben büntetőt hibázó Kylian Mbappé lövésével szerzett vezetést, majd nem sokkal később az aranylabdás Osman Dembélé döntötte el a meccset, azaz Franciaország ugyanúgy 2-0-val ejtette ki riválisát, mind a 2022-es elődöntőben. Az Afrika bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen áttartó veretlenségi sorozata. Mbappé 8. találatával utolérte a góllövő lista élén az argentin Lionel Messit, aki az örök rangsorban már csak egyel előzi meg francia riválisát. A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkoznak Dallasban. A legjobb 8 között ma a Los Angelesben 21 órától az Európa-bajnok spanyolok, akik még nem kaptak gólt az idei VB-n, a belgákkal mérkőznek. Az amerikai hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légijárművet fogtak el az Egyesült Államokban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Az idén 8-at döntős Ferencváros 2-1-es győzelemmel kezdett a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában a szerb Vojvodina vendégeként. A Fradi a norvég Kristoffer Zachariasen gyönyörű lövésével szerzett vezetést a 8. percben, azonban közvetlenül a szünet előtt a belga Toon Ramakers öngóljával váratlanul egyenlített az újvidéki csapat. A meccset a tavaly nyáron éppen a Vojvodinától igazolt Bamidele Yusuf találata döntötte el a 86. percben, így Borbély Balázs, a bajnok Győrtől érkezett vezetőedző, egy gólos sikerrel mutatkozott be az FTC kispadján. A Zsilina 2-0-ás vereséget szenvedett a Hajduk Split otthonában. A 6-szoros horvát bajnok a 22. percben került előnybe, 4 perccel a szünet után ismét betalált. A budapesti és a zsolnai visszavágó is jövő csütörtökön lesz, 20:15-től, illetve 20:30-tól. Először haladta meg a 45 milliárd dollárt az európai klubfutball teljes bevétele, derült ki egy ismert könyvvizsgáló cég beszámolójából. Az első osztályokat figyelembe véve a 2024-2025-ös idényben 45,7 milliárd dollár volt az európai labdarúgás teljes bevétele, az előző szezon 43,4 milliárdjához képest. A Premier League vezet 9 milliárd dollárral, a második helyen a Bundesliga áll 4,9 milliárd dollárral. Harmadik helyezett a spanyol, negyedik az olasz, ötödik pedig a francia élvonal. Jekyll Vivien ezüstérmet szerzett 1500 gyorson az úszók ifjúsági Európa-bajnokságán Münchenben. A bugárék a bergendi Szofi Hanagavorová Sidó Bianca összetételű szlovákiai női kajak négyes 500 méteren bejutott a döntőbe a montreáli kajakkenu világkupa viadalon. Nem kis meglepetésre cseházi döntő lesz a nőknél a wimbledoni teniszbajnokságon. Linda Noskova 6-4-6-4-re legyőzte az ukrán Marta Kostyukot, Karolina Muchová pedig 6-2-1-6-7-6 arányban nyert az amerikai Coco Gauff ellen. Tadej Pogacsar nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny idei első magashegyi szakaszát, csütörtöki sikerével pedig az összetettben élen állónak járó sárga trikót is visszaszerezte.

0: 8 óra 17 perc. Január óta már nem elég egyszerűen kijelenteni, hogy egy céges autó csak a vállalkozást szolgálja. Aki a teljes áfát levonta, annak részletesen bizonyítania kell, hogy az autóval egyetlen magánutat sem tett meg. Miközben még az otthon és a munkahely közötti közlekedés is magánhasználatnak számít. A pénzügyi igazgatóság most országos ellenőrzést indított, és az iratok mellett azt is vizsgálja, hol és mire használják valójában az autókat. Fiala Lajos adótanácsadó könyvvizsgálat a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak!
0: Miről is van itt szó? Akinek van egy cége, ahhoz kötötten egy céges autó, akkor az kap egy konkrét adóellenőrzést arra, hogy hol állt meg az autójával, hova ment az autójával, attól függően, hogy mennyit ír le az adóból az autó miatt?
1: Konkrét, nem hiszem, hogy minden egyes autóra, vagy minden egyes személygépjárművel konkrét ellenőrzést fognak kezdeményezni az adóhatóság munkatársai. Inkább arról van szó szerintem, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy komolyan gondolják azt, és a törvényt be is szeretnék tartatni ebben az esetben, hogy a 2026. január 1-től szigorodtak az áfa levonási szabályok a személyautók áfa tartalmának visszaigénylésénél, illetve magának a személyautóknak a használatával kapcsolatos költségeknek az áfa levonásával.
0: És mik is ezek a változások konkrétan, amik így az áfa elszámolást illetik?
1: A személygépkocsikra vonatkozik ez a változás. Ugye 2026. január 1-e után, hogyha 100%-ban leszeretnék vonni az áfát egy ilyen autó beszerzésekor, vagy például leasinges formája is a beszerzésnek vonatkozik erre a célra, akkor ha az autót nem kizárólag vállalkozási célra használják, akkor mindössze az áfa 50%-a levonható az autó beszerzési árából, illetve a kapcsolódó költségekhez, javítás, szerviz, alkatrész, vagy más kapcsolódó költségekhez tartozó áfára is vonatkozik ez a levonási tilalom, tehát hogy csak 50%-ban lehet levonni az áfát.
0: Mit jelent ez a vegyes használat? Hol van ennek a határvonala? Már egyetlen magánút is annak számít tulajdonképpen? Azért ez elég meredeknek hangzik.
1: Igen, nagyon szigorúan fogalmaz az áfa törvény. Azt mondja, hogy ha nem 100%-ban céges célokra használjuk a személygépkocsit, akkor már nincs jogunk arányosan levonni az áfát, hanem csak, ahogy a törvény megállapította, 50%-ban. Tehát akár 1%-nyi magánhasználat is azt eredményezheti, hogy az áfa levonás 50%-kal csökken.
0: Milyen nyilvántartást kell vezetnie tulajdonképpen annak, aki a teljes áfát szeretné levonni, vagy hát eleve így futott neki január 1-én, hogy ő le fogja vonni a teljes áfát?
1: Eddig ugye az előző években is volt már egy ilyen út, nevezzük menetlevélnek, tehát egy nyilvántartás az megtett utakról vagy munkautakról, illetve nem csak a munkautakról, pontosan azért, hogy dokumentálja a vállalkozó, hogy milyen mértékben használt az esetleg személyes célokra. De ugye, hogy ha ezt idén januártól már csak elektronikus formában lehet megtenni. Tehát azt felejts el szerintem mindenki, hogy utólag majd valamit kézzel megcsinálok, elkészítek. Olyan részletes nyilvántartást ír elő a törvény, hogy azt szerintem kézzel nem lehet vezetni. Tehát a gépkocsi rendszáma, alvásszáma, típusa, minden egyes útnak az időpontját fel kell tüntetni, az indulás és az érkezésnek a pontos helyét, kivezette az autót, a kilométer óra állását, a megtett kilométereket, az út konkrét célját. Tehát ez egy olyan részletes nyilvántartás, amit nem is lehet szerintem más módon, mint elektronikusan vezetni.
0: El tudnám mondani, hogy milyen vállalkozásokra kell itt gondolni, mert az a részletesség, amit itt most felsorolt, az nem tudom, kicsit már ilyen abszurd, hogy egy logisztikai cégnél ilyet vezetnek, azt ilyen elvárandónak, meg természetesnek gondolná valaki, de hogy most egy kis vállalkozó, aki éppenséggel úgy szeretne túlélni a konszolidációs időszakban, hogy mondjuk az egész árát ugye az áfa részt érvényesíti az adóbevallásnál, hát azt nehezen tudom elképzelni.
1: Minden egyes személygépkocsira vonatkozik, amelyek vállalkozási célokra vannak használva. Nem tesz különbséget törvény kisvállalkozó és nagyobb cégek között. Sok esetben pont a kisebb vállalkozók talán érzékenyebbek, vagy jobban ellenőrizhetők, esetleg nem olyan felkészültek, úgyhogy néha az adóhatóság pont ezeket a cégeket, kisebb cégeket célozza meg, amivel nem nagyon értek egyet, de hát ez az én véleményem. A minden egyes személygépkocsira, amely vállalkozás céljaira is van használva, vonatkozik ez a jogszabály.
0: Mit ellenőriz a pénzügyi igazgatóság, és mire számíthat az a vállalkozó, akinél hibát találna?
1: Hogy konkrétan mit fognak ellenőrizni, azt nem árulták el. De ugye olyanokat vetettek fel, hogy pont azt próbálják ellenőrizni, hogy nem csak céges célokra használják ezeket a személyautókat. Tehát, hogy egy ilyen kitippelt, például szórakozó helyeket, vagy fürdőhelyeket, vagy bevásárló központokat fognak ellenőrizni, hogy vajon ott megfordulnak-e ezek az autók. Azt tudom elképzelni, hogy utána pedig bekérik ezeket a menetleveleket. Ugye ott egy rövid idős, akár egy 8 napon belül elektronikus menetlevelet be kell szolgáltatni az adóhivatalnak, és azt összevethetik az ő általuk akár feltérképezett helyzettel, és ott, ha különbségeket találnak, az okot ad arra, gyanút ad arra, hogy nem helyesen vagy nem pontosan vezetik az útnyilvántartást, és akkor viszont elindulhat egy komolyabb ellenőrzés.
0: Egyébként ez ön szerint mennyire igazságos, hogy 50 vagy 100% van itt az áfa érvényesítés kapcsán? Tehát ugye nem tudom, ez azért itt egy 80 vagy 90%-os üzleti használat az talán nem tudom, hitelesebb lenne, vagy meg azt mondanám, hogy hát akkor ha valaki 50%-ot érvényesít, az nyugodt lehet.
1: Ha valaki 50%-ot érvényesít az áfa szempontjából, az nyugodt lehet. A jövedelemadó szempontjából nincs ilyen korlátozás, ott ha van pontos útnyilvántartás, és például 90%-ra céges célokra, és csak 10%-ra magáncélokra használta, akkor a jövedelemadó szempontjából továbbra is az a 90%-os költségarányokat érvényesíteni lehet. Ugye a konszolidáció hozta magával ezt a változást, de azt is tegyük hozzá, hogy azért a környező országokban is például még szigorúbb szabályozás van Magyarországon, vagy például Ausztriában a személyautó használat, a céges személyautó használatokkor ott például egyáltalán nem levonható, vagy visszaigényelhető az áfa sem a beszerzésből, sem a hozzá kapcsolódó használati költségekből.
0: Mit tegyen az, aki most rájön, hogy mondjuk hát nem vezette megfelelően a nyilvántartást, javíthat még valamit az ellenőrzés előtt?
1: Nagyon gyorsan pótolja ezt a kötelezettségét. Én azt gondolom, hogy ezt igazából az új autóknál sokszor, amelyek térképes szolgáltatásokat nyújtanak, vagy GPS-es nyomkövető van benne, nagyon sok olyan program fut, létezik a piacon, amelyek egy ilyen GPS-es helymeghatározás alapján automatikusan felkínálják a lehetőséget egy ilyen elektronikus menetlevélnek a elkészítésére, amit aztán már csak kismértékben kell módosítani ahhoz, hogy teljesítse a törvényben előírt feltételeket.
0: Az adóhivatal a céges autók használatát akarja átvilágítani. A részletekről Fiala Lajos adótanácsadóval, könyvvizsgálóval beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Szívesen tettem.

0: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.
1: Nyolc óra harminc perc.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják július 10-én pénteken, Amália napján. A hétvégi népszavazáson való részvétel megint alacsony volt az ország déli járásaiban. A magyarokat nem érdeklik az ország sorsát alakító döntések. Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek a mikrofonnál, Mezőszálási Márk.
2: Kiraboltak egy benzinkutat a Szenc melletti Pozsony-Sárfőn. Két maszkos férfi ment be az épületbe, egyiküknél fegyver volt. A támadó megfenyegette a pénztáros nőt és a bevétel átadására kényszerítette. Sérülés nem történt, a rendőrség ismeretlen elkövetők után nyomoz. Több ezer zárjegy nélküli cigarettára bukkantak a nemesócsai rendőrök egy közúti ellenőrzés során. Egy Skoda Fabia sofőrét azért állították meg, mert nem állt meg a stopptáblánál. A férfi idegessége gyanút keltett, az autó átvizsgálásakor pedig 10 kartondobozban összesen 5000 doboz illegális cigarettát találtak. Pályázatot írt ki a Nyitra megyei önkormányzat az érsekújvári Pázmány Péter gimnázium igazgatói posztjára. A jelenlegi igazgató Peternay Zsuzsa nem indul újra tisztségért. Az iskola jövőjéről korábban felmerült az intézmények közös működésének, illetve egy magyar iskola központ létrehozásának lehetősége is. Nyitra megye önkormányzata 125 ezer eurót különített el a régiók fejlesztését segítő támogatásokra. A pénzből helyi akciócsoportok és regionális minőségi védjeggyel rendelkező kezdeményezések részesülhetnek. A támogatások közösségi, kulturális, sport és környezetvédelmi projektek megvalósítását segítik. A pályázatok között szerepelnek közterületfelújítások, zöld területek korszerűsítése, hagyományőrző programok, valamint helyi rendezvények támogatása is.
0: Időjárás.
2: Napközben többnyire változóan felhős, helyenként gyengén felhős időre számíthatunk. Főként a keleti ország részben elszórtan záporok is előfordulhatnak. A legmagasabb a nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Gyenge szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek a rendőrök Tardos kedden a főúton, valamint Ivachnó falun Rózsahegy irányába. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 36 perc. A hétvégi népszavazás országosan is nagyon alacsony részvétel mellett zajlott, de a Bél Mátyás intézet friss elemzése szerint a magyar többségű településeken nagyjából fele akkora volt a részvétel, mint országosan. A magyar-roma településeken pedig még ennél is alacsonyabb. Ez nem csak a mostani referendumról szól, hanem egy hosszabb ideje látható jelenségről is. A szlovákiai magyar választók egy részét egyre nehezebb megszólítani. Erről beszélgetett Ravasz Ábellel, az oktatási miniszter tanácsadójával, a Bél Mátyás intézet elemzésének egyik szerzőjével, Juhász László a tegnapi reggeliben.
1: Országosan is ugye nagyon alacsony volt a részvétel, az elemzés szerint a legalább kétharmadban magyar lakosságú településeken viszont 8,5% körüli arányban járultak az urnákhoz. Ez nagyjából fele az országos átlagnak. Ebből mit lehet kiolvasni? Mit jelent ez a gyakorlatban?
2: A Bél Mátyás intézetben már hosszabb ideje próbáljuk az összes választások esetében, illetve persze a népszavazásoknál is megnézni azokat a tendenciákat, hogy a kisebbségi szavazók hogyan szavaznak. Egy anonim szavazásról van szó ebben az esetben is, tehát nem tudunk oda menni mindenkihez és megkérdezni, hogy ők hogyan szavaztak és milyen nemzetiségűek, de meg tudjuk nézni azt, hogy mik azok az általános tendenciák az egyes koncentráltan élő kisebbségek esetében, mennyire mennek szavazni, kire szavaznak abban az esetben, hogyha mondjuk pártválasztáson, vagy pedig, hogy igen, vagy nem lett szavaznak egy népszavazásnak az esetében. És azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt éveknek a trendje általánosságban az, hogy a kisebbségek kisebb arányban és számban járnak szavazni, mint a szlovák többség, és ugyanez bizonyosodott be ebben az esetben is.
1: Tehát akkor ez nem egy ilyen egyszeri népszavazási érdektelenség, hanem egy ilyen hosszabb folyamatba illik bele. Miért? Megtalálták erre az alapvető kérdésre a választ? Tehát, hogy a kisebbségek köztük a szlovákiai magyarok miért ennyire érdektelenek a választásokkal kapcsolatban?
2: Azt látjuk, hogy ez egy általános kisebbségi mobilizációs probléma. Négy kisebbséget nézünk, négy olyan nemzeti közösséget nézünk, amely területének koncentráltan él Szlovákia településein. A magyarokon kívül ezek a romák, a ruszinok és a Szlovákia legújabb nemzetisége, a gorán nemzetiség. És azt látjuk, hogy minden egyes olyan mérésben, amit illetve monitoringban, amit eddig csináltunk, ezeknek a kisebbségeknek a többsége átlag alatt mobilizálódik, tehát kevésbé jár szavazni, mint a többség. Mindig vannak kivételek, ami azt mutatja, hogy vannak olyan témák, vannak olyan lehetőségek, amely mobilizálni tud adott közösséget, de általánosságban azt kell, hogy mondjam, hogy a kisebbségek kevésbé járnak szavazni. Amit lehet mondani, tehát ez nem egy olyan, azáltal, hogy nem beszélünk közvetlenül a szavazókkal, mert ez nem egy ilyen típusú mérés, ezért nem szeretném túl sokat mondani olyanból, ami nem a mérésből következik, de azt látjuk, hogy ha nincsen személyes, illetve közvetlen érdeke a kisebbségnek, nincsen közvetlen megszólítva, mobilizálva, akkor sokkal nehezebb ezt a közösséget elvinni az urnákhoz.
1: És maga a téma, tehát most a népszavazás kérdéseire gondolok, ezek ugye országos politikai ügyek voltak. Lehet, hogy ezek a témák egyszerűen nem kapcsolódtak a déli régiók mindennapi problémáihoz, ezért érezték, vagy érezhették úgy a Dél-Szlovákiában lakók, hogy őket nem szólítja meg ez a népszavazás?
2: Nagyon valószínűleg ez a helyzet. A témák olyan országos politikai kérdésekhez kapcsolódtak, amely szerintem kevésbé ismert vagy érdekes az országos többséghez képest a Dél-Szlovákiában, a magyarok körében. Nem gondolom azt, hogy nem azt akartam mondani, hogy ezek nem releváns témák, tehát intézmények működéséről, országos témákról van szó, de mégis a dél-szlovákiai közösségnek valószínűleg ez kevésbé ismert téma, mint az országos átlagnak. De az is érdekes, és ezt is látjuk a mérésnek egy részéből, hogy van komoly szerepe a politikai erőknek is a mobilizáció esetében. Ezt egyébként nem egy magyar mintából, hanem egy speciális roma mintából is meg tudjuk erősíteni. Az egyik olyan különleges településcsoport, amit meg szoktunk nézni, az azok a települések, ahol roma nemzetiségű polgármester van, ebből Szlovákia szerte 46 van, ezt a megint csak egy külön monitoring keretén belül az intézetünk szokta folyamatosan figyelni, és ezeken a településeken meg tudjuk mondani szintén nagyobb arányban történt mobilizáció, vagy kisebb arányban, mint az általános roma településeken, és ebben az esetben kevésbé mobilizálódtak azok a települések, ahol roma polgármester van, mint azok, ahol romák élnek, de roma polgármester nélkül, ami arra utal, hogy megint csak a politikai mobilizáció helyi szinten sem történt meg. Azok a közösségi vezetők, akik fölhívhatták volna a helyi szavazóknak a figyelmét arra, hogy ilyen típusú népszavazás van, hogy menjenek el, azok ezt nem tették meg, és azt gondolom, hogy analóg módon működött a többi nemzeti kisebbségnek az esetében is.
1: A magyar többségű településeken belül is vannak különbségek. Mit látni Csallóköz, Mátyusföld, Gömör, Bodrog közt vannak eltérések? Vagy most általános ez a letargia és apátia a választáshoz kapcsolatban?
2: Azt látni, hogy mindenhol alacsonyabbak délen az eredmények, mint a szlovák többségenek az esetében, tehát nem mernék mondani egy általános tendenciát, mert vannak kiugróan alacsony mobilizációjú régiók, illetve a települések, tehát a városok közül Királyhelmet, de a legkisebb mértékben mobilizálódó települések, magyar települések jó része az ország középső és keleti részén van. Inkább arra tudnám felhívni a figyelmet, hogy azok a települések, amelyek közelebb vannak a nyelvhatárhoz, ahol több a szlovák szavazója, tehát ott élő ember, azok a városok, amelyek esetében nagyobb az ott élő betelepülőknek az aránya, ott rögtön magasabb mobilizációt is láttunk, ami megint csak megerősíti ezt a tényt, hogy a magyarok kisebb mértékben mentek szavazni. Itt is van egy különleges mintánk, ez pedig a magyar ajkóromák által lakott települések, ezeknek a száma szintén 40 környékén van, és ezeken a településeken nagyon-nagyon alacsony volt a mobilizáció. Az összes választói csoport közül, akit mértünk, itt volt a roma polgármesterekkel közösen a legkisebb részvétel. A romákról el lehet mondani általánosságban nagyjából 5%-uk ment szavazni, ami azt jelenti, hogy 20 emberből egy, hogy ezt szokták mondani, mindig el szoktuk mondani, igen, a romák között nagyon alacsony a mobilizáció, a választás részvétel, mert azért nem szokott 5% lenni, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon alacsony szám.
1: Beszélhetünk-e arról, hogy sok szlovákiai magyar választó úgy érzi ezekben az országos politikai konfliktusokban, tulajdonképpen nincs is valódi tétje az ő részvételének, vagy hogy nem is igazán számít az ő szavazata?
2: Nem akarok a szlovákiai magyar választó nevében beszélni, de nekem logikusnak tűnik ez a felvetés. A szlovákiai magyar választóknak van több jól megkülönböztethető csoportja, akinek a viselkedésére azért valamit tudunk mondani. Vannak azok a választók, akik szlovákiai magyar pártokat szoktak választani hosszú távon. Az ő mobilizációkban mindig jelentős része van annak, hogy az ott esetben a szlovákiai magyar pártok mit mondanak. Ebben az esetben ugye neutrális volt a hozzáállása mondjuk a Magyar Szövetségnek, ami azt jelenti, hogy ezek a szavazók valószínűleg kisebb mértékben mentek szavazni, sokkal kisebb mértékben, mint hogyha mondjuk a szövetség a mobilizáció pártján lett volna. Ugye érdekes kérdés, hogyha ezt mégis megtette volna, akkor mennyien mentek el volna valóban szavazni. Aztán ott van az a magyar választói réteg, akik sokkal inkább érdeklődnek mondjuk a szlovákiai politika iránt, figyelik a szlovák médiát, bekapcsolódnak a köztémáknak a megvitatásába országos szinten, esetleg szlovák pártot választanak. Ő náluk volt nagyobb esély arra, hogy elmenjenek szavazni abban az esetben, hogyha megint csak a szövetség nem mobilizálja a magyar politikum irányába orientálódó itteni magyarokat. Hát itt meg valószínűleg az volt a helyzet, hogy az ő állatok választott pártok egy jelentős része sem javasolt mobilizációt, vagy ha igen, akkor nekik sem sikerült nagyon sok mindenkit elvinni az urnákhoz. Ugye az általános szlovák mobilizációs eredmény ez a 16% környék, ez azt mutatja, hogy itt is nagy nehézségek voltak az embereknek az urnához való elcipelésével, és aztán van egy olyan része az itteni magyar szavazóknak, akik teljesen demobilizálva vannak, és teljesen érdeklődnek az itteni politikával szemben, úgy a magyar pártok, mint a szlovák pártok tolmácsolásában. Ők azok, akik akkor sem mentek volna szavazni, hogyha egy nagyon magas részvételű népszavazásról beszélnek.
1: És ha már a pártoknál tartunk, a Magyar Szövetség szempontjából mennyire figyelmeztető jel ez az eredmény, ez az érdektelenség?
2: Hát erről több mindent is el lehet mondani, és ezek nem adatból, hanem inkább elemzésből következő tények. Az egyik ezek közül, hogy lehet azt látni, hogyha nincsen valami nagyobb kísérlet, egy jelentősebb próbálkozása az itteni magyar választónak a mobilizációjára, akkor ez magától nem történik meg. Tehát miközben a 2000-es évek legelején, a 90-es évek végén az itteni magyar szavazó inkább a jobban mobilizált csoportok közé tartozott, képes volt elmenni, szavazni akár az országos átlagnál nagyobb mértékben is. Most tényleg a szavazóknak az eljutatása a szavazófülkébe, ez egy nehéz feladat, amit a magyar pártoknak, a magyar pártnak egyszerűen meg kell szerveznie, nem fog magától ez megvalósulni. A másik tanulság az nekem pedig az, hogy tehát az országos politikai kérdésekben a szövetség megnyilvánulása az mindig egy nagyon nehéz kérdés. Ha ebben a népszavazásban állást foglalt volna a párt, és azt mondta volna, hogy menjenek szavazni a magyar szavazók, akkor valószínűleg többen mentek volna szavazni, és ez növelte volna a mobilizációt, a fölkészültséget mondjuk egy következő választásokra, de egyben biztosan nem történt volna meg az, hogy a magyarok tömegesen nem mentek volna szavazni, ami meg úgy lett volna értelmezhető megint csak, mint egy mobilizációs nehézség. Tehát nem könnyű a helyzet a pártnak akkor, amikor ilyen kérdésekre kell választodni.
1: Beszéltünk a magyarokról, beszéltünk a romákról. Az elemzés szerint kivételt a Gorál települések jelentettek, ahol még az országos átlagnál is magasabb volt a részvétel. Ez nagyon érdekes. Mit tudnak ők, amit a magyar vagy roma települések nem?
2: Nem, számunkra is nagyon érdekes volt az, hogy megint volt olyan nemzeti közösség, amelyik az országos átlaghoz képest nagyobb arányban volt szavazni. Azért mondom, hogy megint, mert amikor a 2023-as népszavazást néztük, abban az esetben meg a ruszinok voltak azok, akik az országos átlagnál sokkal nagyobb mértékben mentek el szavazni. A ruszinok esetében akkor ez elsősorban annak volt betudható, hogy ez a politikai baloldal által támogatott népszavazás volt, és a ruszin szavazók körében mindig is nagyon erős volt a baloldal, tehát ezek a tradíciók, minimum a kommunizmus évei, a szocializmus évei óta velünk vannak, a ruszin szavazók nagyon baloldaliak, és a baloldal ügyesen tudja őket mobilizálni. Ebben az esetben a népszavazásnak az esetében most a baloldal nem támogatta ezt a szavazást, sőt az első kérdés a baloldali miniszterelnök személyesen is nevezte negatív kontextusban, és ennek is köszönhető, hogy a ruszinok ezúttal az országos átlag alatt mobilizálódtak 12% környékén. A gorálok egy kicsit más eset, az ő szavazatok sok esetben megosztódik a pártok között, de mindig van ott egy nagyon erős keresztény elem, egy nagyon erősen katolikus, római katolikus közösségről beszélünk, akik az északi ország széleken élnek, és mivel a katolikus politikai közösség inkább a szavazás mellett tette le a voksát, ebben az esetben nem nagyon erősen, de mégiscsak támogatólag, és inkább ellenzéki pozícióban van a kormányhoz képest. Ezért nagyon valószínű, hogy így sikerülhetett a gorás szavazókat ezen a vonalon keresztül jobban megszólítani. Megnéztük a regionális eltéréseket is a gorálok között, és a szepesség

0: választó nem eleve passzív. Mindig van egy olyan csoport, vagy akár több csoport is a kisebbségi szavazók között, aki nagyobb arányban megy szavazni, nem csak a többi kisebbségnél, hanem az országos átlagnál is, de ez nem véletlenül történik meg. Ez a téma általi mobilizáció esetén történik meg, a politikum általi mobilizáció esetében történik meg, a helyi vezetők általi mobilizáció miatt történik meg. Tehát nem automatikus, de nem kell azt mondjuk, hogy a kisebbség úgysem fognak elmenni szavazni, őket nem érdekli a szlovákiai politika, hanem meg kell találni azt a kombinációt, azt a módszert, aminek a segítségével lehet őket vinni az urnához, és ez egyébként nem csak az őket képviselő pártok számára fontos, hanem az adott kisebbségeknek is, mert nekem egy demokrácia deficitnek tűnik az, egy rosszul működő demokráciának, hogyha azok a csoportok, akiknek tényleg a szavazás fontos lenne azért, hogy védjék a saját kisebbségi jogaikat, nem jutnak el az urnákhoz, ezt mindenképpen orvosolni kell. Egy jól működő demokratikus országban a kisebbségek általában éppen, hogy jobban, nagyobb mértékben járnak szavazni, mint a többség.
1: Ravasz Ábelt, az oktatásügyi miniszter tanácsadóját, a Bél Mátyás Intézet elemzésének szerzőjét hallották.
0: Köszönöm a beszélgetést.

8 óra 56 perc, és én el is köszönöm a kedves hallgatóink, ennyi fért napindító magazinunkba, július 10-én, Amália napján, pénteken. A 9 óra hírek után a nappalival folytatódik a Pátria rádió adás, amelyben Fica János várja önöket. A mai reggel szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a hangmestere Zsapka Levente, a zenei szerkesztő pedig Zsapka Levente. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, és az, hogy velünk tartottak, és velünk ébredtek, amennyiben itt tettek. Minden jó. Kálmán Norbertet hallott.

0: 9 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Csokoládé, elektromos autók és az első magyar szépségkirálynő tragédiája. Ezekkel a témákkal foglalkozunk az előttünk álló három órában. Nem véletlenül, hiszen mindhárom témának megvan a maga apropója. De hogy mi az pontosan, hamarosan elmondom, a további részletekkel együtt. Előbb azonban jöjjenek a legfrissebb hírek Mezőszállási Márktól.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Tüntetést szervezett a Fidesz Budapesten. Leállt egy orosz olajfinomító ukrán dróntámadás után. Többnyire változóan felhős időnk van. Jönnek a részletek. Budapesten demonstrációt tartott a Fidesz és a KDNP a kormány alkotmánymódosítási tervei ellen. Az ellenzéki pártok szerint a Tisza párt által benyújtott módosítás indokolatlanul megszüntetné Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, valamint jelentősen átalakítaná a politikai rendszert. A tüntetés az első nagyobb utcai megmozdulás volt az áprilisi választási vereség óta. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Fidesz fellépése hiteltelen és politikai haszonszerzést szolgál. Leállította működését a dél-kelet-oroszországi Szaratov olajfinomítója, miután egy ukrán dróntámadás megrongálta az üzem legfontosabb feldolgozó egységét. A támadásban egy ember meghalt, többen megsérültek. A létesítményt idén már harmadszor érte csapás. Kijev közölte, hogy az akció célja az orosz hadigépezetet kiszolgáló energetikai infrastruktúra gyengítése volt. Az utóbbi napokban több más orosz finomítót és energiaipari létesítményt is dróntámadás ért. Legalább 12 ember meghalt a dél-spanyolországi Almeria közelében pusztító erdőtűzben. Több áldozatot kiégett járművekben találtak meg, hatan pedig megsérültek, közülük ketten kórházba kerültek. A hatóságok szerint a tüzet feltehetően egy leszakadt villanyvezeték okozhatta, de a vizsgálat még tart. A lángok gyors terjedése miatt utakat zártak le, több településről lakosokat evakuáltak, az oltásba pedig a spanyol hadsereg különleges egysége is bekapcsolódik. Az országban a rendkívüli hőség miatt jelenleg 14 nagy erdőtűzzel küzdenek a tűzoltók. Masadban, szülővárosában helyezték örök nyugalomra Irán legfelsőbb vallási vezetőjét, Ali Khameneit, aki február végén vesztette életét az izraeli-amerikai támadások kezdetén. A temetést hatnapos nemzeti gyász és több iráni, valamint iraki városon áthaladó gyászmenet előzte meg. A végső búcsút zárt körben tartották, miközben a szentély előtt hatalmas tömeg gyűlt össze. A temetés idején továbbra is feszült a helyzet Irán és az Egyesült Államok között, a felek kölcsönösen újabb támadásokkal vádolják egymást. Amerikai sajtóértesülések szerint Izrael a héten új, konkrét hírszerzési információkat adott át Washingtonnak egy Donald Trump elleni feltételezett iráni merénylettervről. A Fehérház hivatalosan nem erősítette meg a hírt, Trump azonban újságíróknak azt mondta, tud arról, hogy Irán célpontként tekint rá. A fenyegetettség miatt az amerikai elnök a NATO csúcsról hazafelé módosította utazási tervét. A fejlemények tovább fokozzák a feszültséget a Közel-Keleten. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság első negyed döntős mérkőzésén Franciaország-Marokkó 2-0. Ma 21 órától lesz a Spanyolország-Belgium negyed döntő. A labdarúgó Európa Liga első selejtező körének első mérkőzésein Vojvodina-Ferencváros 1-2 és Split-Žilina 2-0. A visszavágókat jövő csütörtökön rendezik.
2: Időjárás.
3: Napközben többnyire változóan felhős, helyenként gyengén felhős időre számíthatunk. Főként a keleti ország részben elszórtan záporok is előfordulhatnak. A legmagasabb a nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Gyenge szél fúj.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Pozsonyban a Vajnorská úton, a Skultéti utcai kereszteződésnél, ahol egy villamos összeütközött egy úttisztító járművel. Az érintett szakaszon jelenleg nem közlekednek a villamosok. Komáromban, Őrsújfaluváros részben a belváros irányába számítsanak sebességellenőrzésre. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

Köszöntöm Önöket ismét a pénteki nappaliban, ahogy azt a beköszönésben is már említettem, mindhárom mai témánk egy-egy apropóhoz köthető. Hallgassák meg a részleteket. Július 7-én volt a csokoládé világnapja. Kevés olyan édesség létezik, amelyet ennyire szeret az egész világ, mégis kevesen tudják, hogy a jó csokoládé sokkal több egy egyszerű nasolni valónál. Na de miből és hogyan készül valójában, mitől lesz minőségi egy tábla csokoládé, és mi a különbség az ét, a tej és a fehér csoki között, és tényleg egészséges lehet-e? Hogyan kell helyesen fogyasztani, tárolni és milyen ételekhez illik? Ezekről beszélgetünk állandó gasztronómiai szakértőnkkel, Kosár Lajossal 9:30-tól. A mai napon Molnár Csilla halálának 40. évfordulójára emlékezünk. A mindössze 17 éves magyar szépségkirálynő öngyilkossága 1986-ban az egész országot megrázta. Története pedig 4 évtized múltán is sokakat foglalkoztat. Számtalan könyv, újságcikk és dokumentumfilm próbálta megfejteni az elmúlt évek során, hogy mi vezethetett a fiatal lány tragédiájához, miközben életét és halálát rengeteg találgatás övezte. Futács Károly személyesen is ismerte Molnár Csillát, szerelmi viszony volt köztük. A 80-as évek ismert diszkó tulajdonosa a 2024-ben megjelent Záróra a gyöngyhalászban című önéletrajzi könyvében őszintén írt a hozzáfűződő kapcsolatáról, és olyan emlékeket idézett fel, amelyek közelebb vihetnek bennünket ahhoz, milyen ember is volt valójában Molnár Csilla. Vele próbáljuk majd felidézni az akkori eseményeket, és beszélgetünk a tragédia máig nyitott kérdéseiről a 10 órai híreket követően. És ma van Nikola Tesla születésének 180. évfordulója, bár neki semmi köze a Tesla autók megtervezéséhez, mégis róla nevezték el az első elektromos automárkát, nem véletlenül. Na de mi a helyzet ezekkel az autókkal? Hiszen néhány évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy kiszorítják a benzineseket, ma viszont már jóval árnyaltabb a kép. Az akkumulátoros modellek egyre népszerűbbek, közben a hibridek is erősek, a hagyományos motorok sem tűntek el, és az európai autógyártókra egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a kínai versenytársak. Eközben az európai autók egyre drágábbak, a minőségük pedig romlik. Óriási átalakulás közepén van tehát az autóipar, és közben a vásárlókban is rengeteg a kérdés. Mit érdemes ma választani? Milyen az elektromos autók megbízhatósága? Merre tart a piac, és milyen autókat fogunk vezetni 10 év múlva? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Major József autóipari szakértővel a 11 órai híreket követően. Műsorunk végén pedig megemlékezünk a 80-as évek egyik legnagyobb pop-rock ikonjáról, a héten elhunyt Bonnie Tyler Velszi énekesnőről. Változatosak és izgalmasak lesznek tehát a mai témák, ha tehetik, tartsanak velünk, déli 12 óráig számítunk megtisztelő figyelmükre, mai munkatársammal, Zsapka Levente hangmérnökkel együtt. Hamarosan a névnapi köszöntővel, majd az eseménynaptárral jövünk vissza, maradjanak velünk!

Július 10-e van, Amália napja. Ez a női név a germán Amal kezdetű nevekből származik. A névképző egy gót királyi családra utal. Más értelmezések szerint a jelentése tevékeny, szorgalmas és dolgos. Boldog névnapot kívánunk!

9 óra 20 perc van, hallgassák meg a mai nap eseménynaptárát. 1290. július 10-én meggyilkolták IV. Lászlót, akit Kun Lászlóként is ismer a történelem. Halálával kihalt a magyar királyi Árpádház férfi ága, ami hosszú belpolitikai bizonytalanságot és trónviszályokat indított el Magyarországon. 1584-ben ezen a napon Hollandiában egy bérgyilkos meggyilkolta Orániai Vilmost, akinek fejére II. Fülöp spanyol király vérdíjat tűzött ki a spanyol uralom elleni felkelés vezetése miatt. Orániai Vilmos halála súlyos veszteséget jelentett a németalföldi szabadságharcnak, ugyanakkor mártírrá vált és jelentős szerepet játszott abban, hogy a későbbi Hollandia kivívta függetlenségét. 1778-ban ezen a napon 16. Lajos francia király hadat üzent Angliának, és ezzel Franciaország nyíltan is az amerikai függetlenségükért harcoló gyarmatok oldalára állt. A francia katonai és pénzügyi támogatás döntő szerepet játszott az amerikai függetlenségi háború sikerében, ugyanakkor tovább növelte Franciaország adósságait, ami később hozzájárult a francia forradalom kitöréséhez. 1940-ben ezen a napon Franciaország németektől meg nem szállt déli részén létrejött a kollaboráns Vichy kormány élén Henri Philippe Pétain marsallal, aki teljhatalmat kapott. A rendszer együttműködött a náci Németországgal, és a II. Világháború egyik legsötétebb francia fejezetévé vált. 1985-ben ezen a napon a francia titkosszolgálat emberei az új-zélandi Auckland kikötőjében felrobbantották és elsüllyesztették a Greenpeace Rainbow Warrior nevű hajóját, amely a francia atomkísérletek ellen tiltakozott. Az akcióban egy ember életét vesztette, az ügy pedig nemzetközi botrányt okozott, amelynek következményeként Charles Arnoux francia védelmi miniszter lemondásra kényszerült. 1991. július 10-én Boris Jelcin hivatalba lépett Oroszország első demokratikusan megválasztott elnökeként. Megválasztása a Szovjetunió széthullásának egyik fontos állomása volt, és új korszakot nyitott Oroszország modern politikai történetében. És 1992-ben ezen a napon egy Miami bíróság 40 év börtönbüntetésre ítélte Manuel Noriega, panamai tábornokot, kábítószerkereskedelem, zsarolás és pénzmosás miatt. Noriegát az Egyesült Államok az 1989-es panamai katonai beavatkozás során fogta el, pere pedig a hidegháború utáni időszak egyik legismertebb nemzetközi bűnügyévé vált. Július 10-én született Rózsa Sándor, a legismertebb magyar betyár. A 19. század egyik legendás alakja volt, akinek életét a bűnözés és a népi hőssé válás kettősége jellemezte. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején szabad csapatot vezetett, alakját pedig számos népdal, regény és film őrizte meg az utókor számára. 180 éve született Nikola Tesla, szerb származású elektromérnök és feltaláló. A váltakozó áramú villamos energia rendszer egyik megalkotójaként alapjaiban változtatta meg a modern elektromos hálózatok működését, emellett több száz szabadalom fűződik a nevéhez. Zseniális, korát megelőző ötletei miatt, mint például a vezeték nélküli energiaátvitel vagy a rádiótechnika, ma a tudomány és a műszaki innováció egyik legnagyobb alakjaként tartják számon. 155 éve született Marcel Proust, a 20. századi világirodalom egyik legnagyobb alakja. Fő műve az Eltűnt idő nyomában, a modern regényirodalom alapműve, amely az emlékezés, az idő múlása és az emberi lélek finom rezdüléseinek páratlan ábrázolásával vált halhatatlanná. És 1895-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Karl Orff, német zeneszerző. Legismertebb műve az 1937-ben bemutatott Carmina Burana, amely középkori diák és vándor költők verseire épül, és a sors, a szerelem, a tavasz és az élet örömeit énekli meg. Nyitó tétele az Ó Fortuna, a 20. századi komoly zene egyik legismertebb részletévé vált.
Orff zenepedagógusként is jelentős volt, nevéhez fűződik az Orff módszer, amely a ritmusra, a mozgásra és játékos zenei nevelésre épül. Negyven éve hunyt el Molnár Csilla, az 1985-ös Magyarország szépe verseny győztese. Mindössze 16 évesen vált országosan ismerté, de a hirtelen jött hírnévvel és a ránehezedő nyomással nehezen tudott megbirkózni. Néhány hónappal koronázása után, tragikus körülmények között öngyilkosság következtében vesztette életét. Rövid élete máig a magyar szépségversenyek történetének egyik legmegrázóbb és legtöbbet emlegetett története. Molnár Csilla életével és halálával mai műsorunkban is foglalkozni fogunk. És 1993-ban ezen a napon halt meg Kun Péter, az Edda művek gitárosa. A kivételes tehetségű zenész korábban a Pokolgép tagjaként is ismerté vált, majd az Edda művek meghatározó gitárosa lett. Mindössze 26 éves volt, amikor egy motorbalesetben életét vesztette. Emlékét pedig a magyar rock rajongók máig az egyik legígéretesebb hazai gitárosként őrzik, és az ő emlékére most szóljon a róla szóló dal az Edda művektől.

0: Ez volt a Lelkünkből című dal, melyet az Edda Művek a ma 33 éve elhunyt Kun Péter emlékére írt. Most viszont a rockzene után egy nagy fordulattal a gasztronómia felé vesszük az irányt, és egy könnyedebb témával foglalkozunk az előttünk álló percekben. Július 7-én volt ugyanis a csokoládé világnapja. Kevés olyan édesség létezik, amelyet ennyire szeret az egész világ. Mégis kevesen tudják, hogy a jó csokoládé az sokkal több egy egyszerű nasolni valónál. Na de miből és hogyan készül valójában? Mitől lesz minőségi egy tábla csokoládé? Mi a különbség az ét, a tej és a fehér csoki között? És tényleg egészséges-e a csoki? Hogyan kell helyesen fogyasztani, tárolni és milyen ételekhez illik, szóval nagyon sok érdekes kérdés áll még előttünk, melyet remélhetőleg ma is megválaszol nekünk Kossár Lajos gasztroblogger, aki itt van velünk most is a stúdióban. Szia Luigi!
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Szóval tudjuk, hogy a kakaó, amelyből a csokoládé készül, először inkább a kakaóval fogunk foglalkozni, mint a csokival valószínűleg. Ez egy több ezer éves dél-amerikai növény. Mi a története? Hogyan került Európába? Mit érdemes a kakaóról tudni?
1: Hát igen, említett, hogy Dél-Amerika, de inkább Közép-Amerikai, ugyanis már Mexikóban is volt, tehát alapjában ő több mint 4000 évre nyúlik vissza a története. Úgy leletek szerint, tehát már a maják és az asztékok voltak az elsők, akik termesztették, és időszámításunk előtt 1500 körül, és a pörkölt, őrölt kapak kakaóbabot vízzel, vaníliával és csillivel keverték, és így készítették az úgynevezett istenek italát, istenek eledelét, a sokoatlot, és ebből a sokoatlból, ami később ugye Európában Cortés hozott be, alakult át mármint csokoládévá, mint olyan, ez az ital. Ez egy ilyen szent habzó ital, a mai világban is használják a modern kakaó ceremóniákban, és azt mind azért majd elmondjuk, hogy miért, ugyanis a kakaónak és a jó csokoládénak, mert ezt is tudni kell, hogy mi a jó csokoládé, valóban, hogy mondjam, gyógyító hatása, gyógyító és szent hatása van, ahogy az asztékok tartották. Itt említettél több fajtát, mármint a kakaóbabról, mint olyanról, tehát valóban több helyütt már Dél-Afrikában és Brazíliában is termesztenek kakaóbabokat, sőt, innen a két utolsó országból származik a legújabb kakaóbabfajta, mégpedig a rubin, tehát a rubi kakaó.
0: Az milyen?
1: Hát az a rózsaszín csak kakaó, ami is már kapható nálunk is.
0: Tehát már a kakaóbab is rózsaszín?
1: Igen, és egész ideje alatt, tehát egy ilyen modern, ezt egy belga csokoládé gyártó, nem fogom mondani a nevét, de az egyik leghíresebb csokoládégyártó, illetve kakaógyártó 26 év alatt fejlesztette ki azt a metódust, hogy pörkölésnél, ugyanis a kakaóbabot, nem mint olyat, tehát a kakaóbab a teorómában, a kis sárga magok egy ilyen húsos hüvelyben találhatók, ha ismerik az emberek, úgy néz ki, mint egy nagyobb gyümölcs, és abban ilyen babok vannak. Tehát ezek a babok, ezeket rohasztják, tehát fermentálják, úgy mondják, hogy rohasztják, és majd ez 140 és 150 fokon pörkölik. Na most a rubi kakaónál ezt a pörkölés nagyon, hogy mondjam, csökkentik, így megtartja ugyanokat az ásványi anyagokat és a fantasztikus rózsaszín színét. Ezt természetesen később elveszítheti a rubi csokoládé, hogyha rosszul temperáljuk, de erre majd visszatérünk a temperálásnál. Tehát valóban a kakaóbab héja megbarnul, törékenyé válik, és utána a magot megszabadítják a héjától, megőrlik, és olyan folyékony masszát kapnak, ami ilyen cseppfolyós, ami zsírból és zsírral van, tehát ez a kakaóvaj, ezt el lehet választani, tehát későbbi ipari forradalom során préselték, de már az asztékok is tudták préselni, tehát kipréselték a kakaóvajat és a kakaó száraz kakaóport, és ennek a keverékéből készülnek, tehát hogyha több cukrot adnak hozzá, és több kakaót, mint olyat, akkor ezek az étcsokoládék, tehát egy bizonyos fokig, ha tejjel sűrítik, illetve feloldják, az a tejcsokoládé, és hogyha csak kakaóvajat használnak cukorral, ebből lesz a fehér csokoládé, amit említettél, hogy
2: és sok esetben... És a fehér csokoládé az hivatalosan csokinak számít? Mert sokak... vannak olyan feltételezések, hogy nem, most hát alapjában, csokija vagy nem?
1: Hát alapjában véve nem tartalmaz kakaó, száraz kakaót, a festéket, tehát nem a festéket, hanem a száraz kakaót.
2: Tehát
1: nem
2: a kakaóport?
1: Vajat tartalmaz.
2: A kakaó vajat tartalmaz, a kakaóport nem.
1: Nem, úgyhogy ebből a szempontból. De használjuk a cukrászatban, főleg cukrászatban használjuk, míg az étcsokoládét, illetve a tiszta 100%-os kakaót alapjában kivéve a kezdetektől, ahogy említettem, a szent italon kívül, amit ugye említettem, hogy vaníliával és csilivel is keverték, sőt, keverték ánizsal és besűrítették kukoricaliszttel, ez felszívja ugyanis a zsírt. Tehát ez a szent italon kívül fűszerként használták, de nem csak fűszerként, hanem fizető eszközként is használták. Az asztékok még pedig valóban pénzként használták, és alapjában véve, ha most nézzük a mai piacot, tudjuk, hogy a kakaóbabból nagyon kevés van már, és ezért emelkedik az ára. Tehát a kakaó az utóbbi időben valóban, illetve a csokoládé elérte maximumát a hivatalos piacokon, és azért is, mert alapjában véve nagyon sok olyan anyagot, és most ide kitérhetünk, azt hiszem, úgy gondolod, az, hogy milyen hatása van a szervezetre a csokoládénak.
2: Hát olyan nagy kérdés, hogy egészséges-e a csokoládé, mert én úgy hallottam, amikor ilyen kézműves csokoládé készítőkkel is készítettem már korábban interjút, akkor ők egyértelműen kijelentették, hogy a jó és minőségi csokoládé az nem, hogy nem ártalmas, hanem egyenesen egészséges. Igaz ez akkor a te igen. tudomásod szerint is?
1: Igen, mert azt is tudni kell, hogy csak azt nevezhetjük csokoládénak, ami minimum 38% kakaót és kakaóvajat, együtt kakaó masszát tartalmaz. Az összes többi csak ha jól tudom, nem is megengedett csokoládénak nevezni, hanem csak kakaós valaminek, tehát ilyen például sok esetben a fagylaltot, hogyha látjuk, akkor csak ilyen kakaó máz van rajta, ami nem tartalmaz annyit. Másik dolog, még egy kicsit visszatérek a kakaóhoz, ugyanis, ahogy említettem, használjuk sütéshez is, de főzéshez is. A főzéshez nálunk nagyon keveset használják, nem
2: erre
1: tudják.
2: Erre majd rátérünk, hogy hogyan és mihez érdemes.
1: No, tehát akkor visszatérhetünk ahhoz, hogy mit tartalmaz, tehát tartalmaz teobromint, anandamint, fenitilamin és sok magnéziumot, hogy mik ezek az anyagok. Például a teobromin az tágítja az ereket és serkenti a keringést, az anandamin az az agy kanaboid receptorait kapcsolódik, tehát hát hogy boldogság molekula, ez a boldogság molekula, ami eufóriát és könnyedséget ad. Azért tudjuk, hogy sok esetben depressziós állapotokra mondják, hogy egy kocka valóban étcsokoládé, tehát ami azt jelenti, hogy minimum 60. A főzésnél 52, de a tovább, ami van, 60 fölött, tehát 60, 78, 85, sőt 100%-os étcsokoládét ajánlanak.
2: Szövítja a kedélyt.
1: Kedélyt is, de van benne, igen, és sőt, ezt még szerelem, tehát a fenitilamin, az fokozza az endorfinok és a dopaminnak a hatását a szervezetben, és ezt szerelem molekulának is tartják, ezért tartják a csokoládét afrodiziákumnak is, tehát említettem a magnéziumot, az ellazítja az izmokat, és megnyugtatja az idegrendszert.
2: Úgyhogy nem összekeverendő azzal, hogy ugye a cukor, sokan azt gondolják, hogy na, a cukor miatt pörög fel az ember, és van energiája a csoki hát fogyasztás után, attól is, attól de segít is. A kakaóban lévő boldogság.
1: Itt most valóban beszélünk a jó minőségi
2: amely kevés cukrot tartalmaz, tehát igen. Annál is megvannak ezek a hatások.
1: Érdekes, hogy tartalmaz azért koffeint is, valóban hisztamint is, szerotonin, triptofán, ahogy magnéziumot említettem, és volt egy ilyen nagy felmérés, hogy finnek készítették a csokoládé egészséges hatásáról, amiben megállapították, hogy csökkenti a szélütés kialakulásának esélyét, például 17%-kal kevesebb ember kapta, aki állandóan, tehát szisztematikusan, rendszeresen ették a csokoládét, de jó csokoládét, de érdekes, hogy a fogyókúrához is nagyon ajánlják, ugyanis 20 perccel egy kis kocka valóban nagyon jó étcsokoládé után az agy hirtelen egy olyan szignált kap, olyan jelet kap, hogy tele vagyok. Tehát az éhségérzetet el tudja nyomni. Valóban így igaz, mert ha kipróbáljuk, hogy minőségi csokoládét eszünk, akkor nem kívánunk belőle többet. Tehát valóban mindenkinek, ugyanis ez egy kesernyi, és ez egy ilyen pikánsan, kemény, füstös valami. Tehát valóban, ugye mondtad, hogy kell ízlelni, illetve kóstolni a csokoládét.
2: Igen, nem csak behabzsolni, ugye sokan mondják, hogy a csokit úgy kell fogyasztani, olyan, mint a jó csokoládé olyan, mint a jó bor. Tehát megvan annak is a módszere, hogy hogyan kell fogyasztani, mihez lehet fogyasztani, mihez illik az az íz, és ugye a helyes fogyasztási módszer az, hogy hagyjuk elolvadni a szánkban. Ezt
1: igen,
2: is én már megtanultam,
1: kell,
2: az igaz?
1: Ízlelni. Jó a bőrnek is például, mert megvédi a bőrt a napkárosító hatásával, tehát benne lévő flavonolok. Érdekes, hogy a terhes nőknek és babáknak is ajánlják, mert a stresszet is oldja, megelőzheti a diabetészt állítólag, és csökkenti a koleszterin szintet. Emeli a jó koleszterint, és csökkenti a rossz koleszterint. Ez azt jelenti, hogy, és ahogy említettem, ásványi sokban is, ásványi anyagokban is van, mert a jó csoki például a 70%-os, az tele van káliummal, cinkkel, szelénnel, és 10 gram például, ami egy táblacsoki általában, az 67%-át jelenti a napi vasbevételnek. Tehát aki, hogy mondjam, vashiányba szenved, annak valóban ajánlják a csokoládét.
2: Na és hogyan készül a csokoládé, vagy a jó csokoládé? Ugye elhangzott már a temperálás szó. Hogyan lesz a kakaóból csoki?
1: Hát úgy, hogy ahogy említettem, hogy végül, amikor kisajtolják, akkor megmarad a kakaóval és a kakaópor, és ezt újra fogják keverni. És ahogy mondtam, hogy bármit tehetünk bele, bármit nem azért, tehát a cukrot teszünk hozzá, minél több cukrot, annál rosszabb.
2: És minél... Erre érdemes figyelni például vásárláskor, ugye?
1: Itt igen, meg kell nézni, hogy mennyi, egy hány százalék benne a kakaóval, a kakaópor, és még a kakaóknál visszatérve, azt megint nem mondtam el, hogy a sütésnél, ugyanis vásárolunk kakaóporokat. Ugye? Az emberek általában hagyományosan két fajtát találnak a poltokon, a zsírszegény kakaót, ami 10-12%-os, zsírtartalma van, és a jó kakaóport, ami 22-nél több zsírtartalma van. Az egyik a holland típusú, tudjuk rajta is van az a hölgy, ugye a holland kakaó, a másik pedig a fekete, illetve a bio naturál kakaó. A holland kakaónak az a előnye, hogy lúgosítják, tehát lúgos a hatása van, ezért például sütésnél nem kell használni hozzá, nem, illetve fölösleges használni hozzá szódabikarbonát, mert alapjában véve nem lesz hatása, míg a jó, tehát illetve hát a másik kakaóban vannak savak, tehát itt ez feldobja a tésztát, illetve a kakaós tésztákat. A holland kakaópor sokkal közelebb áll az eredeti ízhez, tehát olyan az ízértéke valóban enyhén, lágyan, kesernyés, sőt, savanykásan gyümölcsíző, és itt visszatérve, hogy mondtam, a rubi kakaó az, illetve a rubi csokoládé, mert abból kakaó nem készül, tehát a rubi csokoládé az olyan, hogy gyümölcsös, enyhén, savanykás ízű, és ahogy említettem, egész folyamatában, ha nem rontjuk el a temperálást, akkor megtartja az élénk szívét, szősőt, hogyha egy kevés citromlevet, illetve valami savas anyagot teszünk hozzá, például a mázaknál, vagy a ganásnál, tehát a csoki máznál, akkor még élénkebb lesz a rózsaszín színe. Na most mi a temperálás? Tehát amikor a kakaót, illetve kakaóból vagy csokoládéból készítünk különböző, hát hogy mondjam, még egyszer csokoládét, mert ugye készíthetünk ugye magunk is otthon csokoládét, megveszünk egy jó alapot, tehát vagy kakaót veszünk, vagy lehet kapni, úgy hívják, hogy csokoládé lencsék, tehát ilyen apró lencsék, van a sajtolval, és a minőségétől függve, ahogy mondtam, meg a gyártótól. Tehát van egy belga gyártó, meg azt hiszem van egy olasz gyártó itt nálunk, akinek a leghíresebbek a csokoládéi. Természetesen már vannak például nálunk is szlovák csokoládék, ugyanis attól függ, hogy veszi meg a kakaó farmot, és hogyha pörkölik, hol készítik. Tehát a temperálásnál az a lényege, hogy
2: amit otthon is lehet.
1: Természetesen lehet, mikróba lehet használni, gőz fölött lehet használni. Mihez lesz szükségünk? Tehát melegre van szükség, és egy hőmérőre, mint olyanra. A temperálás, az előkristályosítás lényege az, hogy az első kakaót, illetve az első csokoládét, amink van, azt fel fogjuk olvasztani, mint olyat, utána pedig lehűtjük, majd visszamelegítjük. Ennek az a lényege, hogy a benne lévő kristályok, tehát fényesebbé, lágyabbá teszik a csokoládét, és ezt alapjába véve akkor látjuk, hogyha kiöntjük majd a csokoládét a formákba, és valóban nagyon szép színe van. Nagyon vigyázzunk arra, hogyha öntjük, tehát hogyha bombonokat vagy táblás csokoládét készítünk, amit mondják, hogy minek már a táblás csokoládét csinálni, mikor már egyszer van. Hát nem, mert sokan, mint kézművesek, valóban használják a kakaó alapot, és utána szárított gyümölcsöt, mogyoró, diót, tehát valamilyen ízesítőszert tesznek bele, akár tengeri só is van most utóbbi időben, csilit is tehetünk bele, igen, mert az fokozza az érzést.
2: Mi volt a legkülönlegesebb, amit te már kóstoltál, legkülönlegesebb ízű csoki, vagy amiről hallottál?
1: Hát én nagyon sok csokoládét teszek, mint a Gombóc Artúr, ugye, hogy kerek csokoládé, lapos csokoládé, minden csokoládé. Van egy cég, azt nem mondhatom a nevét, aki valóban az egyik legjobb csokoládékat készíti, és én az igazság, hogy a túl édesített, illetve valamivel édesítettet nem nagyon szeretem. Én a keserű csokoládét szeretem. Hát utóbbi időben volt egy vörösboros. Tehát valóban, ami tartalmazott vörösbort is, ha jól tudom, még Komáromban is készítenek ilyen csokoládékat. Komáromban igen. Több kézműves, nagyon jó csokoládé van, de egész világon nagyon sokan visszatérnek. Barátnőm is például számítógépes, hogy mondjam, szakember volt, és most csokoládé gyártó, mint olyan. Valóban különböző csokoládé nyalókákat, csokoládé díszeket
2: készít. Már műalkotásokat lehet készíteni.
1: Igen, valóban, ha nézzük az interneten, szinte szobrokat, jól formázható a csokoládé, mint olyan.
2: De sóval egyébként tényleg jó. Sóval a tengeri is. Sós csokoládét, hát a só, én már kóstoltam, íz, az igen, hihetetlenül
1: a, hát
2: finom.
1: A só alapjában minden ételbe ízfokozó.
2: Állítólag a kakaóba bele, egy csipetnyi sót beleszólni igen, is igen, nagyon igen. Tesz.
1: Hát a kakaó, ha már itt tartunk kakaót, például sokan a különböző instant kakaóporokból, de azt nem lehet például használni csokoládékészítésre. Tehát az, nem fogom sorolni megint csak azokat, amit a gyerekeknek készítünk kakaót. Abban nagyon sok a cukor, majdnem 70% a cukor, tehát ott is azért vigyázzunk. Tudom, hogy a gyerek nem fogja megenni a keserű csokoládét, mint olyat, úgyhogy valóban vigyázni kell rá. De visszatérve a temperáláshoz, tehát az a lényeg, például az csokoládét. Először fel kell melegítenünk valamilyen vagy mikróban, de ott vigyázni kell, ott minden 30 másodpercben át kell keverni a csokoládét, mikor olvad, hogy 45-50 fokra. Ha pedig valóban gőz fölött, akkor vigyázzunk, hogy ne kerüljön bele víz. Mert ha víz kerül bele, akkor már abból csak kakaó, tehát folyékony kakaót tudunk csinálni, mert megcsomósodik. Tehát azért vigyázzunk. Ezt vissza kell hűteni 27-28-ra. Hogy hűtjük? A mesterek alapjában a márvány asztalon hűtik, tehát kiöntik a csokoládét, mint olyat, és úgy keverik, kavarják, míg ki nem hűl. Majd ugyanúgy összekaparják, visszateszik az edénybe, és felhevítik újra 31-32 fokra. Ezután válik valóban, meg láthatólag fényessé, lágyjá a csokoládé. Ez az étcsokira vonatkozik. De van egy olyan módszer is, ami egyszerűbb, hogy például a felhasználandó csokoládé drazsét, illetve csokoládénkat három részre osztjuk, tehát kétharmadát fel fogjuk melegíteni, és nem fogjuk, hogy mondjam, a hűtést úgy készítjük, hogy beleöntjük a másik csokoládét, tehát a nem melegített csokoládét, ami visszahozza a alapjába véve a hőmérsékletét. A tejcsokinál ez más, a fehér csokinál is más, a rubi csokoládét ugyanúgy használjuk, mint a fehér csokit, itt alacsonyabb hőfokra kell emelni az első melegítésnél, és utána pedig vissza kell hűteni.
2: És a konyhában hogyan tudjuk felhasználni a csokoládét, ugye a desszerten kívül mire használható, akár fűszerként, vagy akár húshoz, milyen húshoz illik?
1: Hát Mexikóban van például, Mexikóban van egy ilyen, hogy csokoládé mártás,

0: mindenhol, úgyhogy elsősorban mártásokhoz, tehát mindent ezt be lehet sűríteni.
1: És milyen fűszerekhez élik? Ugye mondtuk már, hogy csili, a sóval is kombinálható.
0: Hát sokan például olyan keleti fűszerekkel, mint az ánispor, ánizsal, nagyon jó fahéjjal például, de szegfűszeget is tehetünk hozzá, a vanília az édesebb változatoknál, de ahogy említettel, a csilit lehet beletenni, a sót lehet beletenni. Én például mi volt az, ami... Hát természetesen mártogathatunk bele a csokoládéba, különböző ismerjük a csokoládé szökőkutakat, amiben gyümölcsöket mártogatunk. De mondom, mindig az minőségi csokoládéról beszélünk. Még a főzésnél is, ha lehet, illetve a sütésnél is használjunk, ha lehet, 52%-os csokoládét, amit vásárolunk.
1: Hogyan kell tárolni? Hűtőben kell tenni, vagy
0: hűtőben
1: milyen?
0: Hűtőben eltartható, sokáig, attól függ valóban megint, hogy mennyit tartalmaz. Ha bombonokkal gond van, mert nem tudjuk, illetve meg kell nézni, hogy mivel vannak megtöltve a bombonok. Tudjuk, hogy az utóbbi időben volt ugye a nagy felhajtás a dubai csokoládéhoz, ami elméletileg pisztáciát tartalmaz, és az úgy nevezett, hogy mondjam, pörkölt cérna metéltet, mint olyan, tehát nem volt valami, tehát a töltelékről volt szó. Sok esetben valóban itt is nagyon, elmentek az árral, miközben a csokoládé maga nem volt annyira minőségi. Tehát itt a töltelékről volt szó, meg a nagy marketingről, úgyhogy ez volt az egyik. Másik, hogy lehet, hűtőbe tartjuk, de az is jó, hogyha mielőtt fogyasztanánk, kivesszük, tehát temperáljuk mind a sajtokat, tehát alapjában véve hagyjuk szobahőmérsékletre, de most nem megint a túlfűtött szobákról beszélünk, mert elolvad. Érdekes, hogy te megkérdezted, mikor mondtuk, hogy téma legyen, hogy miért júliusban, mikor a legnagyobb meleg van, hogy csokoládé.
1: Csoki szezon.
0: Igaz, igen. És nagyon sok csokoládégyár ki is jelenti, hogy nyáron nem fognak
1: leállni a gyártással, igen.
0: És az üzletekben is elméletek, hogyha nincsen meg az a megfelelő hőmérséklet, elméletek nem szabad tartani a csokoládét.
1: És az a fehér réteg, az sokan azt hiszik, hogy az azt jelenti, hogy megromlott a csoki, pedig nem,
0: nem,
1: igaz?
0: Az a kicsapódott kakaóvaj, annak nincs semmi, annak csak esztétikailag nem szép alapjába véve, de az nem romlott.
1: Is nincs.
0: Hát amíg nem megy bele moly lepke, vagy valami, mert azok szeretik, valóban nem férges, ahogy mondani szokás, és hogyha a bombonokat látjuk, hogyha nem kiszáradt, mert az látható az alsó részén, hogyha ha már öreg valóban a bombon, mint olyan, tehát a töltött csokoládé, mármint most valóban a bombonokról beszélünk, akkor úgy behajlik, tehát a belső része kiszárad, és akkor egy ilyen vákum alakul ki, úgyhogy azt már ne. De a táblás csokoládéknál valóban ott nézzük meg, hogy hány százalékos, mit tartalmaz, ott viszont sok esetben érdekes, ha megromlik, például a magyaros csokoládé, vagy a bármilyen mogyoró, ami zsírt tartalmaz, az avasodás. Tehát azzal is azért vigyázni kell. A legjobb az étcsoki. Az étcsoki valóban eltartható nagyon sokáig.
1: És onnan tudjuk, hogy jó a minősége, hogy nagyon, hogy pattan, tehát hogy hangja, igen, van, roppan, és élesen elpattan, tehát nagyon, igen, igen, nagyon egyenes, éles lesz a törésvonal, amikor eltörjük. Ez azt jelenti, hogy jól lett fermentálva.
0: Igen, és még a végén én hoztam még egy, hogy mondjam, ilyen szerelmi bájitalt, a rumos forró csokoládét, amit nyáron is és télen is lehet enni.
1: Na, nyár van, akkor igen.
0: Na, mert még nem mondtuk, hogy az Európában a 16. században hozta be Cortés a csokoládét, mint csokolát, mint az istenek italát, és akkor ánizsal, fahéjjal, ahogy mondtam, keverték. Franciaországban nagyon nagy divat volt a 17. században, és második Károly uralkodás alatt a 17. században szintén Angliába vált divatossá a csokoládézás, de ez főúri, hogy mondjam, volt egészen a 19. századig, amikor Magyarországon is voltak ilyen csokoládé szalonok, ahol kakaót és folyékony csokoládét ittak.
1: Tehát a rumos forró... Úri huncutság volt a csokoládéfogyasztás, ugye?
0: Hát én ilyen rumos forró csokoládét hoztam, amihez tejszínt, tejet használunk, tehát 4 deci tejet, 2 deci tejszínt, 1 deci rumot, egy kevés mézet, és 6 deka étcsokoládét, vagy 6 evőkanál minőségi kakaót, és ezeket enyhén felforralunk, vigyázzuk, hogy ne ugorjon össze, tehát valóban ne kapja össze, de ezt utána valamivel, tehát valóban fahéjjal, csilivel, ánizsal, kardamonnal, szerecsendióval például ízesíthetjük, és fantasztikus szerelmi bájital, melegítő ital is, valóban feldobja ugye a dopaminunkat, meg a szerotoninunkat, úgyhogy valóban ez a boldogság érzet az idővel beáll, és ahogy említettem, nem bűn,

0: este, ha az ember éhes, az éjjeli hűtőszekrény kirablás helyett megenni egy kockácska, valóban egy kocka, tehát az egy, nem tudom, azt hiszem két gram vagy mennyi, hát szétengedni a nyelven, hogy valóban kapjon az agy egy ilyen instruktást, tehát hogy már tele vagyok, úgyhogy és valóban.
1: És hogy miért nyáron van a csokoládé világnap, én úgy tudom, hogy állítólag a hagyomány szerint 1550. július 7-én érkezett meg először a csokoládé vagy a kakaó Európába, és innen.
0: Hát akkor ezért ez van így nyáron.
1: Igaz. Akkor fogadjuk el, hogy ez így igaz. A csokoládéról megint sok mindent megtudtunk. A csokoládé világnapja volt, bár nincsen szezonja, de lehet, hogy ezt a szerelmi bájitalt nyáron is el lehet fogyasztani, nem csak forrón, hanem hidegen is. Kosár Lajos gasztrobloggernek köszönjük ezúttal is a sok érdekes történetet és tanácsot ezúttal a csokiról.
0: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: 10 óra van. Nappali. Fica Jánossal. És már megyünk is tovább, folytatjuk műsorunkat. Az előttünk álló órában a tragikus sorsú szépségkirálynő Molnár Csilla történetével foglalkozunk. A hírek után jövünk vissza, most átadom a szót Mezőszállási Márk hírszerkesztőnek.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Robert Fico szerint Pozsony dönthet az önkormányzati választások politikai üzenetéről, Észak-Korea tovább bővíti nukleáris arzenáját, többnyire változóan felhős időnk van, jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök szerint, ha az őszi önkormányzati választáson József Rás jelenlegi közlekedési miniszter nyerné meg a pozsonyi főpolgármester választást, az az egész választás legnagyobb politikai eseménye lenne. Fico úgy fogalmazott, hogy egy ilyen eredmény minden más önkormányzati sikert háttérbe szorítana. A kormányfő szerint Rás bizonyított miniszterként, több fontos pozsonyi közlekedési fejlesztés is az ő nevéhez köthető, emellett helyi kötődése is erős. Fico úgy véli, a Smer szavazói akkor is támogatni fogják, ha hivatalosan nem a párt jelöltje. Elismerte ugyanakkor, hogy a hivatalban lévő főpolgármester előnnyel indul, ezért szerinte nyílt és kiszámíthatatlan verseny várható. Jelentősen emelkedett a gázolaj ára a szlovák kutakon, miközben a benzin is tovább drágult. A július 5-ével zárult héten a 95-ös benzin átlagára literenként 1,673 euró volt. A dízel ára ennél is nagyobb mértékben 3,7 centtel nőtt, így egy liter átlagosan 1,52,2 euró került. A statisztikai hivatal szerint a szlovák autósok továbbra is többet fizetnek az üzemanyagért, mint a cseh, a magyar vagy a lengyel sofőrök, ugyanakkor az árak még mindig alacsonyabbak az osztrák szintnél. Az áremelkedés hátterében elsősorban a közel-keleti konfliktus miatt megdrágult nyersolaj áll. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán 376 ukrán drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban, köztük Moszkva térségében is. A támadások következtében több dél-oroszországi olajipari létesítményben tűz keletkezett. A Krasznodari területen kigyulladt az Ilszki olajfinomító, a Rosztovi régióban pedig két üzemanyagraktár és egy kikötői létesítmény is találatot kapott. A hatóságok több helyen lakosokat evakuáltak. Ukrajna az elmúlt hónapokban egyre intenzívebben támadja az orosz energetikai infrastruktúrát, hogy csökkentse Moszkva háborús bevételeit és logisztikai képességeit. Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei tovább egyeztetnek a 21. orosz ellenes szankciós csomagról, de egyelőre nincs teljes egyetértés. A tervek szerint enyhítenének azon a javaslaton, amely megtiltaná minden volt orosz katona belépését az Európai Unióba. A korlátozás várhatóan csak azokra vonatkozna, akik ténylegesen részt vettek a harcokban. Továbbra is vita folyik az energiaszektort érintő intézkedésekről, különösen az orosz kőolaj árplafonjáról és a cseppfolyósított földgáz tranzitjáról. Az uniós külügyminiszterek várhatóan hétfőn próbálják véglegesíteni a csomagot. Észak-Korea bejelentette, hogy tovább növeli nukleáris fegyvererejét és mennyiségi, valamint technológiai fejlesztéseket is végrehajt. A döntést a Koreai Munkapárt Központi Katonai Bizottságának ülésén hozták meg. Emellett jelentősen kibővítik a katonai hírszerzés feladatait is, amelynek fő célpontja továbbra is Dél-Korea lesz. A fennyani vezetés szerint a hírszerzés kulcs szerepet játszik a biztonsági fenyegetések kezelésében és a katonai információk megszerzésében. Elemzők szerint a bejelentés azt mutatja, hogy Észak-Korea tovább erősíti konfrontatív politikáját Szöullal szemben, miközben a két ország továbbra is csak fegyverszüneti megállapodás alapján áll egymással szemben. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság első negyed döntős mérkőzésén Franciaország-Marokkó 2-0. Ma 21 órától lesz a Spanyolország-Belgium negyed döntő. A labdarúgó Európa Liga első selejtező körének első mérkőzésein Vojvodina Ferencváros 1-2 és Split Žilina 2-0. A visszavágókat jövő csütörtökön rendezik.
1: Időjárás.
2: Napközben többnyire változóan felhős, helyenként gyengén felhős időre számíthatunk. Főként a keleti ország részben elszórtan záporok is előfordulhatnak, ha a legmagasabb a nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Gyenge szél fúj.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Pozsonyban a Vajnorská úton a Skultéti-Hó utcai kereszteződésnél, ahol egy villamos összeütközött egy úttisztító járművel. Az érintett szakaszon jelenleg nem közlekednek a villamosok. Komáromban, Őrsúly faluvárosi részben a belváros irányába számítsanak sebességellenőrzésre. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

10 óra múlt, 9 és fél perccel, önök a Pátria Rádiót hallgatják, ez itt a pénteki nappali. Ma van Molnár Csilla halálának 40. évfordulója, a mindössze 17 éves magyar szépség királynő öngyilkossága 1986-ban egész Magyarországot megrázta, története pedig 4 évtized múltán is sokakat foglalkoztat, hiszen életét és halálát rengeteg találgatás övezte. Ebben az órában Futács Károllyal, Molnár Csilla egykori szerelmével próbáljuk felidézni az akkori eseményeket. 11 óra után pedig az elektromos autók jelenével és jövőjével foglalkozunk majd. Ma már az akkumulátoros modellek egyre népszerűbbek, közben a hibridek is erősek, a hagyományos motorok sem tűntek el, az európai autógyártókra pedig egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a kínai versenytársak. Eközben az európai autók egyre drágábbak, a minőségük pedig romlik. Óriási átalakulás közepén van tehát az autóipar, és közben a vásárlókban is rengeteg a kérdés. Mit érdemes ma választani? Milyen az elektromos autók megbízhatósága? Merre tart a piac, és milyen autókat fogunk vezetni 10 év múlva? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk majd Major József autóipari szakértővel műsorunk utolsó órájában. Azt követően pedig megemlékezünk a 80-as évek egyik legnagyobb pop-rock ikonjáról, Bonnie Tyler, walesi énekesnőről, aki szerdán hunyt el 75 éves korában. Tartsanak velünk, déli 12 óráig számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: Július 10-én Molnár Csilla halálának 40. évfordulójára emlékezünk. A mindössze 17 éves magyar szépségkirálynő tragikus halála 1986-ban az egész országot megrázta. Története pedig 4 évtized múltán is sokakat foglalkoztat. Számtalan könyv, újságcikk és dokumentumfilm próbálta megfejteni, hogy mi vezethetett a fiatal lány tragédiájához, miközben életét és halálát rengeteg találgatás övezte. Azt, hogy mi játszódott le Molnár Csilla fejében azon a bizonyos júliusi napon Fonyódon, valószínűleg soha nem tudjuk meg. Tettének okairól ma is csak feltételezések léteznek. Sokan úgy vélik, hogy az első magyar szépség királynőre nehezedő óriási nyomás, a kor politikai rendszere, a szépségipar, a szponzorok és a média elvárásai is szerepet játszhatott a tragédiában. Mások viszont szerelmi csalódást vagy családi konfliktusokat említenek. Futács Károly személyesen is ismerte Molnár Csillát, szerelmi viszony volt köztük. A 80-as évek ismert diszkó tulajdonosa a 2024-ben megjelent Záróra a gyöngyhalászban című önéletrajzi könyvében őszintén írt a hozzáfűződő kapcsolatáról, és olyan emlékeket idézett fel, amelyek közelebb vihetnek bennünket ahhoz, milyen ember is volt valójában Molnár Csilla. Vele próbáljuk most felidézni az akkori eseményeket, és beszélgetünk a tragédia máig nyitott kérdéseiről. Itt van velünk a vonalban Futács Károly. Jó napot kívánok!
1: Jó napot!
0: Először is azt kérdezném meg öntől, hogy miért döntött úgy, hogy könyvet ír az életéről, és benne Molnár Csilláról. Ugye ez a könyv néhány évvel ezelőtt jelent meg, közel 40 évvel a tragédia után.
1: Csilla halála 1986-ban nagyon mély nyomot hagyott bennem. A nyár közepén a diszkomba tulajdonképpen egy hónapig be se jártam, annyira a lelkemre vettem ezt az egész dolgot, annyira mélyen volt köztünk ez az érzelmi kapcsolat, és ahogy otthon voltam, akkor elhatároztam, hogy nagyjából írok erről az egész dologról, és ebben megerősített az édesanyja, akivel a Csilla halála után többször beszélgettem. Hol a Csilla szobájába is jártam, abban a szobában is, ahol a Csillában én rendszeresen találkoztam. Az volt az első elhatározás. És akkor írtam le az első betűket, vagy jobban mondom, kazettás magnóra mondtam egy-két gondolatot. Aztán ezek után tulajdonképpen eltelt egy 10 év, amikor nem nagyon foglalkoztam, közben ugye találkoztam a feleségemmel, a második feleségemmel, és akkor született egy fiam, és ez így elmaradt, de jelentkezett egy újság először, hogy szeretne egy riportot készíteni velem. Nem tudtam, hogy ez milyen riport, mert abban az időben volt vagy 3 üzletem, és gondoltam, hogy ezekkel kapcsolatos. De nem, hanem a Csilláról kezdtek el hallgatni, és akkor egy nagy cikk, nagy kétoldalas cikk készült ebből, beszélgetésből, amit tulajdonképpen összeszedett innét, onnét, és az én mondataim is benne voltak. És akkor ezután a cikk után egyre több újság és televízió jelentkezett, hogy szeretnének erről beszélni. És akkor újra elővettem ezt a dolgot. Akkor megint írtam hozzá, megint gondolatokat, sőt elolvasta egy 80-as éveket kutató íróhölgy, aki több regényébe is megemlített, vagy könyvébe a 80-as évekről, ami szólt. És akkor így szép lassan, akkor megint valamit írtam, megint elhalt a dolog. A végén elhatároztam, amikor már tényleg eltelt 30 év, Csilla halála után, és már voltak jegyzeteim, meg 80%-ig meg volt a könyv. Volt egy beszélgetés ezzel a hölgyel, meg az RTL-lel, TV-vel, és akkor végleg kicsit visszamentem gondolatba is a 80-as években, és akkor neki feküdtem, és akkor megírtam a könyvet.
0: Hogyan ismerkedett meg Molnár Csillával?
1: Hát a Csillával való megismerkedésem tulajdonképpen véletlennek köszönhető. Ismertük egymást látásból, bejárt az üzletembe Gimi után kólázni, és jobban a pincérekkel voltak, ezek fiatal lányok voltak kapcsolatban. Én véletlenül pincérem autójába jöttem, amikor lestoppolt, és így megismerkedtünk, meg tulajdonképpen ez az első beszélgetések voltak, meg akkor felment lakásomra, és ott takarított, és tulajdonképpen itt elindult valami, akkor 85-ben volt ez. Tehát 85-ben csak egy ilyen egyszerű, hogy úgy mondjam, kalandnak indult valami történt. Annak idején rengeteg külföldi lány, fiatal lány, és főleg németek jártak a diszkóimba, mert hát még a rendszerváltás előtt ugye tele volt nyugatnémet fiúkkal javarészt, és NDK-s lányokkal, meg ugyanígy Csehszlovákiából is rengetegen. És hát elindult a Csillával is egy ilyen kaland, ami a nyár végén, szeptemberben befejeződött.
0: Elég nagy volt önök között a kor különbség, ha jól tudom.
1: 20 év volt köztünk, hát ez úgy relatív nagynak tűnő korkülönbség, de hát a Csillát látva 16 évesen, tehát a Csillát látva 16 évesen nem tűnt ez olyan nagy korkülönbségnek, abszolút.
0: Tehát idősebbnek tűnt a koránál? Nagyon. Érettebb volt a koránál?
1: Hát egy részről nagyon, nagyon fejlett, magas, gondolkodásilag is egy kicsit túlnőtt a korosztályán. Hát nem véletlenül, hogy 16 évesen lett szépségkirálynő, 16 évesen végül is egyedül. Élt volt időszak, amikor egyedül volt Budapesten.
0: Akkor, amikor önök találkoztak, akkor még ugye ez még a szépség királynő választás előtt volt, tehát Csilla akkor igen, még kvázi ismeretlen volt, és nem volt még szépség királynő. Milyen embernek ismerte meg akkor Csillát? Milyen lány volt, amikor megismerte, mielőtt még szépség királynő vált volna belőle?
1: Tulajdonképpen egy nagyon őszinte, hát az érzéseit, a vidámságát, egy mindenit, tehát egy nagyon őszinte lány volt. Egy ilyen szabad, mindenki föl kell reggel, és nem áll a tükör elé, hogy én hogy nézek ki, meg szép vagyok. Ugyanúgy kócosan kijött, fölült a bringájára, jókat nevettünk, humoros volt. Hát egy igazi, hogy úgy mondjam, ilyen balatonparti lány volt, aki 16 éves létére, mondom, teljesen irányította szinte a környezetét, a barátnőit, felnéztek rá, tényleg egy ilyen szabad szájú.
0: Az a bizonyos nyár, amiről ön most mesélt, ugye, azt ön még úgy jellemezte, hogy az még egy ilyen kaland, nyári kaland volt, az még nem volt szerelmi viszony. Hogyan folytatódott a nyár után a kapcsolatuk?
1: A nyár után tulajdonképpen elváltunk, volt egy ilyen, találkoztunk az üzletnél, sokáig beszélgettünk, és a vége az lett, hogy majd jövőre találkozunk, és én mentem föl Pestre. Nekem Pesten volt a lányom, akkor még papíron a feleségem, meg hát én Pesten laktam, ott volt a házunk, de mivel a Csilla a sok-sok hölgy közül, sok lány közül talán ő az, aki a legtöbb nyomot hagyott bennem. Azért is volt az a bucsú beszélgetés, meg megbeszéltük, hogy hát persze, hogy ennek így kell lennie, hát én télen nekem Fonyódon nincs semmilyen érdekeltségem, nincs lakásom, mert nyáron mindig béreltem valamit. És akkor én tudtam, hogy ő indult ezen a szépségkirálynő választáson, elődöntőig tudtam követni, akkor még lent voltam, amikor Pécsen volt, és a Pécsit megnyerte, a pécsi versenyt, mert az egyik barátom benn volt a zsűribe, annak szóltam is, hogy figyeljen a Csillára, és a lényeg az, hogy megnyerte a versenyt, és akkor így elfelejtődött ez az egész dolog, és én októberben készültem Franciaországba, ott volt egy teniszverseny, és akkor a barátom mondta, hogy van két jegye az Átriumba, ott van a szépségkirályi választás elődöntője. És egy pillanatig nem gondoltam arra, hogy most a Csilla ott van, vagy nincs ott, de nem is tudtam, hogy ez hogy zajlik, valahogy nem követtem ezt a szépségkirályi választást, és akkor ott a Csilla meglátott, üzent, hogy várjam meg a verseny után, és akkor hát nem nagyon akartam, mert mondom, most miért várjam meg, és akkor mégiscsak ő személyesen is oda jött hozzám, és akkor megvártam, lent, és akkor mondta, hogy ő egy szállodában laknak, mert egy hét múlva lesz a döntő, és hogy egy szállodában lakik, itt negyedik lett ezen a versenyen, és akkor megvártam, és akkor fölvittem, nem hozzánk, hanem volt egy lakása, ahol fölmentünk, és ott voltunk egész hajnalig, hajnalban vittem haza, mikor én elindultam Németországon át Franciaországba, akkor egy úgy éreztem, hogy ez nagyon kellemes, és nagyon jó kapcsolatnak indult ez a dolog. Tehát ez a találkozás így októberben, hogy megint a Csillával, egy picit érzelmileg is úgy gondoltam rá, meg ő nála, ez sokkal több egy kalandnál ez a nyári találkozás.
0: És mindeközben ugye már következett a döntő, miközben ön Párizsban volt, azt hogyan élte meg, az ön szemszögéből hogyan történt a szépségkirálynő választás, amelyen Csilla aztán végül győzni tudott?
1: A barátomnak megüzentem, hogy légy szíves, menj el erre döntőre, akivel ott voltam az elődöntőn, figyelj egy szál piros rózsát, a Csilla megnyeri a versenyt, amit én ilyen 90%-ra éreztem. Látva a többieket ott fölvonultak. És mondom, vigyél egy szál piros rózsát, és annyit mondj csak, hogy egy öncsalászos. És akkor a barátom hívott föl Párizsba, jobban mondva én hívtam föl, vonalas telefonon, és akkor kérdeztem tőle, hogy amit történt, mondta, hogy van egy jó hírem, a Csilla nyerte a versenyt, de van egy rossz, hogy nem tudott odaférni, mert olyan tömeg, fotósok, meg mindenki odult körülötte, és nem tudta ezt odaadni. Na, hát örültem a dolognak, haza jöttem, itt még volt egy-két elintézi valahol, és akkor találkoztam a Csillával lent Fonyódon, és akkor összevesztünk rögtön az első találkozásnál.
0: Mi vesztek össze? Miért vesztek össze?
1: Ilyen véletlenszerű dolog volt, hogy a gimivel voltak a Csilláék, és nem egyedül voltam, hanem a két pincéremmel, és akkor ők beszéltek a többi lánya, hogy mondták a lányok, hogy jaj, várjatok meg bennünket még egy óránkban. És akkor beültünk oda a Deltába, egy asztalnál ültünk, és akkor, amikor vége lett az órának, akkor jöttek a lányok erre, és valaki befogta a szememet, és én azt hittem, hogy a Csilla. És akkor így hátra nyúltam feneke magasságával az illetőnek, és akkor kiderült, hogy nem a Csilla volt. A Csilla ott állt, pont akkor lépett be. Főleg nem kedvelte ezt a lányt. Nem is tudom, miket mondott, de tehetsz egy szívességet. Azt hittem, hogy én vagyok a barátnőd, meg szóval elég keményen, amilyen ő volt, egy ilyen őszintén, ami kijött belőle. Szóval akkor összeveszünk. Ez az összeveszés, ez tartott két és fél három hónapig, és valamikor február végén, márciusban békültünk ki, amikor az európai szépségkirálynő választás volt, a környékén békültünk ki. Csilla Pestre járkált, és Pesten is lakott. Pesten lakott egy tévés dramaturg hölgynek a lakásán, és Csilla egyedül Peste ment a diszkóba, és mindenki sokan hajtottak rá, persze, sokan szerették volna megszerezni, pletykák voltak róla.
0: Mennyire voltak igazak azok a pletykák ön szerint? Mekkora része volt azoknak kitaláció, vagy dicsekvés?
1: Nagyon sok kitaláció volt bent, nagyon sok, de volt egy-kettő, amit ő is elmesélt nekem. Sőt, hát ő is elmesélt úgy, hogy amikor újra kibékültünk, akkor azzal kezdte, hogy elkezdte elmesélni ezt az előzményeket. Azok a fiúk, akik voltak, azok mind ilyen, azok voltak a Fidelikus könyvben is, ahogy írta, és akkor, amikor kibékült velem, akkor miattam szó szerint elmondta, hogy például az egyik, ennek a modell srácnak, ennek mondta, hogy vége, mert találkoztam újra a Károllyal, és bele akarok lenni, és akkor a srác mondta neki, hogy ó, tehát a futásnak van felesége, van gyereke, van annyi szeretője, van, úgyis dobni fog téged megint. Hát szóval így szakított azokkal, Klipperöcsivel, úgyhogy újra összejöttünk, és tulajdonképpen akkor elindult egy komolyabb érzelmi kapcsolat részemről is.
0: Csilla egyébként megváltozott a Szépségkirálynő győzelem után? Tehát más ember lett belőle?
1: Magabiztosabb lett, és azért ez adott neki az elején, főleg az elején, adott neki egy ilyen löketet, hogy ő a Szépségkirálynő, és ezt ő így is élte meg tulajdonképpen, hogy ő a legszebb, és így járt kelt, és tulajdonképpen amikor a összevezésünk alatt találkoztunk egyszer az Alatna és a születésnapján, én is ott voltam, és a Csilla is jött a egy-két lányjal, meg a énekessel, bejöttek, és akkor mondta, hogy vigyem haza, vagy ő próbált kibékülni vele. De akkor még én ezt nem néztem utána, hogy ezek a sok rossz pegyka, ez igaz-e vagy nem, és úgy éreztem, hogy teljesen fölösleges, hogy most én itt vele kibéküljek, vagy valami, de akkor ott éreztem, hogy ilyen magabiztos volt, és amikor mondtam neki, hogy ne arra, hogy nem érek rá, és akkor az ujjával így fölmutatott. Szóval nagyon magabiztos volt önbizalma.
0: A hírnév, az ismertség, a reflektorfény, az milyen hatással volt rá?
1: Nézd most, egy fonyódi lány, nem tudom, Fonyód az egy kisváros, ugye, Balatonparton. A Csilla egyszerűen egy vidéki lány volt. El volt ott szorulva egy családi körbe, a Gyöngycsaláz volt az első olyan mencsvár, ahova kicsit kinyílt ott a fiataloknak a világ, hogy főleg napközben az elején, és akkor hirtelen fölkerült Budapestre, ahol a magyar médián kívül mindenki a lábai előtt van. De akkor már megtapasztalt egy-két negatív dolgot. Hát az apja megbízott egy ügyvédet, egy három gyerekes családapát, az ügyvéd ki akart vele kezdeni, aki az ő ügyeit intézte. Tehát azt akart, hogy ott lakjon nála, meg egyebek, és a Csillának ez nem tetszett, és otthon nem mert elmondani. Tehát voltak itt negatív impulzusok, meg a sok ígéret, hogy majd ilyen, meg olyan lesz, meg szerződést kap, és végül is nem sokat kapott, nem kapott semmit végül is. Járkált ilyen vacsorákra, oda küdték, hogy amikor jöttek, mit tudom, jött egy orosz küldöttség, és akkor mentek vacsorázni valahova, akkor ő emelje az est színvonalát. Tehát a sok öröm között, amit kapott az egyszerű emberektől, meg a szórakozó helyeken, annak volt egy negatív hátoldala, de szerintem amikor későbbiekben már ezzel nem foglalkozott. már érezte, hogy nem kergette azt, hogy ő most szépségkirálynő, és neki adjanak munkát, meg főleg amikor velem kibékült, akkor mondtam neki, hogy ennek ezt hagyd a fenébe, ezt az ilyen vacsorázgatást, meg a diszkóba ilyen talk show-ra menni, ezeket felejtsd el, mert a kibékülésünkkor is észrevettem rajt, amikor találkoztunk Fonyodon, hogy a Csilla a nagy, tehát ő szeretne nekem is diktálni. És akkor én ott mondtam neki, hogy figyelj, de ez nem fér bele, hogy most te, mert hogy akkor majd holnap találkozunk, meg ez, meg az, amikor én lementem Fonyodra miatta, az esti órákban találkoztunk, ott bementünk a gyöngyhalászba, és fölemengedtük a régi dolgokat, meg igen, és akkor, hogyha holnap jön Peste, és akkor én várjam meg, úgy próbált a dolgokat, és akkor mondtam meg, hogy figyelj, ez most ez nem megy, most találkoztunk, szexeltünk, de holnap, én ilyen nem érek rá, hogy most tényleg kimenjek a vasútra, meg egyebek. Hát aztán akkor volt egy kis megint szakítás, de aztán kibékültünk, nagyon jó volt, és akkor én ki is mentem a vasút felé, ugye. Tehát szép lassan nem hagytam, hogy ő diktáljon, hanem mellé álltam a sok rosszba, nem hagytam, hogy kihasználják, és mindenre figyelmeztettem. És akkor ezeket azért úgy megfogadta, és teljesen normális lett attól kezdve. Mások, a barátnőkkel nem volt, nem mutatott semmi ilyesmit, hogy ő akar lenni. Ott ugyanolyan természetes volt a Fonyódiakkal.
0: És az önök között lévő kapcsolat aztán hogyan fordult komolyra?
1: Tulajdonképpen amikor elindult a nyár, amikor följött Pestre, akkor állandóan vittem oda, mentünk vacsorázni. Tehát tulajdonképpen volt egy ilyen kisebb lakás, amit csak arra használtam, hogy régen még hoztam oda a barátnőket, meg valami akárki volt, és amikor a Csilla lett, akkor ővele oda jártunk ebbe a lakásba. Ott lakott nálam, amikor följött Pestre, és akkor jött a nyár. Nekem akkor már két üzletem volt, Balatonlelén az Y, meg a Fonyód, és akkor amikor Csilla föl kellett volna jönnie pénteken, hívták föl, akkor fölhívtuk az irodából, hogy nem megy, és mondtuk, hogy ott keressék a Csillát, ne otthon a lakásán, mert hogy nincs otthon, meg egyebek. Csak az adminisztrátommal meg volt beszélve, hogy ő mondja azt, hogy a Csilla nem ér rá, és akkor a Csilla csak olyan dologra ment el, ami nagyon tetszett neki, hogy amit azt mondta, hogy okay, ha nem ment, akkor nem ment el, és akkor egész hétvégén velem volt. Általában Balaton lellén, mert ugye ne lássák a szülei Fonyódot. És akkor adtam neki...
0: Titkolták a kapcsolatokat?
1: A pénzt. Igen. Hát tulajdonképpen az apja előtt csak. Csak azt nem akarta ő is, hogy az apja tudjon róla. Nagyon nem bújtáltunk. Szerintem már a Csilla szépségkirálynő választása után kezdődött, hogy az apjában nem volt olyan jóba. Akkor már kezdődött, hogy miért ennyi pénzt keresel, nem vették el a pénzét, de hát ilyen 2000 forintokat kapott, meg 3000, meg nem is tudom. Meg egyébként is, tehát az, hogy az ügyvéd nem tetszett a Csillának, és akkor mondta, hogy ő nem akar ezzel az ügyvéddel együtt. Tehát voltak már összetűzések az apjával.
0: Volt valamiféle rivalizálás ön között és Csilla édesapja között?
1: Ő tudott rólam, mert azért a gyöngycsalás ez a Fonyódon elég nagy visszhangot váltott ki, és az őnek egy kifőzdéjük volt, és ő mindig ő volt a kis királynak tartotta magát Fonyódon. Most ez egy kicsit csorbította az ő akármiért, hogy itt ez van, hogy van egy ilyen hely, ahova mindenki beszél róla, meg sokan eljárnak, meg, és akkor mondták neki, akikkel jóba volt, kártyázott, és akikkel én nem voltam jóba, ilyenek a rendőr, kapitány mondjuk, vagy akárki, a KISZ, itt volt a Fonyódon a KISZ titkár, és nagyon nem szerette a gyöngycsalászt, és ő ezekkel kártyázott. Csak a rossz híreket, a futács az itt tele van nőkkel, meg minden, és ezt a Csilla azt tudta, hogy itt mi van, meg hogy van, de nem akarta ezt itt otthon elmondani, és gondolom, hogy ezért az apjával nem akarta, hogy az apja tudja, hogy nem van.
0: Észrevett a Csillán bármiféle változást az utolsó hetekben, már itt nyár elején?
1: Hát nagy változást nem vettem észre, kicsit határozottabb lett, és attól kezdve, hogy az anyukája szerintem tudomány, akinek elmondta talán, hogy nekem ezt így konkrétan nem mondta el, csak az anyukájától tudom, hogy ő hallgatólagosan, hogy ő tudott róla. Csak azért az apjától azért úgy tartottak mind a ketten, mert valami miatt tartottak, hát volt olyan, hogy el is akartak költözni, hogy elválnak, vagy elköltöznek valahol Kaposvárra, és mondta Csilla, hogy oda elmegyek utána, vagy ilyesmiket kérdezett. De aztán nem váltak el, mert hát itt csinálták a kifőzdét, a nyárnak a közepébe voltak, és akkor szerintem egyre többen tudták, hogy köztünk van egy ilyen kapcsolat, és akkor valaki így beszólt neki az apjának, hogy hallom, hogy a futás lesz a fejed. Neked Csilla többször említette nekem ekkor már, most már nem tűri ezt, hogy az apjait eldugdos dolgait, és most már nem az a legaranyosabb kislány az apja szemébe, és amikor ez a dolog, hogy beszóltak az apjának, hogy éltek a veje, akkor azt mondta, hogy ő ezt most már lerendezi ezt a dolgot, és akkor én mondtam, hogy hagyj, ne rendezz, ne szólj semmit, hát most mindegy, majd megoldódik ez az egész dolog, hát meg hogy így is szeptemberben följöhetsz Pestre, ebben maradtunk, és akkor januárban már 18 vagy. Tehát voltak ilyen kis tervek, amit tervezgettünk, sőt, egy házat is kinézett magának, amit Pesten, amit esetleg megveszünk, vagy megveszek, és akkor oda költözik. Tehát mindenki tulajdonképpen ezt próbáltuk, de hát a Csilla már úgy volt, hogy hát ő már igen, én szépségkirálynő vagyok, én már nagylány vagyok, és nem akarta tűrni, hogy az apja így bánjon vele. És ez az ominózus, hát aznap éjszaka, előző éjszaka egész reggelig együtt voltunk, és akkor reggel 4-5-kor vittem haza, és akkor ott reggel az apjának kért, hogy apukám nem vinné be, mert késő kell. Az anyukája azt tudta, hogy nálam volt, és akkor későked, és mondta, hogy apukám nem vinné be, így nagyon aranyos, és akkor az apja nem viszek be mennyi bicikliével, vagy szóval ilyen durván, és akkor ez már így elindult, és amikor bejött hozzám délbe a gyöngycsalászba, és én jöttem föl Pestre, akkor nagyon el volt határozva, hogy ő lerendezi. Hát most már Károlyért lerendezem apámmal. És hát ezt nem gondoltam, hogy ez most nála ez ilyen komoly, és én mindig mondtam neki, hogy hagyd már, hagyd apádat, ne foglalkozz vele, nem fog az szólni, meg majd elfelejti azt is, hogy pletyka. De aztán sajnos ez másképp alakult.
0: Ön akkor találkozott vele utoljára?
1: Igen, én a gyöngycsalászba találkoztam vele délbe, bejött, dolgozott, ilyen gyakorlatom volt egy ilyen utazási irodánál, és este várta, hogy a Korda Gyuri föllép, és mondta, hogy fölviszi magával a színpadra, és akkor konferálod valamit, vagy hát szóval, hogy fölviszi, hogy itt Balaton lennél léptek volna föl, és vett is magának egy ruhát, kiválasztotta. És akkor biciklivel volt egy ilyen kemping biciklije, és akkor mondta, hogy Károly, ezt lerendezem. Ott kérdezte, hogy ott-e a kulcsa helyén. Mindig ott tartottuk, valahol ott el volt dúlva a lakáskulcsom, ami közel volt a ránynak hozzájuk, és mondta, hogy lehet, hogy mire visszajössz, ott lesz a csomagom nálad. És mondtam, hogy oké, rendben van. Hát az, de mondom, próbáld meg, hogy ne költözz el inkább, és várd meg, mert akkor hittem, ki tudja, hogy apád mit fog balnézni.
0: Hogyha valakinek ilyen tervei vannak, ugye mesélte, hogy már azt tervezték, hogy Budapesten fognak élni, illetve aznap estére is voltak terveik, vagy hogy az önlakásán fog aludni. Ön szerint akkor mégis mi történhetett, hogy mindezek ellenére önkezével vetett véget az életének? Mi történhetett?
1: Voltak ott ismerőseim, az egyik legjobb Fonyódi barátom is, meg az a kis unokaöcs, aki azóta megkeresett, már nagyobb mint férfiként, és elmondta ő is, kérlek szépen, hogy az apja fölment a lakásába, és kérdőre vonhatta, vagy előhozta ezt az egész dolgot, hogy amit hallott, ami a lényeg, hogy ezt az apja nagyon tagadta, akkor történt az, hogy ott a Csilla ez a gyógyszerekhez nyúlt, ami ott volt, a fiók állítólag félig ki volt húzva, pont ezt a lidokaim találta meg az apjának a szívgyógyszerét, és akkor ezeket bevette. Mert a halála, amikor az anyukája értesült, akkor az apja térdre vonult, és bocsáss meg, mondta. Tehát tulajdonképpen abban a pillanatban ő érezte, hogy itt az egész dráma ez miatta van.
0: Ezek szerint akkor ő csak inkább meg akarta ijeszteni a világot, mint hogy komolyan gondolja ezt a tettét?
1: Igen, gondolta, hogy talán megszűnik otthon ez a apjának ez a zsarnoksága, hogy ijesztegetésképpen, mert az egyik barátnője csinált ilyet, és úgy gondolta, hogy ő is ráijeszt az apjára, hogy na, akkor majd beveszem ezeket a gyógyszereket, csak hát fogalma nem volt erről, hogy ezek milyen, és mennyit, és hogyan, és bevetegette, és nem beszél rá után, amikor az anyukája mondta, hogy dugj le a ujjadat, hány ki, akkor ő úgy ér, nem, még nem gondolta ezt annyira, hogy ebben milyen dráma lehet, csak akkor, amikor érezte, hogy szédül, és kezdi elveszteni az életét, akkor írta ezt a levelet, hogy nem akarom, hogy apám tönkre tegyen.
0: Ön hogyan értesült a tragédiáról?
1: Hát én fölhívtak Pesten, a gyöngyhalászból fölhívott az akkori helyettesen, és mondta, hogy mi van, és hát teljesen összeomlottam. Egyből elindultunk vissza a pincéremmel, ami belefért, jöttünk lefelé, hogy hát, ha nem igaz, próbáltuk egymást biztatni, mert hát mindenki szerette a gyöngyhalászba Csillát. És hogy hát nem igaz, biztos, vagy lehet, hogy csak kórházban van, de hát miért mondta a Gyula bácsi, hogy meghalt. Amikor leértünk, akkor itten ott volt a barátom, és ő szembesített, hogy Károly, én vittem fel az ékszereit, még melege, langyosak az ékszereit, és hogy meghalt a Csilla.
0: Hogyan emlékszik vissza rá így 40 év távlatából?
1: Hát nézd, nekem itt van kint a szobám a balatoni nappalimban egy nagy képe a Csilláról, és azért én sokat gondolok rá, meg eszembe jut, meg néha álmodok is vele, hogy még régebben, nem most, még régebben volt olyan, hogy álmodtam vele, hogy él, meg hogy találkozunk, meg mindenféle ilyen dolgokat. Hát most pedig én is úgy vagyok, hogy hát most lesz ott kell 40 éves évforduló, azért ez is egy kicsit többet gondolok erre dologra. Én minden évben így ilyenkor kiszoktam menni a temetőbe, veszek egy szál piros rózsát sírhelyére, és
0: a tragédia után találkozott-e a Csilla édesapjával?
1: Nem találkoztam. Hát látásból láttam persze, mert ő is ott Fonyódon mozgott, én is ott voltam a gyöngycsalászba, és hát találkoztunk látásból, de nem beszéltünk meg, nem. Hát ő akkor mindent rám próbált, hogy én miattam.
0: Mit gondol, miért nem tudta Magyarország, az egész ország elengedni ezt a tragédiát 40 év alatt sem, és miért foglalkoztatja még mindig az embereket az ő halála?
1: Hát nézd, ez az újkori Magyarország történetében ő volt az első szépség királynő, és tehát, ahogy te is mondtad az elején, nem tudják igaziból, hogy mi történt. Nagyon sokan ezt teljesen a médiára verik, hogy a magyar média azon, aki nem adta meg neki azt a tiszteletet, meg azt a lehetőséget, mint egy szépség királynőnek, és akkor a sok pecska, illetve herceg, meg ezek mind egy olyan misztikussá tették ezt a Csilla történetét.
0: Ha csak néhány szóban kéne leírni őt, Molnár Csillát így 40 év után, akkor hogyan jellemeznéd őt néhány szóban? Ki volt Molnár Csilla?
1: Gyönyörű, őszinte, okos kislány. Aki azért tisztelte a szüleit, tudott szeretni, csak nem értették meg. Nem mindenki értette meg igazán.
0: 40 éve rázta meg egész Magyarországot Molnár Csilla tragédiája. A mindössze 17 éves szépségkirálynő halálát máig számos kérdés és találgatás övezi. Az elmúlt percekben beszélgető partnerem volt Futács Károly, aki személyesen is ismerte Csillát, és szoros kapcsolat volt köztük. Ő írta a Záróra a Gyöngyhalászban című könyvet is, melyben őszintén írt a hozzáfűződő kapcsolatáról. Vele idéztük fel Molnár Csillát, és beszélgettünk egy olyan történetről, amely 40 év elteltével is sokakat foglalkoztat. Futács Károly, köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.

0: habitusnak a lényeg az, hogy ezt beazonosítjuk, mert csak az, hogy én pálószul beszélek Budapesten, bemegyek a boltba, és megszólalok pálószul, hogy milyen könyvet akarok, és elmosolyodik az eladó, vagy elhúzza a száját, akkor azt én megérzem. Tehát engem beazonosított a testi megnyilvánulásom alapján.
1: Hadas Miklós szociológus lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akinek az Élet vendégei című új kötete a Romániában és Szlovákiában élő magyarok nem tudatos viselkedési mintáit vizsgálja. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 11 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Az elmúlt órában Molnár Csillára emlékeztünk, az első magyar szépségkirálynő ma 40 éve hunyt el, 17 éves korában. Most viszont megyünk tovább, a következő órában Nikola Tesla születésének 180. évfordulója apropójából, az elektromos autókról, azok jelenéről és jövőjéről beszélgetünk, de megemlékezünk a héten elhunyt poprock ikonról, Bonnie Tylerről is. Most Mezőszállási Márk következik a legfrissebb hírekkel, mi pedig hamarosan jövünk vissza. Maradjanak velünk!
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Robert Fico szerint Pozsony dönthet az önkormányzati választások politikai üzenetéről. Új meleg rekord született. Többnyire változóan felhős időnk van. Jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök szerint, ha az őszi önkormányzati választáson József Rás jelenlegi közlekedési miniszter nyerné meg a pozsonyi főpolgármester választást, az az egész választás legnagyobb politikai eseménye lenne. Fico úgy fogalmazott, hogy egy ilyen eredmény minden más önkormányzati sikert háttérbe szorítana. A kormányfő szerint Rás bizonyított miniszterként több fontos pozsonyi közlekedési fejlesztés is az ő nevéhez köthető, emellett helyi kötődése is erős. Fico úgy véli, a Smer szavazói akkor is támogatni fogják, ha hivatalosan nem a párt jelöltje. Elismerte ugyanakkor, hogy a hivatalban lévő főpolgármester előnnyel indul, ezért szerinte nyílt és kiszámíthatatlan verseny várható. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet hivatalosan is elismerte az ország új melegrekordját. Június 30-án Kőhíd gyarmaton 41,3 Celsius fokot mértek, amely a valaha regisztrált legmagasabb hőmérséklet Szlovákiában. A rekordot részletes műszaki és meteorológiai ellenőrzés után hitelesítették. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán 376 ukrán drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban, köztük Moszkva térségében is. A támadások következtében több dél-oroszországi olajipari létesítményben tűz keletkezett, a Krasznodari területen kigyulladt az Ilszki olajfinomító, a Rostovi régióban pedig két üzemanyagraktár és egy kikötői létesítmény is találatot kapott. A hatóságok több helyen lakosokat evakuáltak. Ukrajna az elmúlt hónapokban egyre intenzívebben támadja az orosz energetikai infrastruktúrát, hogy csökkentse Moszkva a háborús bevételeit és logisztikai képességeit. Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei tovább egyeztetnek a 21. orosz ellenes szankciós csomagról, de egyelőre nincs teljes egyetértés. A tervek szerint enyhítenének azon a javaslaton, amely megtiltaná minden volt orosz katona belépését az Európai Unióba. A korlátozás várhatóan csak azokra vonatkozna, akik ténylegesen részt vettek a harcokban. Továbbra is folyik az energiaszektort érintő intézkedésekről, különösen az orosz kőolaj árplafonjáról és a cseppfolyósított földgáz tranzitjáról szóló vita. Az uniós külügyminiszterek várhatóan hétfőn próbálják véglegesíteni a csomagot. Dél-Spanyolországban továbbra is súlyos erdőtűz pusztít. A hatóságok szerint a 11 halálos áldozat többsége feltehetően külföldi turista volt, és még 19 embert keresnek. A lángok eddig több mint 3000 hektárt perzseltek fel, a mentésben mintegy 400 tűzoltó és katona vett részt. A tűzokát még vizsgálják, de felmerült, hogy egy leszakadt villanyvezeték okozhatta. Tüntetést tartottak Ljubljanában, ahol a demonstrálók Szlovénia NATO tagságának megszüntetését és a katonai kiadások csökkentését követelték. A szervezők szerint a védelmi kiadásokat inkább az egészségügyre és más közszolgáltatásokra kellene fordítani, a tiltakozáson Izraellel és az Egyesült Államokkal szembeni szankciókat is sürgettek. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság első negyed döntős mérkőzésén Franciaország Marokkó 2-0. Ma 21 órától lesz a Spanyolország Belgium negyed döntő. A labdarúgó Európa Liga első selejtező körének első mérkőzésein Vojvodina Ferencváros 1-2 és Split Žilina 2-0. A visszavágókat jövő csütörtökön rendezik.
0: Időjárás.
2: Napközben többnyire változóan felhős, helyenként gyengén felhős időre számíthatunk. Főként a keleti ország részben elszórtan záporok is előfordulhatnak, ha a legmagasabb a nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Gyenge szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek a rendőrök Ivachnó falun Rózsahegy irányában, valamint a D1-es autópálya végén Magyarbődnél Kassa irányából. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Néhány évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy az elektromos autók villámgyorsan kiszorítják a benzines autókat, ma viszont már jóval árnyaltabb a kép. Az akkumulátoros modellek bár egyre népszerűbbek, azért a hibridek is erősek, és a hagyományos motorok sem tűntek el. Az európai autógyártókra pedig egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a kínai versenytársak. Az autóipar óriási átalakulás közepén van, és közben a vásárlókban is rengeteg a kérdés, mit érdemes ma választani, merre tart a piac, és milyen autókat fogunk vezetni 10 év múlva. Ezekről a kérdésekről, az elektromos autókról beszélgetünk Major József közlekedésbiztonsági szakértővel, aki itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Néhány éve még mindenki azt mondta, hogy az elektromos autóké a jövő. Most, 2026-ban ön ezt hogyan látja?
1: Mielőtt a kérdésre válaszolnék, azt szeretném azért előre bocsátani, hogy a mai világban nagyon sok témában az emberek nem a tényekre alapozzák a véleményüket, hanem az érzéseikre. Egyik ilyen téma az autók és az elektromos autók is. Hát próbálunk most a tényekhez ragaszkodni, természetesen azért ugye a saját véleményem is majd előfordulhat, hogy belekerül, de nem tartok rá igényt, hogy mindenki egyet értsen vele. Szóval a 2026-ban hogy állnak az elektromos autók, és ez a jövő, én úgy gondolom, hogy ez a jövő, de ez nem egy természetes fejlődés, hanem ez inkább egy kényszer, tehát nagyon csúnya szóval megerőszakolják a piacot.
0: És ez mit jelent? Tehát, hogy tovább fog folytatódni az elektromos autók térnyerése, vagy normalizálódik majd a piac, vagy teljesen kiszámíthatatlan irányba mehet tovább?
1: Pontosan nehéz kiszámítani, de én úgy gondolom, hogy több lesz az elektromos autó a jövőben. Talán nem az a helyes kifejezés, hogy tér nyerése, tehát ezt nem nyerik ezt a teret, hanem kiharcolják, úgyhogy törvényes intézkedésekkel, illetve úgy megerőszakolják a törvényeket, tehát hogy ne nagyon legyen az embernek más választása. Tehát inkább kényszerítik ránk az elektromos autókat, mint hogy a vásárlók maguk választanák, illetve a vásárlók nagy része nem szeretne elektromos autót.
0: És mindezek ellenére ön szerint a kínálat megváltozása vagy megváltoztatása ezt majd befolyásolni fogja? Tehát, hogy az emberek egy idő után már akkor is elektromos autót fognak venni, hogyha eredetileg nem is szerettek volna, mert igazából minőségileg vagy a kínálat által nem lesz más lehetőségük?
1: Igen, nem, tehát ilyen irányba megy a fejlődés, vagy ilyen irányba megy a piac, hogy nem nagyon lesz más lehetőség. Tehát amíg forgalomban vannak az ezelőtt 10-15 évvel gyártott belső égésű motorral felszerelt autók, tehát ezeket majd megpróbálják az emberek minél tovább üzemben tartani, de eljön az idő, amikor nem nagyon lesz más lehetőség. Én úgy gondolom, hogy még akkor is lesz benzines autó. Ez egyszerűség kedvéért nevezzük most benzinesnek az összes belső égésű motor a felszerelt autót. Akkor is lesz, csak ez ilyen inkább sportautók lesznek, nagyon drágán lehet majd hozzáférni hozzájuk, vagy nagyon kicsi lesz a kínálat. Tehát a többség, attól tartok, hogy a többség az elektromos autója lesz, és nem nagyon lesz választási lehetőség.
0: És ön szerint ennek mi az oka, hogy az autógyártók vagy a piac ennyire az elektromos autókat akarják ránk kényszeríteni?
1: Ha röviden szeretnék válaszolni, akkor ezt egy szóval meg lehet válaszolni, hogy pénz. Tehát pénz, minél nagyobb profit, többet szeretnének rajta keresni, és az elektromos autó ez egy nagyon jó út arra, hogy ezt elérjék.
0: No, de több a pénz az elektromos autókban szemben például a benzines autókkal, hiszen az olaj, a olaj iránti kereslet akkor majd visszaeshet, tehát hol a pénz, hol a több pénz az elektromos autókat illetően?
1: Hát egyrészt ugye ott a több pénz, hogy egy elektromos autó jóval drágább, tehát összehasonlíthatjuk úgy, hogy egy hasonló kategóriájú autó akár a duplája is lehet, egy elektromos autó, a klasszikus autóhoz képest. Másrészt ugye azzal is csábították a vásárlókat, hogy az elektromos autószervisze olcsóbb. Ez egy darabig így is volt, most viszont kezdik az árak kiegyenlíteni egymást, miközben a valóságban, tehát a valós valós munka és a valós anyagigény egy elektromos autó szervizének sokkal kisebb, tehát nem kell benne olajat cserélni, vagy csak sok év után egyszerűbb a hűtőrendszere, nincs benne váltómű, tehát sokkal egyszerűbbek az autók, és most mégis ugye, hogy a szervizen is keressenek, most nagyon sok szervizben kezdik bevezetni azt, hogy van egy ilyen fix díj, tehát aminek az a neve, hogy elektromos autószerviz, ezt úgy értendő, hogy azért, mert hogy ők tudnak elektromos autót szervizelni, azért a vásárló fizessen nekik egy pár száz eurót. Tehát a gyakorlati kisebb költséggel sokkal többet tudnak keresni a szervizek is.
0: Viszont ugye a tapasztalat az a piacon, hogy minél többet gyártanak valamiből, ugye ez a kapitalizmus egyik nagy törvénye, annál olcsóbban lehet legyártani, ergo annál akár nagyobb haszonnal is el lehet adni, az igaz, viszont minél többet vásárolnak, annál jobban mennek le az árak. Hogyha ebből indulunk ki, akkor egy idővel majd az elektromos autók ára is csökkenni fog. Tehát innentől kezdve akkor felmerül a kérdés, hogy akkor hol lesz ebben a pénz, vagy a több pénz, hogyha cserében például az olajfogyasztás is csökkenni fog, amiről tudjuk, hogy ez például nagyon sok helyütt a legnagyobb bevételi forrás országok, vállalatok, érdekképviseletek számára, tehát hogy mégis hol van akkor itt az a kényszer, hogy az elektromos autók felé tereljék a pénzt, hol van az üzleti vonal, hogyha ráadásul még a kiderül, hogy az ön elmondása szerint a szervizelés is gyakorlatilag olcsóbb, mint egy benzines autói, tehát hogy mégis hol van akkor az a pénz, a több pénz az elektromos autókban, a gyártók és a nagyvállalatok számára.
1: Amikor megjelentek az első elektromos autók, akkor elhangzottak ilyen ígéretek, hogy pontosan ez volt az alapja, tehát majd ha tömeges gyártás lesz, akkor egyforma pénzbe fog kerülni az elektromos autó és a klasszikus autó. Most eltelt egy nagyjából 10-11 néhány év, és most úgy látszik, hogy tényleg egyforma pénzbe fog kerülni, csak nem az elektromos autó lesz olcsóbb, hanem a klasszikus autó hozzá drágul. Tehát ilyen irányba megy el, és ugye elkezdik tömegesen gyártani az autókat, viszont mindig kitalálnak valami újdonságot, amiért a hajlandók, a vásárlók fizetni egy rakat pénzt, elnézést a kifejezésért. Tehát hogyha most ugyanúgy képzeljük, hogy az emberek annak alapján választanak autót, hogy mit tudom én, menet tulajdonság, meg biztonság, meg mire van szükségem, belefér a családom, vagy inkább sportautót szeretnék, stb. Az igazság az, hogy úgy választanak ma már az emberek autót, hogy mekkora képernyő van benne. Tehát ugyan majd tömegesen gyártják az autót, de akkor beletesznek egy, tudom én, 20 szor képernyőt, ami már majdnem egy kisebb tévé, és akkor azt beleszerelik, és akkor az emberek hajlandóak lesznek azért 10-20 ezer euróval, vagy bármilyen pénznemben, tehát sokkal többet hajlandóak lesznek majd azért fizetni. Egy másik téma még a kérdésben ugye elhangzott, hogy az olajfogyasztás csökkenni fog. Az én véleményem az, de ez tényleg csak a privát véleményem, hogy nem fog csökkenni az olajfogyasztás, hanem az lesz a jövő, hogy lesz egy elektromos autó, lesz benne egy klasszikus benzin, vagy dízelmotor, csak azt már nem motornak fogják hívni, hanem generátornak, vagy van egy nagyon jó szó erre, hogy hatótáv növelő, tehát ezen keresztül fogják tölteni az autót. Nem a kerekeket fogja hajtani, hanem csak egyszerűen beindítják ezt a dízelmotort, a benzinmotort, és akkor feltölti az akkumulátort. Nem fog motornak számítani, hanem hatótáv növelőnek, és akkor ezt majd nem számítják bele a fogyasztásba. Tehát ez az Egyesült Államokban gyakran működik úgy, hogy az elektromos autót megveszik, ugye a márkát nem mondom most, gondolom nem szabad, megveszik az elektromos autót, és hogyha lemerül, akkor rendelnek egy kisebb fajta teherautót, ami odahoz egy dízelgenerátort, és akkor ott helybe a dízelgenerátoron keresztül feltöltik az elektromos autót, és közben mosolyognak, hogy ez mennyire környezetvédő. Valószínűleg majd alkalmaznak egy ilyen trükköt, hogy a motor által termelt kipufogógázok nem számítanak bele az emisszióba, és akkor szép környezetvédő lesz az autópapíron.
0: akkor ezek szerint ugye felmerül a két nagy kérdés, hogy valóban zöldebbe vagy környezetvédőbbe egy elektromos autó, hiszen azért az utóbbi években már egyre jobban elterjedtek ugye azok az információk, hogy lehet, hogy környezetkímélőbb, viszont a gyártása sokkal környezetszennyezőbb, mint ahogy azt gondolnánk, főleg az akkumulátorok gyártása, tehát valóban környezetkímélőbb és zöldebb megoldás egy elektromos autó, és a másik nagy kérdés, amire majd lehet, hogy majd utána rátérünk, hogy valóban olcsóbb-e fenntartani, vagy feltölteni egy elektromos autót, mint egy benzinest. Tehát először a környezetkímélő kérdéssel foglalkozzunk, valóban zöldebb-e egy elektromos autó?
1: Hát ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy zöldebb-e egy elektromos autó, akkor a válasz az, hogy igen, lehet zöldebb. Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy az összes elektromos autó együtt zöldebb, ott meg egyértelműen az a válasz, hogy nem. Tehát, hogyha valaki vesz egy elektromos autót, igényeihez méretezette, tehát amit lehet például városi közlekedésben használni, és tudja úgy tölteni, hogy napelemről tölti, akkor az autónak a működése sokkal gyakorlatilag alig termel káros anyagot, tehát a motorja nem, esetleg az fékekből, a gumiabroncsokból, stb. Termelődik valami, tehát egy elektromos autó lehet környezetvédő, de úgy használják és úgy tudják tölteni. A hálózatból töltik az elektromos autót, ez nagyon nagy kérdés, az nagyon nehéz, gyakorlatilag lehetetlen pontosan kiszámítani, mert az elektromos áramot valahol megtermelték. A világon az elektromos áram nagyon nagy részét még mindig hőerőművek termelik, tehát ehhez vagy gázt, vagy szenet égetnek el. Hát ez gyakorlatilag már kiszámíthatatlan. Ugye a másik kérdés az, hogy 3 tonnás, meg 4 tonnás autókat adunk el, úgyhogy környezetkímélőek. Hát ha összehasonlítjuk egy mondjuk úgy, hogy normál méretű autóval, ami legyen legfeljebb 1500 kg, tehát a duplája annak. Tehát ahhoz, egy ilyen méretű autóhoz dupla mennyiségű fémet nagyjából használnak föl, a belteréhez, meg az összes szerelékhez képes felhasználnak dupla mennyiségű műanyagot. Tehát ez már nem lehet környezetvédő. Ha összehasonlítjuk egy normál méretű klasszikus benzines autóval, tehát egy dupla méretű autó semmiképpen nem környezetvédő. Ami a gyártását illeti, a minden olyan kutatás, amit komolyan lehet venni, azt állítja, hogy az elektromos autó gyártása gyakorlatilag nagyjából duplán szennyezi a környezetet, mint egy hasonló kategóriájú klasszikus autónak a legyártása.
0: Mi a helyzet az akkumulátorokkal, ugye az akkumulátorok élettartamával? Azt utalt rá, hogy főleg az akkumulátorok gyártása, ami nem is konkrétan ugye az autógyártók, hanem külön az autóakkumulátorok, vagy az elektromos autóakkumulátor gyártó cégek is rendkívül környezetszennyezőek, hiszen erről vannak tapasztalataink már Szlovákiában, Magyarországon is. Mi a helyzet azok élettartamával, mert hogy sokszor olyan kritika is éri, hogy rövid élettartamúak, ezáltal még többet kell belőlük gyártani, eladni, venni, és ez egy plusz költség az elektromos autó tulajdonosok számára.
1: Hát ez attól függ, hogy mit tartunk rövid élettartamúnak. Ugye nálunk Szlovákiában nagyjából 13 év az autóknak az átlag életkora, Magyarországon valamivel több, 15 év körül. Tehát mi, ha megszoktuk, hogy tudunk 15, akár 20 évig is használni egy autót, és még teljesen működőképes, ugye nem lehet vele villogni, de működőképes. Nekünk mondjuk azt mondjuk, hogy 10 év az autó akkumulátorának élettartalma, az nekünk kevés. Persze a gyártók ezt úgy gondolják, hogy ez elégséges, de nyilván egy akkumulátor sokkal kevesebbet bír ki, időben is, és kilométerben is, mint ahogy elvárnak, és mi azt itt megszoktuk. És itt a nagy kérdés, igen, hogy mi történik utána ezzel az akkumulátorral. Vannak ilyen kísérletek, hogy fel lehet újítani, hogy környezetbarát módon lehet felújítani, de ezek még csak mind kísérletek. Egyébként az lehet, hogy ez a probléma majd megoldódik, mert a jelenlegi használt lítiumos akkumulátorok azért rendkívüli módon környezetszennyezőek, viszont lehet, hogy a jövő majd azt hozza, hogy tudnak más alapú, más elvén működő és környezetbarátabb akkumulátorokat fejleszteni. Ez nagyon valószínű, hogy így történik majd, és akkor itt tudunk visszaugrani az előző kérdéshez, hogy igen, jön az új akkumulátor, igen, ez valóban környezetvédő, mondják majd, de a duplájába kerül. Tehát megint lesz egy jog, hogy az elektromos autóknak az ára ne csökkenjen.
0: Jelenleg igaz, hogy ugye az elektromos autót fenntartani, tehát feltölteni olcsóbb, mint benzinnel megtölteni egy autót, de hogy összességében ez hosszú távon így maradhat-e, és költséghatékonyabb-e a vásárló számára elektromos autót működtetni, azzal járni, üzemeltetni, használni?
1: Hát ami az üzemeltetési költségeket, tehát most nevezzük így, hogy üzemanyag költségeket, illeti az egyértelműen az elektromos autó olcsóbb, ha hálózatból töltik akkor is, ha valaki úgy tudja tölteni, hogy saját napelemből, vagy hozzáférhető napelemből, például a munkahelyén, ott meg hatalmas a különbség, tehát nyáron gyakorlatilag ingyen tud közlekedni, persze az attól is függ, hogy mennyit közlekedik. Tehát így az üzemanyagköltségek egyértelműen alacsonyabbak, és jóval alacsonyabbak az elektromos autónál.
0: És mi a helyzet a hibridekkel, amelyek ugye átmenetet jelentenek? Itt vannak még továbbra is a piacon, és azért elég népszerűek, vagy nem tudom, önnek mi a tapasztalata, hogy melyik erősebb jelenleg, a hibrid vagy az elektromos autópiac? Milyen jövője van a hibrid autóknak?
1: Az igazság, hogy nem néztem most utána a számoknak, hogy mennyiből adnak el többet. A hibridekkel az a gond, hogy papíron nagyon kicsi a fogyasztása, viszont a legtöbb tulajdonos nem használja helyesen, vagy nem tudja, vagy nem akarja helyesen használni. Tehát a gyakorlatban a fogyasztása még nagyobb, mint egy klasszikus autónak. Tehát ezt hibridet tölteni kéne, olyan stílusban kéne vezetni, hogy kerülni a hirtelen gyorsulásokat, ami ugye azt eredményezi, hogy jelentősen megnő a fogyasztás, ki kéne használni a mozgási energiát, tehát újra tölteni az akkumulátor menet közben. Ezt nagyon kevesen tudják, vagy nagyon kevesen és kevés tulajdonosnak van ehhez türelme. És a gyakorlat azt mutatja, hogy a hibrid autók jelenleg akár a papíron deklarált fogyasztásnak akár a háromszorosát is elérhetik a forgalomban. Ami a jövőt illeti, most én ezt ugye azt képzelem, hogy az én véleményemet támasztja alá, amit az előbb mondtam, hogy az lesz majd a jövő, hogy benzinnel működő elektromos autók lesznek. A hibrid egy lépés ennek irányába, tehát ezt úgy is felfoghatjuk, hogy igen, benzint tankolunk bele, közben ugye azt mondjuk, hogy az elektromos autó. Persze a hibridből is létezik több típus, tehát sok függ attól, hogy ez milyen hibrid. Az én véleményem az, hogy maradnak a piacon, és egyelőre úgy néz ki, hogy azért egy 5-10 éven belül még nem fognak eltűnni a piacról, persze aztán majd kiderül, hogy jó tippeltünk-e.
0: És ha visszatérünk az elektromos autókra, most már azt látjuk, hogy szinte minden autógyártó gyárt elektromos vagy piacra dob elektromos autót is, még akkor is, hogyha megmarad a hibrid vagy a benzines verziónál. Ön szerint ez még tovább fog erősödni? Tehát szépen lassan minden gyártó elektromos autógyártó lesz?
1: Szerintem igen, nem is mindegyik, de a nagy többség igen, tehát azért előfordulhat, hogy lesznek majd ilyen különlegességnek számító csak benzines autók, azért mondom most, hogy benzines, mert valószínűleg, hogy ez inkább ilyen sportos autók lesznek, de viszont amikor még előbb a pénzről beszéltünk, akkor még az egyik indítatását nem mondtuk el annak, hogy miért érdemes elektromos autót gyártani. De vannak ezek a nemzetközi normák, amik elég szigorúak, hogy mennyi káros anyagot, konkrétan széndioxidot bocsáthat ki egy autó. Ez a norma viszont nem egy autóra érvényes, hanem az adott gyártó által gyártott összes autóra. Mondok egy példát, hogyha gyárt 100 autót, ez a gyártó, ugye ez mind a 100 autó, az mind klasszikus üzemanyaggal működik, akkor ugye neki be kell tartani ezt a normát, mert az autóknak az átlaga nem engedi. Viszont ha ő legyár mondjuk 50 elektromos autót, aminek elméletileg nulla a széndioxid kibocsátása, legalábbis ezt úgy számolják, akkor a maradék 50 benzines autót le tudja gyártani úgy, hogy dupla a kibocsátása, mint a megengedett szabály. És akkor ezzel tudnak rengeteget nyerni. Hát ez az egyik, a sok közül ez az egyik indítatása, hogy miért igyekeznek egyre több elektromos autót gyártani.
0: Tehát kijátsszák a rendszert. És mi a helyzet a kínai autókról? Ugye egyre több kínai autómárka elektromos autókkal jelenik meg a piacon. Mit érdemes tudni a kínai autókról, a kínai elektromos autókról?
1: Hát ez jó kérdés, mit érdemes tudni, az igazság az, hogy nem tudunk róluk semmit. Tehát az, hogy megnézzük, szép, csillog, villog, gyakorlatilag minden, ami egy európai autóban benne található, az benne van a kínai autóban is. Ami itt a nagy kérdés, ezeknek az autóknak az élettartama. Tehát arról nem tudunk semmit, ami gyakorlatilag egy pár éve kezdték el őket árulni, és egy-két éve az, hogy nagyobb mennyiségben dobják piacra, és nagyon mennyiségben megvásárolják. Tehát egy-két év az nagyon rövid arról, hogy tudjunk valamit az élettartamáról annyit, hogy mennyit fog kibírni nagyobb javítás nélkül, mik lesznek majd azok az alkatrészek, amik elromlanak. Lesz egyáltalán pótalkatrész ellátás illeti, tehát ezekről nem tudunk semmit.
0: Félniük kell az európai gyártóknak a kínai konkurenciától, ön szerint?
1: Szerintem igen. Igen, tehát a kínaiak be fogják kebelezni az egész Európa piacot. Most erre ugye megint vannak különböző vélemények, hogy ez mitől van. Az egyik nagyon fontos szempont az, hogy elkényelmesedtek az európai gyártók. Elkényelmesedtek, tehát ők megszokták azt, hogy nagyon jól megy a szekér, jön a pénz, lehet a pénzt szórni, és amikor kiderült, hogy hoppá, vissza kéne fogni, akkor nem tudják magukat visszafogni. Erre csak egy példa, ami persze tehát nem az összes tényezőt befolyásolja, de az egyik legnagyobb európai német márkának a nyilvánosságra hozták az igazgatójuknak, illetve hát a legmagasabb pozícióban lévő menedzsernek a fizetését. Havi 1 millió euró a bevétele. Hát, ha összeadjuk, akkor az a évi 12 millió nem olyan sok, de gondolom azért van helyettese, és aki egy fél milliót keres, meg stb. Tehát a bérekre hatalmas összegek mennek el, és nyilván itt nem fogja egyikük se azt mondani, hogy akkor én most visszalépek, és akkor majd az én pénzemet fektessétek a fejlesztésbe. Tehát nyilván nem ez a legfontosabb tényező, de ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire elkényelmesedtek az európai gyártók.
0: Ezzel szemben akkor ez azt jelenti, hogy a kínai gyártók a fejlesztésbe ölik vagy tolják a pénzt sokkal többet, mint az európaiak?
1: Sokkal többet, és ott van megint egy fontos tényező, hogy sokkal több autót gyártanak. Sokkal több autót gyártanak, tehát ott ugye szétosztódnak a költségek. Az elektromos autóban kevés vagy jóval kevesebb a mechanikai rész, és nagyon sok az elektronika, és az elektronikát már azelőtt is Kínában gyártották, vagy Ázsiában. Tehát őnekik a fejlesztésben nem is kellett annyi mindent belefektetni, mint az európaiaknak. És képesek a kínaiak most, bárhol lehet vitatkozni, hogy diktatúra van, de ez egy hátrány nyilván, de ennek is köszönhető az, hogy sokkal hatékonyabban tudnak működni, tehát fegyelem van. Ugyanakkor, ami nem feltétlenül jó a világnak, de sokkal kevésbé szigorúak a környezetvédelmi és munkavédelmi előírások Kínában, tehát ők ezzel is tudnak valamennyi költséget spórolni.
0: Ezek alapján tudjuk már, hogy megéri-e ma kínai elektromos autót vásárolni? Vagy ön mit mondana, mit tanácsolna valakinek?
1: Nem tudjuk, mert ha csak azt veszük, hogy pillanatnyilag mennyibe kerül, ugye akkor természetesen megéri, nem tudjuk az élettartalmát. Tehát ez másképp nem derül ki, csak azt, hogy ki kell várni azt az időt, amikor már lesznek 10 éves kínai autók, és akkor látni fogjuk, hogy megérte közben. Tehát ezt sajnos nem tudjuk megmondani. Lehet persze előrejelezni, Sőt, lehet viccelődni is, erről jut eszembe, hogy ugye a vicc, hogy miért érdemes kínai autót venni, azért, mert az ember mindig eredeti alkatrészet fog vásárolni hozzá, de a valóság még nem tudjuk, hogy milyen lesz az élettartalma, és a szervizköltségek és a fenntartási költségek néhány év elteltével majd mennyire fájnak nekünk és a pénztárcánknak.
0: És az európai autók minősége akkor ezek szerint legalábbis ugye a tapasztalatunk az, meg sok erről hallani, de az alapján, amit ön most elmondott az elmúlt percekben, azt jelenti, hogy az európai autók minősége csökken, tehát egyre drágábban veszünk egyre rosszabb minőségű európai autót?
1: Pontosan így van. Persze nem lehet, tehát minden egyes típusra nem mondhatjuk el, hogy rosszabb minőségű, de hogyha megnézzük általában, hogy merre tart a piac, akkor pontosan így van, tehát egyre drágábban, egyre romlik a minőség. Én erre megint csak nem teljesen komolyan azt szoktam mondani, hogy amikor meglátták az európaiak, hogy a kínaiak olcsón tudnak gyártani rossz minőséget, akkor úgy döntöttek, hogy akkor ezt ők is utánozzák őket, és ez csak félig sikerült, mert ugyan rossz minőséget gyártanak, de drágán. Tehát ez valóban, ez tapasztalható, tehát nem a legolcsóbb típusoknál, hanem 100-200 ezeres autóknál tapasztalható, hogy ami elképzelhetetlen volt még 10 évvel ezelőtt, hogy nem tudom, annyi korog az ajtókárpit, vagy nem lehet becsukni az ajtót, mert össze, már melyikor kijön az autószalomból, össze van karcolva, nem lehet megfogni a kilincset, mert annyira nem esik kézre, szóval ilyen dolgok elképzelhetetlenek voltak egy csúcsminőségű autónál 10-20 évvel ezelőtt. Most viszont már ezek mindennapos dolgok sajnos.
0: Ennek fényében akkor ön mit javasolna, vagy ön milyen autót venne? Akár figyelembe vesszük, hogy legyen benzines, hibrid, elektromos autó, kínai vagy európai, ebből a halmazból, azok alapján, amit az elmúlt percekben beszéltünk, milyen autót venne ön?
1: Teljes nyugodt szívvel mondok bármit, mert tudom, hogy senki sem fog rá hallgatni, tehát mindenki olyan autót vesz, amilyet ő szeretne, és meg tudja majd indokolni. Én pillanatnyilag még nem vennék elektromos autót, hanem egy nem túl nagy és gazdaságosan működő autót vennék, a saját igényeimnek mindenképpen benzineset.
0: Néhány évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy az elektromos autók fogják kiszorítani a piacról a benzines autókat, és majd az elektromos autók fogják uralni a piacot, de azért az elmúlt években kiderült, hogy jóval árnyaltabb a kép, hiszen a piacon maradtak a benzines autók, a hibridek is erősek, megjelentek a kínai versenytársak, miközben az európai autók minősége egyre inkább romlik, tehát óriási átalakulás közepén van az autóipar, és a vásárlókban is egyre több a kérdés, milyen autót érdemes ma választani. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Major József közlekedésbiztonsági szakértővel. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdéseinkre, és hogy egy kicsit felvilágosított minket az autóipar jelenlegi helyzetét illetően.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

Szerdán, július 8-án 75 éves korában elhunyt Bonnie Tyler, a rakettes hangú énekesnő, aki a 80-as évek egyik legmeghatározóbb pop-rock ikonja volt. Családja közlése szerint egy portugáliai kórházban halt meg, ahol egy súlyos betegség miatt kezelték. Bonnie Tyler, polgári nevén Gaynor Hopkins, 1951-ben született Walesben. Karrierje a 70-es évek végén indult, de az igazi világsikert az imént hallott 1983-as Total Eclipse of the Heart című dal hozta meg számára. Ez a dal a világ szinte minden országában listavezető volt, és máig minden idők egyik legismertebb rock balladája. Nem sokkal később újabb örökzöld következett, a Holding Out for a Hero című dal, amely számtalan filmben és sorozatban is felcsendült. Érdekesség, hogy jellegzetesen rekettes hangja egy hangszálműtét után alakult ki, ez a különleges orgánum pedig végül a védjegyévé vált. Több mint 50 éves pályafutása során mintegy 100 millió lemezt adott el, és a hidegháború idején az első nyugati női előadóként turnézott a Szovjetunióban. 2013-ban az Egyesült Királyságot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon. Bonnie Tyler hangja egy egész korszakot idéz. Dalai ma is ugyanazzal az erővel szólnak, mint 40 évvel ezelőtt, és generációk számára maradnak örökzöldek. Köszönünk mindent, és ráemlékezünk most fájó szívvel. Következzen az It's a Heartache.

0: Déli 12 óra lesz, 11 perc múlva önök a Pátria Rádiót hallgatják, ez itt a pénteki nappali, színes éreink következnek Nyitrai Nóra összeállításában.
1: Az Egyesült Államok szoros, akár hónapokon múló versenyben áll Kínával a holdra szállásért, nyilatkozta Jared Isaacman, a NASA igazgatója. Az űrkutatási hivatal vezetője a CBS News műsorában részletezte a két ország ütemtervét. Washington célja az, hogy 2028 végéig ismét amerikai űrhajós lépjen a holdra. Peking még az évtized vége előtt előreláthatólag még 2029-ben végrehajtaná a saját misszióját. Az igazgató kiemelte az ázsiai szuperhatalom rendkívüli tempóját. Isaacman szerint nem az a kérdés, hogy Kína eljut-e a holdra, hanem az, hogy az Egyesült Államok képes lesz-e megelőzni őket. A hosszú távú tervek szerint a 2030-as évek elejétől egy állandó holdbázis épül ki. Itt az űrhajósok a nemzetközi űrállomáshoz hasonlóan tartósan élhetnek és dolgozhatnak majd. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márkanévvel, egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártó több új Nokia telefont is leleplezett, többek közt a Nokia 204G-t, a 210G-t, a 215G Second Edition-t, valamint a 235G Second Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált EMI gombbal is. A mesterséges intelligencia funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az EMI funkciók használatáért. Emellett azt is közölték, hogy minden új Nokia néven megjelenő mobil megkapja az Express Chat alapú videó telefonálást, amelyet a beépített előlapi VGA kamerával lehet használni. A minőség tehát minden bizonnyal elég idejét múlt lesz. Az esti olvasás kényelmi problémáira talált ki egy kreatív megoldást Cédric Legern, francia mérnök. Ez lett a Liza, egy 25 grammos eszköz, amivel a fejlesztő szerint 3 legyet lehet ütni egy csapásra. Az újdonság központi eleme egy olyan egység, ami az akkumulátort és egy ledizót is tartalmaz. Ezt a felhasználó az ujjára erősítheti, míg a készülék két szárnya a könyvet segít nyitva tartani. Az akkumulátort egy USB-C ajzaton keresztül lehet feltölteni, ami legfeljebb 30 percet vesz igénybe. A készülék ezután 3 különböző fényerősséggel használható, 200 lumenes, 250 lumenes és 300 lumenes módban. Legern szerint soft módban az eszköz akár 10 órán keresztül képes világítani. A szerkezet kialakításának köszönhetően egy 900 oldalas könyv két oldala is kitámasztható vele, aki pedig befejezte az olvasást, az könyvjelzőként is használhatja az eszközt. A készülékre a Kickstarteren lehet előrendelést leadni, az ára 25 euró, ám az első rendelők 20 eurós áron juthatnak hozzá.

Kedves hallgatóink, véget ért a pénteki nappali. A ma elhangzott beszélgetéseket hamarosan a patria24.stvr.sk weboldalon is megtalálják, de további tartalmakért érdemes követni a Pátria Rádiót Facebookon, Instagramon és Spotifyon is. Zsabka Levente hangmérnök kollégám nevében is köszönöm, hogy az elmúlt 3 órában velünk tartottak. Élvezzék az előttünk álló hétvégét, jó pihenést és nyaralást kívánok. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Tüntetést szervezett a Fidesz Budapesten. Új melegrekord született. Leállt egy orosz olajfinomító ukrán dróntámadás után. Robert Fico szerint Pozsony döntet az önkormányzati választások politikai üzenetéről. A délutáni órákban országszerte napos, forró időre számíthatunk. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök Ankarában találkozott Recep Tayyip Erdoğan török államfővel a NATO csúcs találkozó keretében. A két vezető a védelmi együttműködésről, a gazdasági kapcsolatokról és az energetikai kérdésekről egyeztetett. Pellegrini köszönetet mondott Törökországnak a gázszállításban nyújtott segítségért, mivel a Turk Stream rendszer kapacitásának növelése új lehetőségeket biztosított Szlovákia energiaellátására. A szlovák elnök szerint a két ország a hadipar területén is fontos partner lehet, mivel mindkettő jelentős gyártója a nagy kaliberű lőszereknek. Robert Fico miniszterelnök szerint, ha az őszi önkormányzati választáson József Rás jelenlegi közlekedési miniszter nyerné meg a pozsonyi főpolgármester választást, az az egész választás legnagyobb politikai eseménye lenne. Fico úgy fogalmazott, hogy egy ilyen eredmény minden más önkormányzati sikert háttérbe szorítana. A kormányfő szerint Rás bizonyított miniszterként, több fontos pozsonyi közlekedési fejlesztés is az ő nevéhez köthető, emellett helyi kötődése is erős. Fico úgy véli, a Smer szavazói akkor is támogatni fogják, ha hivatalosan nem a párt jelöltje. Elismerte ugyanakkor, hogy a hivatalban lévő főpolgármester előnnyel indul, ezért szerinte nyílt és kiszámíthatatlan verseny várható. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet hivatalosan is elismerte az ország új melegrekordját. Június 30-án Kőhídgyarmaton 41,3 Celsius fokot mértek, amely a valaha regisztrált legmagasabb hőmérséklet Szlovákiában. A rekordot részletes műszaki és meteorológiai ellenőrzés után hitelesítették. Jelentősen emelkedett a gázolaj ára a szlovák kutakon, miközben a benzin is tovább drágult. A július 5-ével zárult héten a 95-ös benzin átlagára literenként 1,673 euró volt. A dízel ára ennél is nagyobb mértékben 3,7 centtel nőtt, így 1 liter átlagosan 1,5220 euró került. A statisztikai hivatal szerint a szlovák autósok továbbra is többet fizetnek az üzemanyagért, mint a cseh, a magyar vagy a lengyel sofőrök, ugyanakkor az árak még mindig alacsonyabbak az osztrák szintnél. Az áremelkedés hátterében elsősorban a közel-keleti konfliktus miatt megdrágult nyersolaj áll. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint Ukrajna a következő napokban újabb amerikai rakétaszállítmányt kap a Patriot légvédelmi rendszerekhez. Az ukrán vezetés szerint ezekre azért van nagy szükség, mert az orosz ballisztikus rakéták elleni védekezéshez jelenleg kevés megfelelő eszköz áll a rendelkezésükre. Zelenszky elmondta, hogy a NATO csúcson további megállapodásokat is kötött európai partnerekkel. Donald Trump amerikai elnök korábban arról beszélt, hogy Washington engedélyezné a Patriot rakéták ukrajnai gyártását is. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet szakértői szerint Oroszország mintegy 1,6 millió ukrán gyermeket érintő propaganda és átnevelési programot folytathat a megszállt területeken. A jelentés szerint a gyerekeket orosz állami ideológiai programokon, valamint katonai jellegű képzéseken is részt vehetnek, ahol fegyverek és drónok használatát tanítják nekik. A szakértők úgy vélik, hogy a gyermekek identitásának elnyomása és militarizálása akár emberiség elleni bűncselekménynek is minősülhet. Leállította működését a dél-kelet-oroszországi Szaratov olajfinomítója, miután egy ukrán dróntámadás megrongálta az üzem legfontosabb feldolgozó egységét. A támadásban egy ember meghalt, többen megsérültek. A létesítményt idén már harmadszor érte csapás. Kijev közölte, hogy az akció célja az orosz hadigépezetet kiszolgáló energetikai infrastruktúra gyengítése volt. Az utóbbi napokban több más orosz finomítót és energiaipari létesítményt is dróntámadás ért. Budapesten demonstrációt tartott a Fidesz és a KDNP a kormány alkotmánymódosítási tervei ellen. Az ellenzéki pártok szerint a Tisza párt által benyújtott módosítás indokolatlanul megszüntetné Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, valamint jelentősen átalakítaná a politikai rendszert. A tüntetés az első nagyobb utcai megmozdulás volt az áprilisi választási vereség óta. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Fidesz fellépése hiteltelen és politikai haszonszerzést szolgál. Amerikai sajtóértesülések szerint Izrael a héten új, konkrét hírszerzési információkat adott át Washingtonnak egy Donald Trump elleni feltételezett iráni merénylettervről. A Fehérház hivatalosan nem erősítette meg a hírt, Trump azonban újságíróknak azt mondta, tud arról, hogy Irán célpontként tekint rá. A fenyegetettség miatt az amerikai elnök a NATO csúcsról hazafelé módosította utazási tervét, a fejlemények tovább fokozzák a feszültséget a Közel-Keleten. Masadban, szülővárosában helyezték örök nyugalomra Irán legfelsőbb vallási vezetőjét, Ali Khameneit, aki február végén vesztette életét az izraeli-amerikai támadások kezdetén. A temetést 6 napos nemzeti gyász és több iráni, valamint iraki városon áthaladó gyászmenet előzte meg. A végső búcsút zárt körben tartották, miközben a szentély előtt hatalmas tömeg gyűlt össze. A temetés idején továbbra is feszült a helyzet Irán és az Egyesült Államok között, a felek kölcsönösen újabb támadásokkal vádolják egymást. Legalább 12 ember meghalt a dél-spanyolországi Almeria közelében pusztító erdőtűzben. Több áldozatot kiégett járművekben találtak meg, 6 pedig megsérültek, közülük 2 kórházba kerültek. A hatóságok szerint a tüzet feltehetően egy leszakadt villanyvezeték okozhatta, de a vizsgálat még tart. A lángok gyors terjedése miatt utakat zártak le, több településről lakosokat evakuáltak, az oltásba pedig a spanyol hadsereg különleges egysége is bekapcsolódik. Az országban a rendkívüli hőség miatt jelenleg 14 nagy erdőtűzzel küzdenek a tűzoltók. Észak-Korea bejelentette, hogy tovább növeli nukleáris fegyver erejét és mennyiségi, valamint technológiai fejlesztéseket is végrehajt. A döntést a Koreai Munkapárt Központi Katonai Bizottságának ülésén hozták meg. Emellett jelentősen kibővítik a katonai hírszerzés feladatait is, amelynek fő célpontja továbbra is Dél-Korea lesz. A fennyani vezetés szerint a hírszerzés kulcs szerepet játszik a biztonsági fenyegetések kezelésében és a katonai információk megszerzésében. Elemzők szerint a bejelentés azt mutatja, hogy Észak-Korea tovább erősíti konfrontatív politikáját Szöullal szemben, miközben a két ország továbbra is csak fegyverszüneti megállapodás alapján áll egymással szemben.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: A szerdai szünnap után tegnap este folytatódott a tengeren túli futball VB. Bostonban az első negyeddöntős mérkőzésen a 8 éve világbajnok, 4 esztendeje ezüstérmes Franciaország 2-0 arányban legyőzte a legutóbb negyedik Marokkót. A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a ma 21 órakor kezdődő Los Angeles-i spanyol-belga párharc győztesével találkoznak Dallasban. Az amerikai hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légi járművet fogtak el az Egyesült Államokban, sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Az idén 8-döntős Ferencváros 2-1-es győzelemmel kezdett a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában a szerb Vojvodina vendégeként. Borbély Balázs, a bajnok Győrtől érkezett vezetőedző, 1 gólos sikerrel mutatkozott be az FTC kispadján. A Žilina viszont 2-0-ás vereséget szenvedett a horvát Hajduk Split otthonában. A budapesti és a zsolnai visszavágót is jövő csütörtökön játsszák. Szalai Attila 49-szeres válogatott labdarúgó a kölcsönjáték után végleg a lengyel élvonalbeli Csecsinhez került. A bugárréka Bergendi Szofi Hanagavorová Sidó Bianca összetételű szlovákiai női kajak 4-es 500 méteren bejutott a döntőbe a montreali kajakkenu világkupa viadalon.
2: Időjárás.
1: A délutáni órákban országszerte napos, forró időre számíthatunk, helyenként gomoly felhők képződhetnek, de számottevő csapadék továbbra sem valószínű. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak elszórtan élénkülhet meg.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességet mérnek a rendőrök Pozsonyban, a Dolnozemszkán, a belváros irányában, valamint keleten Budamér térségében, Kassa felé. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.

0: Hiába rendezed önmagad sorba, úgy élsz, hogy soha semmik. Elmúlsz majd, mit ha lettél volna, nem tisztul soha a kép. Hiába rendezed önmagad.
1: Mondd, hogy mit akarsz, mert én rég nem tudom ám. De nem az leszek én kedves, aki elhordoz a tenyerén. Nem is értem, miért kérded, éjjel a kételj lesz a babám. Na de persze a kérdés, hogy akkor a tömegén.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Zsilinka azt állítja, bombamerénylettel fenyegetik. Kína és Tajvan a Bavi tájfun érkezésére készül. Napsütéses, gyengén gomoly felhős strandidőre lehet számítani, 25 és 30 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. Maros Zsilinka legfőbb ügyészt azzal fenyegették meg, hogy bombamerényletet követnek el ellene a legfőbb ügyészségen, és a házát is felrobbantják. Zsilinka erről a közösségi oldalán tájékoztatott. Szomorú korkép a mai valóságról, kommentálta az esetet Zsilinka. Ma jár le a határidő a CSEZ JEZ-ben lévő részesedésének rendezésére. A demokraták szerint Denisza Szaková gazdasági miniszternek eddig kellett volna megoldania az ügyet. A JEZ az a szlovák vállalat, amely az új atomerőmű előkészítéséért felel, és amelyben a CSEZ energetikai cég a CSEZ is tulajdonos. A párt úgy látja, a kivásárlás akár 100 millió euróval is többe kerülhet. Közben felmerült, hogy Robert Fico miniszterelnök maga veszi át a tárgyalásokat. A cél az, hogy az állam teljes ellenőrzést szerezzen a projekt felett. A vita középpontjában az áll, hogy mennyit ér valójában a CSEZ fél részesedése. Vladislav Kupkával, a Szlovák Posta vezérigazgatójával tárgyalt a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának, az MOSZ-nak az elnöksége. Az önkormányzatok ellenzik a posta bezárásokat, bár megértik, hogy a postát gazdaságilag fenntartható pályára kell állítani. Részletes egyeztetést és több empátiát várunk a szlovák postától, hiszen a lépései közvetlenül érintik a helybeliek életét, jelentette ki József Bozsik, a társulás elnöke. Az MOSZ emlékeztet, hogy egyre elégedetlenebb a lakosság a postafiókok bezárása, az elbocsátások, valamint a nyitvatartás nyári lerövidítése miatt. A társulás üdvözli, hogy a bezárások hatásának enyhítése érdekében a szlovák posta elfogadta javaslatát a kisposták létrehozására, folytatják az egyeztetést a postával. Kína és Tajvan is a Bavi tájfun érkezésére készül, a hatóságok heves esőzésekre, áradásokra és erős szélre figyelmeztetnek. A vihar korábban rövid időre szupertájfunná erősödött, bár azóta gyengült, továbbra is veszélyt jelent. Észak-Tajvanon, köztük Tajpejben iskolákat zártak be, és több vállalkozás is szünetelteti működését. A tajvani elnök az érintett területek lakóinak, főként a hegyvidéki régiókban élők evakuálását sürgette. Több mint 400 repülőjáratot töröltek, és számos kompjárat sem közlekedik. A tájfun holnap este érheti el Kína keleti partjait, ahol már megkezdték a halászhajók visszarendelését és további óvintézkedéseket vezettek be. Nagyobb nyomást gyakorolna Izraelre a brit munkáspárt miniszterelnök jelöltje. Andy Burnham szerint London eddig nem reagált megfelelően a gázai konfliktusra. Úgy fogalmazott, a kormány válasza sokszor elégtelen volt, és változtatásra van szükség. Bár a brit kabinet már szankciókat vezetett be egyes izraeli miniszterek ellen, és elismerte a palesztin államot, sokak szerint ez nem elég. Burnham további lépéseket sürget, többek között újabb szankciók bevezetését is felvetette.
0: Időjárás.
1: Országszerte napsütéses, gyengén gomoly felhős, strandidőre lehet számítani. Késő délután, este a nyugati és a keleti ország részeken minimális eséllyel, elvétve nem kizárható helyi futó záporeső kialakulása, de nem lesz jellemző a csapadék. Többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgás marad a jellemző. A középső ország részben a kora délutáni órákban lehet kissé élénkebb a szél. A délután folyamán 25 és 30 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet a D1-es autópálya nyugati szakaszán Galgóc után Pozsony irányában, valamint az R2-es gyorsforgalmi út Osgyánba vezető letérőjénél Rimaszombat felé. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.
1: Kedves hallgatóink, most egy 2025. júliusában elhangzott műsorunk ismétlése következik.
0: Gyömörben a helyzet, Nyitrai Nórával.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban Bagdi Emőke klinikai szakpszichológussal, pszichoterapeutával beszélgetek, aki nemrégiben Rimaszombatban tartott előadást, és mint kiderült, bizony ő is gömöri gyökerekkel rendelkezik. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: Mai beszélgető partneremet azt hiszem senkinek sem kell bemutatnom, hiszen Bagdi Emőke professzort, szakpszichológust, pszichoterapeutát és szupervízort még az is ismeri, aki nem érdeklődik különösebben a pszichológia tudománya iránt, de magával ragadó előadásait sokan hallgatják és tanulnak belőle. A professzorasszony nemrégiben Rimaszombatban tartott előadása után ültünk le mi is beszélgetni, de nem csak a pszichológiáról, hanem az is kiderült, hogy Bagdi Emőke is a mi vidékünkről származik, és a mai napig több szállal kötődik ide.
1: Apai ágon az én nagymamám Csunyocska Jolán. Ő Slavec, mostan falu neve, egy zsákfalu. Szalóc volt a becsületes neve. Remélem számunkra marad is Szalóc. Én ott nagyon boldog gyerekkor néhány évét töltöttem a nyári szünetekkor bátyámmal együtt. Nagymamám nagyon szívesen elvitt minket haza az ő szülőotthonába, és annyira mélyen beivódott annak a háznak a képe, a tornász, a lépcsők, a sok bárány. Nagyon szerettünk játszani a kis bárányokkal. Még beszélni nem tudtam rendesen, sejpítettem, de mondtam, hogy én szeretem a baikákat, és hát ez ilyen nagy emlék. Egy gyereknek ezek a korai emlékek nagyon sokat számítanak. Nekem egy nagyon tüneményes, jó szívű, aranyos nagymamám volt, akinek két férjhez nem ment testvére, ott élt ebben a házban, és olyanok voltak, mint a tündéranyókák. Rövidre vágott kis őszhaj, és ilyen melegbarna szemek, kicsit mindketten egymásra is hasonlító, nem voltak ikrek, de egymásra hasonlítóan valahogy küllemükben, meg ahogyan beszéltek, ugye egy picikét máshogy, mint amit én hallottam gyerek, de én nekem az úgy tetszett, és én is úgy beszéltem, és hogy később, amikor már ők látogattak el a testvérükhöz hozzánk Budapestre a nagymamámhoz, akkor olyan furcsa volt, mert hogy ott meg az én környezetemben mondták, hogy milyen furcsán beszélnek, mert hogy a gyapalóc beszéd. De én nekem mindig nagyon tetszett ez, és hogy ezzel semmi bajom nem volt. Ez nekem egy olyan hely, Szalóc az emlékeimben, gyönyörű hegyek övezik, és egy nagyon-nagyon szép domboldalban van a temető. Az én őseim oda vannak temetve, és amikor bátyámmal ellátogattunk megtisztelve az ősök sírját, és elmentünk oda, hogy vigyünk egy kis virágot, és ott együtt imádkozzunk, valahogy arra gondoltam, hogy milyen csodálatos is, hogy olyan szép helyre van ez a temető téve, hogy az ember csábítja, hogy gyere el itt, kicsit pihenj meg, emlékezzél, merülj vissza a történelembe, ez a történelem, ez a föld, ahol a te őseid laktak. Én erősen magyar kötésű és magyar érzelmű vagyok, ami nem csoda, hiszen Csunyocska Jolán nagymamámnak a férje, akivel összeszerelmesedett, Bagdi István költő volt, tornaljai iskolaigazgató. A tornaljai iskolaigazgatásban jó néhány olyan partnerrel, tanárral dolgozott, akik jó barátjává váltak a későbbiekben is, úgyhogy nekünk van egy olyan kiterjedt kötésű, ma is élő baráti körünk, akik onnan vannak a tornaljai iskola tanári köréből, akik az én nagyapámmal nagyon jó kapcsolatban voltak. Nagyapám egy országos hírű költő volt, Trianon Sirató verseiről vált ismerté, és egy igazi, vidám, bohém természetű bodrogközi fiú volt, és az én apám is magát bodrogközinek tartotta a nagyon mászó az édesapja után, és így ez a családi kötés két felől valahogyan meg is határozta, hogy én milyen érzelemmel vagyok valahogyan magyar jelen a világban. Nagyon erős volt az én szüleim részéről, mindkét irányból, nagyszüleim részéről is a hovatartozás, az, hogy mi magyarok vagyunk. Hát ugye eleve, ha meggondolja az én nagyapám, bélistázták, ugye kiszorították X-es osztályellenségnek, bélyegezték, és mi ezt, hogy minket így kirekesztettek, ennek nagyon sok hátrányát szenvedtük meg. Tehát, hogy az apám elvesztette a budapesti állását, hogy vidékre kellett mennünk, hogy menekítettük is mi a nagyapámat, Bagdi Istvánt, akit bélistáztak, nehogy elvigyék. Akkoriban úgy ment az 50-es években, Rákosi időszakban rettegtünk, hogy éjszaka megáll egy autó, lefüggönyzött autó, eljönnek valakiért, ha elviszik, nyomára nem jutunk soha többé. Na most hála jó Istennek, erre már, mint történelmi tényre emlékszünk. Ez már a múlt, de rettegése még néha visszaidéződik bennünk. Úgyhogy ezek nagyon súlyos évek voltak a mi életünkben. De ugye a gyerek számára az, hogy szeretik a szülei és biztonságban, mert tulajdonképpen minden megvan. Úgyhogy amikor a front alatt például olyan élményeim vannak a második világháborúról, ugye 41-es vagyok, és benne vagyunk jócskán a második világháborúban. De édesapám lelkipásztor és az orosz fronton tábori lelkészi szolgálatot tölt, tehát nincs itthon, és mi pedig hát menekülünk ide-oda, vagy megyünk, család, nagy család, megyünk ide-oda rokonsághoz, vidékre, hogy azért legyen betevő falat, és képzelj el, van egy olyan történet, amiből én valami alapvető, mély igazságossági érzést kaptam. Ez úgy zajlott, hogy a front úgy vonult el, Bükzsércen voltunk akkor éppen, az is egy kis hegyi falu, és ott az ottani lelkipásztor felesége, édesanyám unokatestvére volt lelkipásztor feleség, és oda tudtunk menni a parókiára, és pincébe mentünk, mert a front ott vonult éppen, és akkor hol a németek jöttek előre, hol az oroszok jöttek előre, mi meg a pincébe kuksoltunk. És akkor hát bejön a pincébe egy német tiszt, aki megáll az ajtóba, a testvérem éppen egy tüszős mandula gyulladása volt, és nem volt akkor gyógyszer, és ott küszködtünk, és legalábbis a szüleim ott küszködtek, és akkor a tiszt hívta a felcsert, vagy az, aki foglalkozott így ott a közelben a betegekkel, hogy hozzon gyógyszert, odaadta a gyógyszert anyámnak, és akkor azt mondta, hogy ezt adja be a gyereknek. Na most mi háborúba voltunk, gondolja ezt el, és a német azt mondja a német is, hogy ezt adja be a gyereknek. Igen, de az érdekesség, elvonul a front. Másnap az oroszok nyomultak előre, és beállít egy orosz tiszt, vagy hát legalábbis egy jelentős személyiség, és észreveszi a német gyógyszert. És abban a pillanatban leveszi a német gyógyszert, rátapos bele a földbe, majd azt mondja, nem ezt, mást. Hivatja a tisztjét, hozatja a gyógyszert, és ezt adja be a gyereknek, ezt hatni fog. Na most ezt gondolj el, hogy mivel találkoztam én, mint kis öntudatlan gyerek, hogy az ember alapvetően, ha ellenséges viszonyba kényszerítik be, akkor is ember marad. A gyereket akkor is gyógyítani akarják. Ugye milyen esemény ez, miről szól? Hogy van az emberben egy egyetemes, mély segíteni akarás, és tényleg így is van. Van, hogy genetikai altruizmus, hogy magunkkal hozzuk azt a fajta nyomást, akár hogy akármilyen politikai viszonyban vagyunk kényszerítve egymással, de hogyha baj van, akkor segítünk egymásnak.
2: Kezdtük Szalóccal, meg a szalóci gyermekkori emlékekkel. Azt mondta, hogy ez egy nagyon kedves kötődés. Élnek-e még esetleg errefelé rokonok? Mert azt mondta, hogy a nagypapa kollégáink keresztül azért barátok vannak, de hogy rokonok élnek-e még errefelé?
1: Az a helyzet, hogy egyrészt a közvetlenül a nagymamáméknak a háza mellett volt a Súlyok család. Két gyerek, akik nagyjából velünk egykorúak voltak, egy-két év különbséggel. Mi olyan módon kerültünk velük így közvetlen jó kapcsolatba, hogy ez tartott egész úgy, hogy az én életem első külföldi útja úgy vezetett, hogy a gyerekekkel Győző az egyik, a másik, akit úgy neveztünk ugye egymás között, hogy Máriácska, ma is élnek, hála Istennek, most is itt lim a szombaton, és az a Herceg Tamás, akinek most én a vendége vagyok, az a Máriának a fia. Úgyhogy a kapcsolat az nagyon szoros maradt ezen a szálon is, és hogy ezzel a két fiatallal, akikkel én ilyen egyívású 18 éves ifjú voltam, először volt szabad külföldre menni, a határon először tudtam átmenni, és mivel az én csúnyocska nagymamám valami kis örökség morzsát, nem is tudom, valami kis pénzecskét. Valahogy félretett és ott hagyott, és a szülői házba apám rám bízta, hogy ezt a kis pénzt vegyem már föl, és akkor nagyon jó helyzet volt Szlovákiában. Mindent lehetett kapni, és hogy olyan bőség volt, és olyan ruházat, és olyan elegancia, hogy olyan boldog voltam, hogy igazából az első szép ilyen felnőtti, vagy elegáns lányruhámat, meg cuccaimat itt megvehettem. Na szóval ilyen nagyon-nagyon személyes emlékek egy lány életében, ez nagyon fontos. Valamint a testvérpárral elmentünk az óriási tátrai körútra, hátizsákkal, nomád módra, 2 hétre. Áztunk, fáztunk, jól éreztük magunkat, emlékezetes nyár volt a számomra, de ilyen emlékekről tudok beszámolni.
2: Gyermekkora az pont abban az időszakban telt, amikor azért elég viharos idők jártak, tehát hogy nem volt ez egy egyszerű korszak, de mégis gyerekként biztonságban érezte magát, mert hogy tulajdonképpen egy nagy család vette körül, mert hogyha jól tudom, akkor ugye a nagyszülőkkel együtt laktak.
1: Így van, mi mindig együtt laktunk, és ezért valahogy volt is egy olyan fajta biztonság élményem, hogy akármi van kinn a világban, itt a falak között, meg itt a szeretteim között a világ béke létre tud jönni. És én azért is többek között nagyon erősen családpárti vagyok. És valóban úgy gondolom, hogy kénytelenek vagyunk a lét által ránk erőszakolt súlyokat valahogy úgy tudatosítani, hogy azt, hogy mitől vagyunk mi emberi lények, hogy ezt igenis vegyük tudomásul, hogy az ember egymagában senki. Az ember páros lény, tehát az ember világ két személyesen indul. Az a feladatunk, hogy nagyon vigyázzunk erre a törékeny életre, egymásra nagyon vigyázzunk, mert egymás nélkül abszolút nem tudunk megélni, ezt muszáj tudomásul venni. Azért is nagyon fontos ez, mert most egy konzumkultúrában élünk. Ez meg nagyon tárgyiasít mindent. A matéria lett a szent, és a nagy mammon, aki a csúcson ül, az a pénz. Most ezek mind anyagiak, és miközben az anyagiaknak a bűvöletében tulajdonképpen istenítés folyik, csak az Isten helyére ugye a nagy mammon a pénz került. És annyira el vannak idegenítve az emberi kapcsolatok, hogy az, ami igazából az érték, hogy te rám figyelsz, én te rád figyelek, hogy mi törődünk egymással, kereshetem, mert nem érünk rá, mert csak dolgozunk, mert csak hajszoljuk a pénzt, és csak vásárolunk, és akkor megvesszük a cuccokat, és dühöng a cuccipar, és tulajdonképpen egyben, de abszolút orrunknál fogva vezetett, befolyásolt személyek vagyunk mindnyájan. Na most ezek a cuccok, mi felhasználjuk, elhasználjuk, kihasználjuk, eldobjuk, veszünk újat, mert már nem trendi, ugye igyekezni kell valami trendit venni, tehát szolgáivá válunk egy materiális szellemiségű kultúrának. És az alaptörvény úgy szólna, hogy tulajdonképpen a tárgyakat, a dolgokat használjuk, és az embereket szeressük. De fordítva érvényes, mert az embereket használjuk, és a tárgyakat szeretjük. Meg van fordulva feje tetejére állva a világ, és egy általános értékválságban vagyunk. És ez egy nagyon-nagyon kritikus dolog, mert nem veszük észre, hogy az életünket oda áldozzuk a matéria mammonjának, hatalmának, mert én nem tudom, hogy hogy van ön vele, de például életének napjában hány órát tölt a szeretteivel, de hogyha mellé teszi, hogy hány órát dolgozik, akkor azt mondhatja, hogy amiért dolgozom, és amiért adom a drága életidőmet, az nem a legfontosabb, hanem az a másodlagos, az a materiális, és a hát szeretett kapcsolat, spirituális az, a kötelékek, az összetartozás, az egymásra tekintettel levés, egymás segítés, ami igazából az élet savaborsát adja, a jelentőséget adja. Na most ugye, hogy merek ilyet mondani, mert van boldogságpszichológia, ami 2000-ben zászlót bontott, és pont azért, hogy azt próbálja fölülvizsgálni, hogy egyáltalán hová tűnt az embernek a komfort és boldogság érzése. mert hogy ugye beszélünk bőségkorról, már beszél a tudomány bőségkorról, hogy például tőlünk nyugatabbra ugye a jóléti társadalmakban, hát már minden megadatott, minden, ami emberi javaknak mondható, és mégis egyre gyarapodtak a pszichoszomatikus betegségek, a lelki diszkomfortok, a depresszió, a szorongásos zavarok, a pánikbetegségek, és a konkrét pszichoszomatikus zavarok, amikor is a test panaszkodik, ez a bizonyos, nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Vagyis amikor azt, ami a lélek baja, nem nyitom ki a szám, hogy elmondjam, de a testbe leszorítom, és a test elkezd panaszkodni, és a panaszban ott van, ott bújik meg, hogy igazából mi az, ami az én igazi sérelmem. Na most ugye világos, hogy az egész egészségpszichológia is akkor kapott szárnyakat, és ebben nőtt bele a boldogságpszichológia is lényegében, amikor hiába próbálták a prevencióval, ugye rájöttek arra, hogy a jóléti bőség sok minden zavart okoz, de hát hiába mondták az embereknek, hogy ne egyél, ne igyál, ne alkoholizáljál, ne csináld ezt azt. Mi sajnos felnőttek, a prevencióval nem vagyunk igazán elmozdíthatók. Már csak azért is, gondoljon, az egészség jeltelen. Hát akkor van baj, mikor már nincsen, mikor már meghibázott. És hát ebből következik, hogy az egész preventív, buzgalmú orvostudomány egy kicsikét csődöt mondott, és elindult, amerre a boldogságpszichológia tartott, hogy föltesszük a kérdést, hát hogy az ördögbe lehet, hogy ez az ember például stressztűrő, jól viseli az élet megpróbáltatásait, aki ilyen jól bírja magát ilyen viszonyok között. Ha már feltételezzük, hogy az életviszonyok előidéznek ilyen károkat, nézzük meg, akinél nem idéz elő, az mit tud? Vagyis, hogy a golyóálló emberek vizsgálatával, akik jól tűrték a stresszeket és nem betegedtek meg, elindult egy olyan fajta vizsgálat, egy olyan szemléletmód, amit pszichológia paradigmaváltásnak nevez, vagyis egy szemlélet megváltozásának. Mert ha eddig az adott állapotra így néztünk, ilyen szögből, hogy ugye mi okozza, az okokat kerestük, a természettudomány okokat keres, teljesen logikus, okozati viszony. De bocsánat, az ember páratlan egyedi csillag az univerzumnak. Itt mondhatom, mindenki másképp egyforma. Mérő László mondta ezt így. Miért? Mert a biológiánk neked is, nekem is. Hát ugyanaz a vesénkad, nem tudom, minden. De mégis a te személyiséged ragyogó csillag, én is az vagyok. A két csillagnak, két bolygónak illeszkedni kell. Tehát az emberi különbözőségnek ez a titka, ez az emberi minőség, hogy mások vagyunk, és ebben a mássági szintben kell valahogy egymásra találni, és egymást erősítve valamilyen összhangot kialakítani. Na most ugye a társadalmak jól megoldották ezt úgy, hogy előírták a törvények, ugye az nagy szentiratok, hogy mit hogy szabad, általában egyházi eredetű nagy szent könyvek, a Tóra, a Talmud, a Biblia, ezek mind-mind elmondták, hogy ezt kell csinálnod, ez lesz a közmegegyezés. Te is más vagy, én is más vagyok, de egyben, hogy megegyezünk. Ez lesz a mi konszenzusunk. És a törvény megfogalmazza ezt a konszenzust úgy, hogy parafája, paragrafus. Ezt szabad csinálni, ez normális, ez nem. Idáig lehet menni, itt van a határ. Na most, amikor elindult 300 évvel ezelőtt, hogy nagyjából a francia forradalommal, ugye az ateizálódás a papoknak, a egyháznak, ugye tulajdonképpen egyre destruktívabb viszony az egyházakkal, akkor a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntötték sajnos, mert az etikai kódexek, a 10 parancsolat, az mi európai kultúránk, ugye keresztény kultúra, tehát hogy ezeknek a szent parancsoknak a teljesen annullálódott hittan, arról szó se lehet. Az 50-es években az emberek följelentették egymást, a templomba jártak, és ment a dutyiba. Hát ez egész borzasztat, börtönbe juttatták egymást az emberek. Tehát olyan erős volt ugye ez a bizonyos despiritualizálódás és a papsággal szembeni ellenállás, hogy ezért a törvények, amiknek megy, van a törvényszintje, akkor ennek a gyakorlati behatolása az emberi világba a közvéleményi szabályozás, ami néha erősebben érvényesül, mint a törvény. Mert a közösség tudja kirekeszteni a másikat, és a kirekesztést az ember nem bírja el. Abba belebetegszik, abba, tehát nem bírjuk el a szeparációt. A börtönben az emberek prizonizációs betegségeket kapnak. Mert embernek lenni azt jelenti, hogy kommunikálunk, hogy kapcsolatban vagyunk. Nos, a közvéleményi szabályozás nem tud elég érvényesülni, mert már azt se tudja a közvélemény is, hogy most mi a normális, ki a normális, mit lehet, hogy lehet. Nincs 10 parancsot, mi van helyette? És akkor segíts már, és akkor megyünk, mint a nyáj egymás után, és akkor többnyire van egy ilyen, hogy amilyen viselkedést a legtöbben követnek, az lesz egy általános kimondott nézet és viselkedés szabályozás. Ebből következően fölborul a rend. A rend az tulajdonképpen a rendszerek, a szabályozók, a rendszerek, azok rendet képviselnek. És amikor az emberi társadalomnak a rendjét, amit nem lehet természettudományos törvényekkel meg, hanem csak ilyen magasabb rendű emberi törvényekkel, itt bedugul a lehetőség, itt nincs konszenzus, akkor jön a káosz. És akkor nem tudok mást mondani, mint amit József Attila mondott, jöjjel szabadság, teszőj nekem rendet. Mert a rend adja a szabadság lehetőségét, mert igazodunk, mert tudjuk, hogy amit hogy lehet. És hogy tulajdonképpen ide eljutva tudnám a jelenkorunknak a boldogsággyilkos állapotára kimondani azt, hogy nem véletlen, hogy egy olyan irányzat elkezdett működni, amelyik megpróbálta föltárni, hogy mi az, ami az emberben azt az érzést kiváltja, hogy meri azt mondani magának, hogy én boldog vagyok. Mert a boldogság a legszubjektívebb érzés a világ. Máshogy vagy, és mástól vagy, te boldog, és én, de az, hogy létezik boldogság, hát tudjuk, hogy létezik. Öröm, ami ugyan illékony esemény, bizonyos helyzetekhez kötött, valamint egy jó közérzet, amiben van egy megelégedettség, így fogalmaz a boldogság pszichológia, és elegendő pozitív élmény az életünkben. Ez az boldogság pszichológia definíciója. Megelégedettség és elegendő pozitív élmény. Na most ez meg honnan származik? Elindultak a nagy felmérések, hogy hát, hogy mi az, ami az embert boldoggá teszi. És tulajdonképpen elég sok hibás kérdés feltevés is történt. Az igazi kérdés ugyanis az, amit én most neked is fölteszek, mikor voltál boldog igazán életedben? Hát amikor te most eszedbe jut valami, na az a te boldogság forrásod. Akkor vagy te boldog. Neked az a dolgod, hogy ezt felismerve reprodukáld az életedben azokat a helyzeteket, amik neked ezeket az élményeket előidézik. És most lepődj meg, függetlenül a nemzeti vagy földrajzi hovatartozástól, fajtól, bármitől független, ahol ember él a földön. Erre a kérdésre, hogy mikor voltál boldog, mindenki meg tudja mondani, hogy mitől, és hogy a döntően valami olyan, ami emberi kapcsolat öröme. Egy ölelés, egy puszi, egy nem is tudom, ilyesféle, tehát kapcsolati, és természetesen ezen a száron a siker. De ha meggondolod, a siker is olyas valami, hogy a másik azáltal szerez örömöt neked, hogy téged ünnepel, tapsol azon, hogy hú, de jó, hogy te ide-oda jutottál, vagy érted, szóval valami ilyesféle. Tehát mi rendkívül kölcsönösen függő helyzetben vagyunk egymástól. És hát ugye a boldogságpszichológia kénytelen volt azzal szembenézni, hogy mi föl tudjuk tárni, meg tudjuk keresni azokat a helyzeteket, amikben az alapfeltétel, hogy társas millióban, olyan környezetben, hogy ember embernek társas, szerette kapcsolata, érzelmi kapcsolatban lévő, vagy valamilyen jelentőségteli kapcsolatban lévő helyzetek azok, amik az embert boldoggá teszik. És hogy minden olyan, ami a teljesen magányos elvonulás, szeparáció és így tovább, az vagy ritka fogadalmi erény, mondjuk amikor a szeretet az Istenre vagy a túlvilágra koncentrálódik, és szerzetesek, meg ilyesféle. De hogy igazából az emberek többségénél a boldogság keresésnek, hogy legyen igen egy olyan érzéset, hogy jól érzem magam a bőrömben, hogy jó, állj meg most idő, állj meg, mint a Madács ember tragédiájában. Tehát, hogy ahhoz elérkezünk, hogy ezt az élményt átéljük, ahhoz olyanná kell tenni a mi emberi környezetünket, ahol élvezzük egymástól jövő érzelmi, gondoskodó vagy egyéb adományokat, ahol van egy alaptétel, hogy légy fontos valaki számára. Te legyél fontos, nélkülözhetetlenül fontos. És ezt egy Angyal András nevű pszichológus dolgozta ki, ezt a gondolatkört igazolva a kliensein át, ő Amerikába kiszármazott magyar pszichológus, aki azt a fogalmat bevezette, nagyon furcsa, hogy szükségeltségi szükséglet. Vagyis neked is, nekem is arra van szükségünk, hogy valaki számára nagyon fontosak legyünk. És hogyha úgy érezzük, hogy a másik annyira úgy tudom segíteni az életét, olyan nagyon fontos vagyok neki akkor bennem, és ez a csodálatos, és erre mutatott rá a boldogságpszichológia stresszkutatási vonala, ami egészen megújította a stressztudományt, hogy valójában olyan módon saját belső neurohormon áradatot indít el a szervezetben, amikor megélem azt, hogy fontos vagyok, hogy szeretnek, hogy én is szeretek, hogy oda tartozom, hogy a társas mezőnyben nekem van egy jelentésem, jelentőségem az emberi világban. Ez egy annyira életben tartó, hogy provokálja az úgynevezett vitalitás generátor, vagyis életerő serkentő neurohormonoknak a betörését és végig áradását a testen. Mit csinál a vitalitás generátor? Csodálatos. Valójában az agyőröm központ, hogyha tűzel valamilyen hatásra, mondjuk megpuszilnak és szeretjük egymást, akkor leüzen az immunrendszernek, hogy most aztán csúcson működni, és egyben a kapcsolathormon termelést, a fájdalomcsökkentő és kedélyjavító hormon termelést beindítja. Beindítja a kedélyjavítót hormonoknak a hangulati életet befolyásoló hormonok termelését, és beindítja a siker, hogy milyen fajta neurohormonok, ezek ugye fehér természetű olyan anyagok, amikre a saját szervezet, saját maga vannak termelő pontok, hogy úgy mondjam, ahonnan a termelés indul. Az a lényeg, hogy kulcsinger legyen, és ez a kulcsinger mindig olyan, amiben mondom, azt megéljük, hogy valaki számára jelentősek vagyunk, szeretve vagyunk, szeretünk másokat, és kapcsolat, odatartozás és kölcsönösség. És hát ez ugye az ösztrogén, a kapcsolathormon, a szerotonin, ugye, ami a kedélyjavító hormon, a dopamin, ami a siker, meg a belemenés, a motiváció, ugye a győzni akarásnak a elősegítője, és egyben ezt az élményt is segíti, ugye. Ezek mind olyan fajta saját gyógyszereink, már merném így mondani, ha megvannak azok a kulcsélmények, azok, amikre beindul ez a hormontermelés, megkapja a stimulációt, a parancsot az immunrendszer, hogy dolgoz jobban. Csodálatos dolgok, amik bekövetkeznek a szervezetben. Azért nevezte el O'Connor és Simur, akik ezt a vitalitás generátor fogalmat bevezették, mérésekkel követhető, hogy mi történik. Csak egy példát mondok. Mi vitalitás generátor? Például a közös nevetés. A nevetésnek az a fajta mindig közösség élmény. Soha az ember nem magába futkosva nevetgél, mert akkor, hogy mondjam, szóval abszolút ezek a neurohormon provokálók, ezek mind közösségi. Kiderül, hogy közösségi élményből fakadnak, és például csak így, hogy egyet végigvezessek, hogy a nevetés például. És amikor pszichofitness címen mi ezeket a vitalitás generátorokat listázzuk, és azt mondjuk, hogy figyelj, akarsz boldog lenni, akarod jól érezni magad a bőrödbe, akarsz egészséges lenni, akkor megmondom, hogy mi az, kapcsold be a szervezetet saját öröm életminőség fokozó hatásait, és akkor a szervezetet teljesen szolga, csak csináld meg, hogy ezek beinduljanak, ezek a neurohormonok, hogy aztán jól érezzen magát a szervezet, mert ezekben olyan pozitív változások vannak a szervezetben, amitől érzésben az öröm érzése, a megelégedettség érzése, biológiailag pedig a sokkal sokkal jobb egészségi állapot. Tehát a distressz hormonok alacsony szintje, azok a pozitív hatások, amikben érezhető, hogy ezek a kedélyjavító, stb. Hormonszintek, ezek mind magasak, tehát optimális egészségállapotban vagyunk. És akkor így kiderül, hogy ne beszélj már, hogy az egészség úgy önmagába figyelembe vehető, csak úgy vehető figyelembe, hogy te miben élsz, milyen, mi az, amit átélsz. Vagy Barbara Fredrickson, aki egy világhírű boldogságkutató és érzelemkutató, egy egész új érzelemelméletet állított elénk, ő például azt mondta, ha nézd meg, az orvosok azt ajánlják neked, hogy kerüld a stresszeket az Istenért, akkor ne járjál dolgozni, és ritkítsd a családtagjaiddal való találkozást, mert értsd meg, az élet az, hogy vannak stresszek, és kell a stressz azért, hogy ne zápuljon be az agyad, hogy működjön az izomzatod, mert te is egy működő élő lény vagy, a szervezetedet edzeni kell. Ha neked nincsen egy dolog, amin törhetnéd a fejed, akkor az agysejtjeid nincsenek jól kihasználva, nincsenek munkában, ellustulnak, elkényelmesednek, elbutulsz. Ha te tévét nézel, vagy sorozatot, nem tudom, a fotelba ülve nap, mint nap, és azt mondod, hogy na ez a boldogság, hát akkor tudd meg, egy hónap után már ki se tudsz igazán saját magad a fotelből tápászkodni. Tehát stresszekre szükség van. És ez a stresszmodell megújítása azért nagyon jelentős, mert azt az eredetileg Seje János által is fölvetett alapképletet, hogy vannak distresszek, ezek ugye, azt tudjuk pontosan, hipotalamus, hipofizis, mellékvesekéreg, mellékvesevelő, tudjuk azt, hogy hogy van mellékvesevelő hormon, adrenalin, és kéreg hormon, ugye, és a kéreg hormonok milyen módon, úgy is nevezzük, hogy küzdő hormon, ez a magyar neve. Na most ezek a rosszak, amik nagyon fokozzák a szervezet szimpatikus idegrendszeri izgalmát, és tulajdonképpen harcra, küzdelemre biztatnak, de egybe ki is merítenek, mert muszáj, hogy sikerüljön. Muszáj, hogy megszabadulj ebből a helyzetből. Na most közben meg a másik oldalon ott vannak az EU stresszek. Az EU a görög szószetételben helyes, jót jelent. Most mik a jó stresszek? Képzeld, azok, amik a neurohormon működésben ezeket a bizonyos vitalitás generátorokat beindítják. Oxitocin, endorfin, női nemi hormon, szerotonin, dopamin, még mit soroljam? Ezek mind a saját szervezet által előállítottak. Most képzelj el egy egyensúlyt, a bal karomon a distresszek vannak, a jobb karomon meg a szervezet által termelt ilyen neurohormonok. Minél több a pozitív, annál inkább tompítom és esélytelenítem, erőtlenítem a negatívat. Tehát úgy lehet stressz egyensúlyt beállítani, hogy ezek a rossz stresszek ki legyenek egyenlítve ilyen pozitív stresszekkel, minél többel. Barbara Fredrickson azt is kimutatja, háromszor annyi pozitív stressz, mint amennyi éppen a negatív, ami téged ér. Már legalább bízzál benne, már nem fogsz megbetegedni, mert ez már egy bizonyos egyensúly közeli szint. Minél többet pakolsz jobb oldalt a pozitív oldalra, az élmény oldalra, annál biztosabb, hogy ezek a negatív hatások mind csökkennek, míg nem eliminálódnak. És ezért, ha okosak vagyunk, ezért vitalitásgenerátorokat próbálunk a szervezetünkbe előidézni, pozitív élményeket, és akkor eszméljünk, hogy ezek kapcsolati élmények. Tehát mindolyan, ami embertől emberig, lélektől lélekig, és nem egymás elleni, hanem együttműködésből adódnak. Egymásért való odafigyelés, gondoskodás, szeretet, együttlét, társas viszonyok. És hát mit mondjak, a doktori disszertációk születtek abból például, hogy mi az, ami védi az embert a mindennapi életében, hogy eléggé talpon maradjon, egészséges maradjon, és olyan családokat vizsgáltak meg, közösségeket, a család ugye agy az mégiscsak egy alapsejtés, egy erőrendszer, kapcsolati erőrendszer. Olyanokat vizsgáltak meg, akik úgy a mi kultúránkban teljesen követve a trendit, hogy úgy mondjam, mondták, ünnepek, hát nincs karácsonyfa, tradíciók, nem kell nekünk semmi, se begli, se pulyka, se semmi, elmegyünk egy wellness, a gyerekeinknek adunk pénzt, stb. Szóval nincs összetartás, nincs tradíció, nincs családi élet, nincs együttesség, nincs egymásnak nyújtott közvetlen szeretet, és bármi adomány, amin keresztül kifejezzük, hogy olyan fontos vagy nekem, hogy nélkület meg se élnék, szükségeltségi szükséglet, ugye. Ha ilyen nincsen, nagyon nagy kár éri a szervezetet. Na most olyan családokat néztek meg egyéni, egészségi szempontból, és a család megküzdő probléma földolgozó képessége szempontjából, ahol ilyen, hát tulajdonképpen, hogy is mondjam, olyan fajta egy fedél alatt élés sírendszer alakult ki, hogy igazán érzelmi köze a családtagoknak, ilyen beszélgetések, törődés egymással nincs. Nyisd ki a frigidert, ott van, lásd el magad, vedd ki a vacsorádat, nézem a televíziót, hagyj engem békén, nem érek rá, hogy segítsek neked, menj el a tanárodhoz, majd a segít. Ez egy attitűd, amiben nincs közösségi egymás segítés. És a másik családtípust, akit vizsgáltak, az olyanok, hogy megjegyszem, hogy ez az én ideál modellem. Az a lényeg, és nagyon-nagyon becsülöm, most a tudományosan is alá van támasztva, hogy ez mennyire becsülendő, mert hogy ez hozza, hogy esélyem van nagyobb egészségfokra, esélyem van hosszabb életre, esélyem van, hogy elkerülök bizonyos olyan depresszív állapotokat, amik a mi kultúránkban elég gyakoriak. Szóval olyan családokat vizsgáltak, ez volt a másik csoport, ahol nagyon erősen együtt voltak, minden nagy ünnepen, születésnap, torta, ünneplés, gyerekek ünneplése, ajándékok, stb. Bizonyos mértékig mondhatom, mint a régi családi életekben. És akkor azt is megnézték, hogy vajon itt milyen az egyenkénti egészségi állapot, stressz hormon szint, meg egyáltalán vérnyomás, stb. De ennek vannak biológiai paraméterei. És hát megnézték, hogy milyen a megküzdő képesség. Konstruáltak ilyen modell konfliktus helyzetet, hogy üljenek össze, és próbálják kitalálni, hogy mit csinálnak ilyen helyzetben. És hát ezek nagyon-nagyon magasan sokkal jobbak voltak ezek a családok. Tehát egészségesebbek is maradnak, és ezen kívül, tehát ha így együtt vannak, mert a dolog lényeg az együttesség. Közös élmény, együttlét, egymással való kapcsolat, eszünk, iszunk, nevetkélünk, beszélgetünk, elmondunk mindent, szóval élünk egy olyan fajta csodálatos kicsi rendszerbe, szociális uteruszban. Úgyis uteruszból jövünk a világra, és kell, hogy családot csináljunk, ami a szociális uterusz. És akkor, ha a bombák potyognak, akkor is a szociális uterusz mindig megvéd. És hogy ez azért nagyon csodálatos, ezek a tudományos összefüggések, mert egyszerűen megsúgják, hogy mit csináljunk. És hát nagyon a felé vezetik az embert, hogy csökkentsd azokat az időket, amiket távol vagy a családodtól, ahol a te boldogságforrásod van, és egészségforrásod van. Legyél minél többet a szeretteiddel, hogy törődj a gyerekeiddel, hogy csinálj közös élményeket, hogy ebből úgy föl tudsz töltekezni, vitalitásgenerátor, hogy ezért jobban talpon maradsz, és egészségesebb is vagy, és hosszabb életű is lehetsz.
2: Akkor megtudtuk tulajdonképpen azt is, hogy milyen hosszú élettitka. Maradjunk boldogok.
1: De a Harvard Egyetemen ott van az a fantasztikus kísérlet. Most is a Robert Waldinger nevű professzor vezeti. Csak azt nézik, hogy egészség, boldogság, hosszú élet. Gondolj el, hogy mondjuk belépünk egy ilyen vizsgálatra, mint vizsgálati személy. Minden adatot összegyűjtenek rólunk. A biológiai egészség, a pszichológiai helyzet, a foglalkozás, hivatás művelése, a minden, ami velünk történik, az adatbank személyre szólóan gyűlik, és azt megnézik, mikor 50 éves körüliek vagyunk, hogy vajon mi az, ami a legdöntőbb, leggyakoribb olyan élmény az életünkben, amiről azt mondjuk, nem csak mi, hanem az adatok azt mondják, ha te az életed ezt átéled, akkor te 50 évesen egészségesebbnek maradsz, és jobban érzed magad a bőrödben, de Egyben bejósolhatóvá vált a vizsgálatok longitudinális menetében, hogy aki 50 éves korában elér oda, hogy a döntő élmény az életében a megelégedettség és ez a bizonyos az életének ez a pozitív minősége, hogy az a 80 éves kor fölé is remélheti, hogy tovább él. Tehát előre jósló 50 évesen már elérhetsz oda, hogy előre jóslott, ha te így élsz, akkor 80 év fölötti élettartamban már számíthatsz rá. És ugye mi az a három dolog, ami ez a kulcs, hogy minek kell lennie ahhoz, hogy az 50 éves korban ez a jóslat érvényes legyen. Van valakid, akit szeretsz, és aki viszont szeret. Van családi életed, és építed a családi életed. Kicsi fészek. És ugye van egy kis szűkebb kis baráti kör, referenciacsoport. Szóval, aki fontos nekem. Hát Vörös Marti verséhez jutunk. Egész világ nem a mi birtokunk. Amennyit a szív felfoghat magába sajátunknak, csak annyit mondhatunk. Így lehetünk boldogok a világban.
2: Professzor asszony, boldogság pszichológiával kapcsolatban akkor tulajdonképpen a boldogság órák, az iskolában tartott boldogság órák, azok is ezzel kapcsolatban jöttek létre, hogy tulajdonképpen a gyerekeket is rávezessük erre, hogy már kis korukban megtanulják, hogy azért ez fontos, és tulajdonképpen a test fizikai tünetei mögött mindig lehet egy lelki okot keresni.
1: Helyzet az, hogy a gyerekeink a jót elég könnyen fölveszik, és szívesen megtanulják, mint a szivacs. Most Szonya Jubomirszky boldogságkutató vette a fáradtságot, hogy nemzetközi összehasonlításban is megnézte azt, mik azok, amit ha cselekszünk az életünkben, tehát ha műveljük, akkor nagyobb eséllyel hoznak létre ilyen örömteli, megelégedettségi állapotokat és egészséget. Tehát ez mindig összefügg, hogy biológiai egészség és lelki jó érzés. És akkor a lista előállt, és 10 olyan tényezőt soroltatott föl, amit mi aztán ugye, amikor a Bagdi Bella elindította ezt a bizonyos, aminek én fővédnöke lettem, magam is társszerző ugye ezeknek a szakanyagoknak az összeállításában, kifejezetten a gyerekeknek szórakoztató és olyan gyakorlatoknak a tanítgatása, de úgy, hogy játszunk lényegében, amik mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerek átélje az, hogy jó az élet, hogy komfortban érezze magát, hogy ne szorongjon, hogy tudja, hogy mit tegyen, ami jó hatásában jó. És így mutatta azt ki, de nemzetközi összehasonlító vizsgálat szintjén, hogy megtanítani a gyereket arra, hogy hálás legyen. Most hát bocsánat, hát a hála milyen tág fogalom. Például szomjas vagyok, te adsz egy pohár vizet, megköszönöm, és hálás vagyok. Tehát az egymásnak segítés a mindennapi életben, hogy megköszönöm, hogy kifejezem azt, hogy jó, hogy te törődsz velem. Ez maga a hála konkrét megnyilvánulása. De amikor elérem azt, ami minden ember számára egy szinte szellemi élmény, hogy valami körülveszi a világban, hogy jól érzi magát, hogy úgy érzi, hogy most jó ez az óra, ez az élmény, amiben van, és így tovább. Szóval ez a társas együttlét is, hogy egymással fricce elődünk, szeretgetjük egymást, beszélgetünk, és így tovább. Hogy ez például azt a követelményt állítja elénk, hogy ne csak tudjunk hálásnak lenni, hogy jaj, de jó, hogy élek, hanem hogy egymással is ezt a fajta jó viszonyt ki tudjuk alakítani. Célok kitűzése, jövőre irányulás, a hit képessége az, ami egyetemes emberi képesség. És ez nem vallási fogalom. Egy vallás se sajátíthatja ki. Mert az, hogy én mondjuk azt mondom, hogy megkérdezlek, hogy holnap is fogsz élni, és te rácsodálkozz, hogy a fenében, persze, hogy fogok élni. Igen, de nem tudod bebizonyítani. Innen kezdve már csak a hit beszél belőled. Enélkül a hit nélkül mi megfulladnánk, tönkre mennénk, nem volna jövő. Minden, ami a jövőre irányuló, hittel megalapozott, és a hit az a cölöp, mint a lelki gerinc, amire rakódó reménység izmai azok, amik minden nap újra megmozgatva ezt a bizonyos alapvető célkitűzést, hogy és akkor egy év múlva itt leszek, 2 év múlva megházasodom, 3 év múlva diplomám lesz, stb. Szóval ezek mind célkitűzések, olyanok, mint a célszalag, és akkor ezek a reménység erők azok, amik nem engednek leszakadni. Foglalkozunk a fizikai egészségünkkel is. hogy a mozgás, a sport, ugye a testünkben lakunk, de a test, mi magunk vagyunk, a mi identitásunk. Tehát azt, amit használunk, azt a testet, azt például szeretni, és ezért jól bánni vele, együttműködésre törekvés, hogy amikor összeütközések vannak, akkor próbáljuk meg, hogy a különbözőségeinkben mi az, ami mégis összehozó. Hát, ha van a kettőnk véleménykülönbségében valami, ami mégis közös, ragadjuk meg azt a közösséget, azt a pici morzsát, és mondjuk ki, hogy azért mi mégiscsak összetartozunk ebbe az egybe, mégis közös a hitünk, és ha egy van, amiben közös a hitünk, akkor mi összetartozunk. És azért az összetartozás irányába gyúrni az életbe, és ne a szembeállásba húzok neki, más a véleménye, akkor kinyírom, bocsánat, hogy ilyen. Tehát ilyen szörnyű az élet, amit mi látunk sajnos, mert átagresszivizálódott a világ, és egyéni véleményekért csatáznak emberek. De álljunk meg egy pillanatra. Azt az alaptényt félretesszük, hogy a tudomány tényeket szolgáltat, ezek evidence-based bizonyítékokon alapuló érvényességek. Ezeken nem vitázhatunk. Nem mondhatod azt, hogy a szabad esés törvénye nincs, mert neked nem tetszik. Mert az természeti törvény, mert az törvény. Ugyanakkor a véleményed lehet ez, vagy az, vagy amaz. Bocsáss meg, te az enyém is. Akkor, ha én tisztelem a te véleményedet, te meg az enyémet, akkor azt mondjuk, gyere, nagyon jó lesz egy kávét együtt meginni egy presszóba, beszélgessünk el akármiről is, de én tisztelem, hogy te más véleményem vagy, hát legyél, hát szabad ember vagy. Véleménykülönbségek lehetségesek. De a vélemény az vélemény, és nem maga az ember. Ha én téged kezdelek azért más a véleményed ostorozni, megszólni, büntetni akár milyen úton, módon, akkor tulajdonképpen azt vallom be, hogy milyen mélységesen tudatlan vagyok, összekeverem a véleményt és tényeket, és olyat művelek a másik emberrel, amihez nincs jogom. Ez boldogságpszichológiai feltétel volna, és sajnos alig-alig tudjuk elérni. A megbocsátásból ágasztom le erre a témára, még ennyi mondani valóm volna, hogy ezt mikor a gyerekeknek ugye megtanítjuk, hogy hát ha valami történik, inzultus, és te úgy érzed, hogy a másik megbántott, akkor nézzük már meg, hogy mi történt, hogy ő ha nem szándékosan csinálta, hogy meglökött téged, akkor hát kérlek, nézd el, mert hogy te is elkövetheted, hogy a másikat meglökött, szóval tisztázni, és megbocsátani, és nem haragvó módon visszaütni, nem a tálió elvet érvényesíte fogad fogért, szemet szemért, hanem azt az emelkedettséget, hogy én is elnézem neked, és megbocsátok, jól van, rendben van, viszont is ezt várom tőled. És tulajdonképpen az ember élet egyensúlyáról van szó a boldogságban, és ha mi tudunk békésen, megegyezések nyomán együtt élni, akkor szerintem nem volna olyan nagy baj a világban.
2: Említette az összetartozást. És hát mostanában elég gyakran jár a vidékünkön, mert az év elején is volt itt Rimaszombatban egy előadása. Most is van Rimaszombatban egy előadása, és hamarosan majd a nyár folyamán jön Gombaszögre is, de akkor mondjuk egy picit más apropóból.
1: Igen, olyan nagyon érdekes, mert ugye Gombaszögön lesz egy olyan nagyon szép kiállítás, ami egy építőművésznek a tárlat, aki 25 éve van az építőművészetek világában, és nagyon kiemelkedő, és azt lehet mondani, hogy az Érsekújvár és környéki, vagy lehet mondani, hogy a gömöri építészetnek is egy ilyen karakterisztikus, és rá lehet ismerni, hogy a Schmidt Tamás építész, tehát én rég ismerem őt, nagyon nagyra becsülöm. Gombaszögön lesz ez július 16-án, hogy ott leszek, és méltatom az ő építészeti eredményeit, és ezt az életszakaszt, amikor tulajdonképpen már ugyanannyit élt, amíg elérte az építészeti jogosítványt, hogy úgy oklevelt, mint amióta az építi a karrierjét. Közben ugye tudjuk, hogy ott milyen csodálatos régiségi feltárások történtek, és az a Pálos monostor, ami ott most így feltárásra került, meg nyilván folytatódik a kiépítése, mellette ugye skanzen létesült. És én nagy meglepetésre hallottam, hogy az én gyerekkorom színhelye az a ház, ahol én azokat a boldog gyerekörömöket töltöttem, az a ház, ahogy van, át van telepítve a skanzenbe. Tehát az egy olyan karakterisztikus épület, ami ott áll, és remélem nagyon hosszú ideig, és megmutathatom a gyerekeimnek, unokáimnak, most már maradt volt a dédunokámnak is, oda néz, hogy ott volt a te dédnagymamád, nagymamád gyerekkorában ebben a házban.

Kedves hallgatóink, egy tavaly júliusban elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Augusztus 27-e és 30-a között újra Várlak Fesztivál a Füleki Várudvarán. Visszatér Palócföld legnagyobb összművészeti fesztiválja több helyszínen, számtalan programmal várják az érdeklődőket Füleken. Mai műsorunkban a fesztivál két főszervezőjével és megálmodójával beszélgetünk arról, mire számíthatnak a Várlakra látogatók idén augusztusban, de elmondják azt is, hogyan, miért, mikor álmodták meg Palócföld legnagyobb fesztiválját. Nyitrai Nóra vagyok, a Nógrádban a helyzet háziasszonya. Várom Önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Határidőhöz érkezett a YES ügy, a demokraták szerint drágulhat a CSEZ részesedés kivásárlása. A brit munkáspárt miniszterelnök

0: Öltje szerint Nagy-Britanniának nagyobb nyomást kell gyakorolnia Izraelre a gázai konfliktus ügyében. Napsütéses, gyengén gomoly felhős, strandidőre lehet számítani, 25 és 30 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. Maros Zsilinka legfőbb ügyészt azzal fenyegették meg, hogy bombamerényletet követnek el ellene a legfőbb ügyészségen, és a házát is felrobbantják. Zsilinka erről a közösségi oldalán tájékoztatott. Szomorú korkép a mai valóságról, kommentálta az esetet Zsilinka. Ma jár le a határidő a CSEZ-JEZ-ben lévő részesedésének rendezésére. A demokraták szerint Denisza Szaková gazdasági miniszternek eddig kellett volna megoldania az ügyet. A JEZ az a szlovák vállalat, amely az új atomerőmű előkészítéséért felel, és amelyben a cseh energetikai cég a CSEZ is tulajdonos. A párt úgy látja, a kivásárlás akár 100 millió euróval is többe kerülhet. Közben felmerült, hogy Robert Fico miniszter maga veszi át a tárgyalásokat. A cél az, hogy az állam teljes ellenőrzést szerezzen a projekt felett. A vita középpontjában az áll, hogy mennyit ér valójában a CSEZ részesedése. Vladislav Kupkával, a Szlovák Posta vezérigazgatójával tárgyalt a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának, az MOSZ-nak az elnöksége. Az önkormányzatok ellenzik a posta bezárásokat, bár megértik, hogy a postát gazdaságilag fenntartható pályára kell állítani. Részletes egyeztetést és több empátiát várunk a szlovák postától, hiszen a lépései közvetlenül érintik a helybeliek életét, jelentette ki József Bozsik, a társulás elnöke. Az MOSZ emlékeztet, hogy egyre elégedetlenebb a lakosság a postafiókok bezárása, az elbocsátások, valamint a nyitvatartás nyári lerövidítése miatt. A társulás üdvözli, hogy a bezárások hatásának enyhítése érdekében a szlovák posta elfogadta javaslatát a kisposták létrehozására, folytatják az egyeztetést a postával. Kína és Tajvan is a Bavi tájfun érkezésére készül, a hatóságok heves esőzésekre, áradásokra és erős szélre figyelmeztetnek. A vihar korábban rövid időre szupertájfunná erősödött, bár azóta gyengült, továbbra is veszélyt jelent. Észak-Tajvanon, köztük Tajpejben iskolákat zártak be, és több vállalkozás is szünetelteti működését. A tajvani elnök az érintett területek lakóinak, főként a hegyvidéki régiókban élők evakuálását sürgette. Több mint 400 repülőjáratot töröltek, és számos kompjárat sem közlekedik. A tájfun holnap este érheti el Kína keleti partjait, ahol már megkezdték a halászhajók visszarendelését és további óvintézkedéseket vezettek be. Nagyobb nyomást gyakorolna Izraelre a brit munkáspárt miniszterelnök jelöltje. Andy Burnham szerint London eddig nem reagált megfelelően a gázai konfliktusra. Úgy fogalmazott, a kormány válasza sokszor elégtelen volt, és változtatásra van szükség. Bár a brit kabinet már szankciókat vezetett be egyes izraeli miniszterek ellen, és elismerte a palesztin államot, sokak szerint ez nem elég. Burnham további lépéseket sürget, többek között újabb szankciók bevezetését is felvetette.
1: Időjárás.
0: Országszerte napsütéses, gyengén gomoly felhős, strandidőre lehet számítani. Késő délután este a nyugati és a keleti ország részeken minimális eséllyel, elvétve nem kizárható helyi futó záporeső kialakulása, de nem lesz jellemző a csapadék. Többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgás marad a jellemző. A középső ország részben a kora délutáni órákban lehet kissé élénkebb a szél. A délután folyamán 25 és 30 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet a D1-es autópálya elején Magyarbődnél Kassa irányába. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, hallgassanak meg egy beszélgetést a Szerdai Nappaliból. A műsorvezető Fica János. Véget értek a nyolcad döntők a világbajnokságon, kialakult a legjobb nyolc mezőnye. A csoport küzdelem után még úgy tűnt, hogy Afrika és Amerika is erős lesz. Az európai csapatok kevésbé domináltak, azonban a 16 és 8 döntők után gyorsan kiderült, hogy amikor már nagyobb a tét és élesedik a küzdelem, akkor bizony a legnagyobb esélyesek mégiscsak a világsztárokkal teletűzdelt európai válogatottak. A legjobb 8 között mindössze egy afrikai és egy dél-amerikai csapat található, miközben azért a kieséses szakasz jó néhány egykori világbajnokot is áldozatul szedett. Mi szűrhető le az eddigiek alapján, mi várható a folytatásban, kik a legnagyobb esélyesek, mi a legnagyobb meglepetés, és kik a labdarúgó VB eddigi felfedezettjei. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk az előttünk álló percekben Lencsés Zoltán sport újságíróval, aki itt van velünk a vonalban. Szia Zoli!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
0: Kezdjük az Argentina-Egyiptom mérkőzéssel, amely rendkívüli izgalmakat hozott, hiszen Argentina óriási küzdelemben fordította a meccs utolsó negyed órájában, miközben az egyiptomi kapitány egyértelmű csalással vádolta a bírókat, sőt egyenesen a FIFA-t is, így egyenesen kimondva. Te hogy látod, megérdemelt volt az argentin győzelem, vagy kaptak némi segítséget, vagy inkább így kérdezem, megérdemelt lett volna-e az Egyiptom továbbjutása?
1: Egyrészt én magáról a mérkőzésről annyit mondanék el, hogy biztosan az egyik legjobb és legélvezetesebb mérkőzés volt az eddigi felhozatalban. Másrészt ez a bíró ténykedésének a kérdése, ez azért eléggé megosztó, bevallom még számomra is, hiszen ugye, ha visszaemlékezünk, volt egy meg nem adott gól itt, volt egy kétes megadott gól ott, és voltak olyan szituációk, amelyekben én amennyire emlékszem, nem is kaptunk perdöntő felvételt. Szóval annyira karakán kijelentéseket én nem tennék ezzel kapcsolatban. Ugye a leggyakoribb vád a ténykedéssel kapcsolatban az az volt, hogy fordított esetben nem úgy ítélt volna a bíró, ahogy. Tehát Argentína úgymond kedvezményezett volt ebből a szempontból, és ebben azért valljuk be, hogy valami lehet. Nem csak ezen a világbajnokságon, hanem úgy általában, korábban, és klubszinten is akár el lehet mondani, hogy a nagy átlagot tekintve az erősebb válogatottak, az erősebb klubcsapatok mindig megkapják azt a néhány százaléknyi pluszt a játékvezetőtől. Ezzel nem mondom azt, hogy minden ítélet helyes volt a mérkőzésen, nem mondom azt, hogy több súlyos bírói tévedés született a mérkőzésen, inkább csak arra céloznék ezzel, hogy bizonyos fokig megérthető ez a frusztráció a szurkolókban, megérthető a frusztráció az egyiptomiakban is, akik ugye csalást és igazságtalanságot kiáltanak.
0: Ettől függetlenül, ahogy te elmondtad, rendkívül izgalmas és fordulatos mérkőzés volt. Argentína jól játszott-e szerinted? Annak ellenére, hogy meg kellett küzdenie ugye már a 16-od döntők során is a zöldfoki szigetekkel, most pedig Egyiptommal. Ezt figyelembe véve szerinted milyenek az esélyei a címvédésre a továbbiakban?
1: Argentínak úgy a 75. perc környékéig nagyon egyértelműen nem játszott jól, tehát erről beszélgettünk is például a meccs nézése közben, hogy 0-2-es állásnál nem éreztük az esélyét sem annak, hogy az argentinok felállnak a padlóról, mert annyira statikus, meg esetleges, meg hát lassú is volt a játékuk. Ugye volt ott egy erős nyomás, volt ott egy erős beszorítás tulajdonképpen, de nem éreztük azt az átütő erőt bennük, de aztán viszont megint csak megmutatták azt, hogy csapatként mennyire összetartó válogatottról van szó, és ha már az esélyességre térünk rá, akkor 4 évvel ezelőtt is valami hasonlót tapasztalhattunk, ahol a keret erősségét tekintve, akkor Argentína biztosan nem a legjobb csapat volt, sőt, még csak nem is a második és nem is a harmadik legjobb csapat, mégis megnyerte a világbajnokságot, és én idén is valami hasonlót érzek velük kapcsolatban, tehát, hogy biztosan nem, messzi ide vagy oda, ők biztosan nem a legnagyobb esélyesei a tornának továbbra sem, viszont egyetlen pillanatig sem szabad esélytelenként elkönyvelni őket.
0: Ráadásul ugye van egy Lionel Messiük, aki meglőtte a 8. gólját ezen a VB-n, sosem lőtt ennyi gólt egy VB-n, és összességében 21. gólját az 5. világbajnokságán, ezzel messze rekordokat döntöget ismét, hát emberfeletti ez a teljesítmény. 39 évesen ráadásul.
1: Igen, ráadásul ilyen idősen. Én úgy gondolom, hogy ő már tényleg az utolsó rejtett erőtartalékait éli fel ezen a világbajnokságon. Valahol ő is érzi, hogy ez a úgynevezett hattyúdala, és így minden kiad magából. Ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy már 4 évvel ezelőtt is valami hasonlót éreztünk vele kapcsolatban, tehát akkor is már sokan azt mondták, hogy ez lesz neki az utolsó, és azért pörgött olyan nagy fordulatszámon 4 éve, mert tudta, hogy ez az utolsó. Ennek ellenére most hát nem csak, hogy megismétli azt a menetelést, hanem eredményesség szempontjából az egyéni statisztikák alapján még rá is kapcsolt egy fokkal.
0: A VB első felében az európai csapatok felemás teljesítményt nyújtottak, hiszen gondoljunk csak Csehországra, Törökországra, Skócia, Svédország, Bosznia-Hercegovina, ezek mind-mind stabil európai csapatok, de mind a csoportjuk harmadik vagy utolsó helyén végeztek, miközben például a 10 afrikai országból 9 tovább jutott a csoportjából, és az amerikai kontinens is jól teljesített. Nem beszélve arról, hogy például olyan nagy ágyúk, mint Hollandia és Németország kiesett a legjobb 32 között. Most pedig azt látjuk, hogy lemorzsolódott a többi kontinens, kialakult a legjobb 8 mezőnye, és a legjobb 8 között csupán 1 afrikai és 1 dél-amerikai válogatott van, a maradék hely pedig az európaiaké. Szóval milyen következtetést lehet ebből levonni?
1: Hát először is én érzek egy kis elégtételt, bevallom, mert ugye már az legelső alkalommal, amikor beszélgettünk, akkor is céloztunk arra, és talán még egyet is értettünk abban, hogy kapják a támadásokat az európaiak, és jogosan, mert alul teljesítettek a csoportkör folyamán. Aztán viszont ez szépen lassan, fokozatosan megváltozott, és már a múltkor beszéltünk arról, hogy például a legjobb 4 között már nem hogy 2, hanem sokkal valószínűbb, hogy minimum 3 európai válogatott lesz. És hát a jelenlegi tényállás alapján ez egy jó 90%+ magabiztossággal most már ki is jelenthető. Szóval érzek egyfajta elégtételt azokkal szemben, akik nagyon lehorták az európai csapatokat így az elején. Ami pedig magát a problematikát illeti, hogy miért is jobbak, vagy egyre jobbak, vagy miért kapcsoltak rá a kieséses szakaszban az európai csapatok, ez egy nagyon bonyolult kérdés, és szerintem ebből kifolyólag a válasz is viszonylag bonyolult. Egyrészt valóban azt lehet mondani, hogy egy ilyen kiélezett, hosszú és nehéz európai szezon után plusz teherrel szembesülnek ezek a válogatottak. Másfelől viszont talán pont emiatt a kiélezett és hosszú és megterhelő európai szezon miatt játszanak így a kieséses szakaszban, ugyanis az európai szezon az olyan szintű rutint adott nekik, olyan szintű tapasztalatokat, amiket most a gyengébb válogatottak nem tudtak kamatosítani. Tehát nem voltak ők felvértezve olyan rutinnal, mint egyes európai csapatok, és szerintem ezért van most talpon például Svájc, amely tegnap konkrétan 11 topligás játékossal játszott, 11 európai topligás játékossal játszott Kolumbia ellen, és ezért van például talpon Marokkó is, amely rendre 9-10 európai topligás kezdőjátékossal áll fel a mérkőzésekre. Szóval eléggé valószínű, hogy valami ilyesmi húzódik a háttérben.
0: Másik oldalról nézve, akkor ez azt jelenti, hogy a kisebb válogatottak, vagy azok a válogatottak, akár afrikai, akár amerikai, vagy ázsiai, vagy az ázsiai kontinensről, ahol kevesebb az európai játékos, ők inkább az elején jobban bekezdtek, hiszen elszántak voltak, és az elején érezték azt, hogy megmutathatják, mit tudnak, és ahogy telt az idő, vagy ahogy nőtt a nyomás, ők elfáradtak, és a rutin felül kerekedett a lelkesedésen?
1: Nagyon úgy néz ki, hogy a számok az pontosan erről tanúskodnak. Tehát, hogy tényleg azt érezzük, hogy itt valami fajta koncentráció kihagyás mondjuk a nyolcaddöntők során, meg a nyolcaddöntőbe jutásért kiírt párharcok során nagyon gyakori jelenség volt, mind akár az afrikai válogatottak esetében, mint mondjuk az egyéb ilyen erősnek számító, de mégsem top kategóriát képviselő válogatottak esetében. És volt több olyan negyeddöntő, illetve bocsánat, nyolcaddöntő, vagy nyolcaddöntőbe jutásért ki párharc, ahol azt éreztük, hogy alapvetően kiegyenlített volt a játék, de mégiscsak egy-egy játékos rutinja, egy-egy játékos klasszisa esetleg elégnek bizonyult ahhoz, hogy a mérleg nyelvét ide vagy oda billentse.
0: Hát ezt láttuk például az argentin-egyiptomi mérkőzésen is, ahol bizony az egy-egy villanás segített a nagy fordításban Argentína számára. És ha már említetted ugye azt, hogy túlterheltek a játékosok, hosszú a szezon, és az európai topligákban játszó játékosok ugye gyakran arra panaszkodnak, hogy fáradtak, mire megérkeznek a világbajnokságra, és ez a korábbi VB-ken is így volt. Ilyenkor általában nem minden sztárjátékos játszik jól egy világeseményen, akár Európa bajnokságon, vagy egy világbajnokságon, de most, ezen a VB-n én úgy érzem, hogy kivétel van. Mbappé, Kane, Haaland, de még Vinicius Junior is, bár ők már kiestek, ugye ő már kiesett a brazilokkal, ők mind-mind jól játszanak, rúgják a gólokat, és klasszis teljesítményt nyújtanak, tehát ezek a legnagyobb sztárok, akik az egész szezont végig húzták, nagy csapatokban, nagy teljesítménnyel, rengeteg mérkőzést lejátszva. Hogy lehet, hogy most nem fáradtak, és mindenki top formában van?
1: Messi esetében ugye az előbb már nagyjából megoldottuk ezt a kérdést, ami pedig az általad felsorolt játékosokat illeti, mint Haaland, mint mondjuk Mbappé vagy Kane, ők az az érzésem velük kapcsolatban, hogy egyrészt nagyon nagy erővel dolgozik rájuk a csapat, és ebből óriási hasznot húznak, viszont azt nem lehet mondani, hogy nem hasznosak, és valóban ez a rejtélyes benne, hogy ők kivétel nélkül mindannyian a csapat hasznára is tudnak lenni, tehát azt érezzük Mbappé, Haaland, és mondjuk Kane, és akár Vinicius Junior esetében is, hogy ők egyrészt dolgozott a csapat, másrészt ők is dolgoztak a csapatért. Az ő esetükben is azt érzem, hogy mintha egyfajta rejtett erőtartalékot mozgósítottak volna, és szerintem az is nagyon fontos tényező ebben a képletben, hogy ezeknek a játékosoknak a szövetségi kapitányai pontosan érzik és értik, hogy ezekkel a játékosokkal hogyan kell bánni, hogy ezek közé a játékosok köré úgymond milyen stratégiát kell felépíteni. És ez az, amit például én a portugál válogatottban Roberto Martínez és Cristiano Ronaldo esetében egyáltalán nem éreztem.
0: Cristiano Ronaldo ugye elbúcsúzott a világbajnokságoktól, ő is egy legenda, akit utoljára láthattunk VB-ken, Modriccsal együtt, ő is kiesett, Messi még játékban van. Hiányozni fognak? Véget ért egy korszak ezzel a világbajnoksággal, hogy például Cristiano Ronaldo, Modric búcsúzott, és hát majd Messi is előbb-utóbb lejátsza utolsó VB meccsét?
1: Ez mindenképpen egy korszak lezárásának tekinthető, ugye aranylabdás focistákról van szó, akik egy korszaknak a meghatározó játékosai voltak. Nyilvánvalóan törvényszerű, hogy nem mindegyikük tud a legmagasabb szinten egy szép eredménnyel, ne adj Isten VB győzelemmel búcsúzni. Ronaldo esetében is ugye kétirányú a dolog, rengeteg kritikát kapott a teljesítménye miatt, viszont nem lehet csak teljesen ráhúzni a vizes lepedőt, hiszen ahogy említettem, ott volt egy szövetségi kapitány, amely talán nem gondolta át, vagy nem tudott rájönni arra a módra, hogy hogyan lehetne Ronaldo képességeit a leginkább kamatoztatni.
0: Ha jól tudom, le is mondott, ugye, a kapitányi posztról.
1: Igen, sőt, nagyon valószínű, hogy pont Ronaldo csapatának az edzője lesz Szaúd-Arábiában, az Al-Nassr-ben. Szóval Ronaldo esete is csak azt bizonyítja, hogy nem minden búcsú szép, és vannak búcsúk, amik fájdalmasak. Roberto Martínez nagyon arra építette fel a taktikáját, hogy mivel Ronaldo sebessége ugye már megkopott, ezért Ronaldo nagyon keveset járt vissza, nem a szélekről indult be, hanem általában a 16-osban várta a akár lapos, akár akár magas labdákat, és ez egyébként még nem feltétlenül lett volna rossz stratégia, hiszen Ronaldo ezekre a rövid sprintekre még most is tökéletesen alkalmas, és láthattuk, hogy így szerzett gólt például Üzbegisztán ellen, vagy így volt óriási helyzete a spanyolok ellen. Tehát úgymond megvolt az a recept, amivel Ronaldo sikeres lett volna, csak mégsem sikerült ezt valahogy túlságosan jól átgondolni a szövetségi kapitánnak, aki például sokkal többet hagyta Ronaldót a pályán, mint kellett volna. Legalábbis a közvélemény az ezt mondja, és én is afelé hajlok, hogy voltak olyan szituációk, amikor már Ronaldónak nem feltétlenül kellett volna a pályán lennie, de bíztak benne valamiért.
0: Miközben az a portugál keret elég erős, és sokkal többet vártak tőlük. Tehát Ronaldon kívül is kivételes képességű nagyon jó játékosok vannak ott, a középpályán is és a csatásorban.
1: Ezzel kapcsolatban igen, erre jó, hogy rátértél. Egyetlen, akár egyetlen példával tökéletesen szemléltethető, a spanyolok ellen olyan játékos állt be a cserepadról, mint Bernardo Silva. Egy világklasszis áll be a középpályára csereként, mert a kezdőcsapatban is van 3-4 világklasszis középpályás. Szóval igen, ahogy mondod, a portugálokban ennél valószínűleg több volt.
0: És ha már beszéltünk a búcsúzó nagy klasszisoktól, a legendáktól, akkor mi a helyzet a fiatalokkal? Ki szerinted eddig a VB legnagyobb felfedezettje, vagy kik a VB felfedezettjei?
1: Én emlékszem, hogy a egyik korábbi beszélgetésünkben is feltetted ezt a kérdést, és én engem az nagyon készületlenül ért, és nem jött a nyelvem hegyére egyetlen játékosnak a neve sem. És az az érdekes, és az a furcsa, hogy így rákészülve erre a kérdésre sincs meg az egyértelmű válaszom. És így nem is emlékszek hasonlóra, hogy ennyire nem volt egy egyértelmű jelöltje, vagy 2-3 egyértelmű jelöltje ennek a legjobb fiatal vagy aranyi fiú díjnak. Most viszont alaposan kutatni kell a mérkőzések meg a névsorok között, hogy egyáltalán találjunk olyan felfedezettet, aki kiemelhető. Ugye szóba került egyeseknél, hogy a VB felfedezettje az a zöldfokiak kapusa Vozinha.
0: Aki 40 éves.
1: Aki 40 éves játékos esetében a felfedezett szó, az azért egy kicsit, hát maradjunk annyiban, hogy fura. Aztán én mégiscsak utána néztem ennek a kérdésnek, és akkor megtaláltam például Johan van Zambit, a svájciak szélsőjét, aki egy nagyon ügyes játékos, és aki tegnap speciális sérülés miatt nem játszott. Ő az, aki már 3 gólnál és 2 gólpassznál jár a világbajnokságon, és ehhez hasonló mérleget ilyen fiatalon eddig csak Thomas Müller tudott produkálni. És a játékát nézve is, tehát nem csak a góljait, meg a gólpasszait nézve, és úgy gondolom, hogy egy jövőbeli világklasszisról van szó. Tehát nekem úgy elsőként ő jön a nyelvem hegyére, illetve nekem még nagyon szimpatikus Patrik Berg, a norvégok irányítója, de vele megint csak az a probléma, hogy 28 éves, tehát furcsa lenne felfedezetként hivatkozni rá, viszont azt látjuk, hogy tökéletes ütemben, ritmusban, mérkőzésről mérkőzésre befutja a norvég középpályát. Gyakorlatilag a norvégoknak az ő személyében és Martin Ødegaard személyében 2 irányítója van. Ez egyébként nagyon furcsa, hogy a mezőny felének, de lehet, hogy a 2/3-ának nincs is klasszikus irányítója, míg a norvégoknak 2 van. Szóval még Patrik Berg az, akit így ide sorolnék, de egy ilyen nagyon egyértelmű, nagyon kristálytiszta válasz szerintem erre a kérdésre továbbra sincs.
0: De lehet, hogy az az oka, hogy ugye a sztárok, a már ismert világsztárok annyira jól teljesítenek, hogy gyakorlatilag leárnyékolják a fiatalokat, akik most nem tudnak annyira kitűnni. Talán ez is az oka lehet?
1: Szerintem igen, mert végül is még ha az eddig kiemelt játékosokat nézzük, és akkor beszélünk a futottak még kategóriáról, a góllövő listán, tehát azokról a játékosokról, akik mondjuk 3 gólnál járnak, vagy 2 gólnál, 2 gólpassznál járnak, így ezt a névsort böngészve, hogy Gakpo, meg Oyarzabal, meg Bellingham, meg Lukaku például. Tehát, hogy ők sem a fiatal új hullámot képviselik, ők is azok a játékosok, akiket már ismerjük, és tudjuk, hogy megvan a magukhoz való rutinjuk és képességeik.
0: Nekem még Anthony Gordon jutott eszembe az angol válogatottból, akit ugye a Barcelona vett meg nem régiben, aki nagyon él az angol csapatban szélsőként. Fiatal szélső.
1: Nagyon él, legutóbb már kifejezetten tetszett a játéka, bár arra is emlékszem, hogy a csoportkörben ő még nem volt annyira meggyőző, szóval ahhoz, hogy egy All-Star csapat tagja legyen, vagy hogy ő nyerje a Golden Boy díjat, ahhoz szerintem Angliának minimum döntőbe kell majd jutnia, meg Gordonnak is szüksége lesz egy-egy góra vagy gólpasszra még legalább, de mivel az angolok becsületesen szétfutották magukat, erre egyébként van reális esély, úgy gondolom.
0: Mi volt neked eddig a VB legnagyobb meglepetése?
1: Hát talán a brazilok kiesése, bár semmiképp sem nevezném szenzációnak. Nem szenzáció, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hiszen egy ilyen rosszindulatú szóval kifejezve ez már szinte menetrendszerű volt, de mégis azt éreztük a brazilokkal kapcsolatban, hogy azért egy erősebb keretről van szó, mint mondjuk 4 vagy 8 évvel ezelőtt. Hát úgy néz ki, nem elég erős ez a keret sem.
0: Mi volt a baj velük? Pedig Carlo Ancelotti volt a szövetségi kapitány, aki nagy tervekkel, nagy álmokkal érkezett, és elég nagy rutinja van.
1: Így van. Tehát ez a másik dolog, hogy a közelmúlt és a jelenkor egyik, hanem a legnagyobb és legeredményesebb edzője irányította a brazil válogatottat, és ő sem tudta sikerre vinni, sőt, az évezred eddigi leggyengébb teljesítményével estek ki világbajnokságról a brazilok. Talán, és ha már Ancelotti szóba került, ezt fontos hangsúlyozni, hogy én a brazil kiesés után azt hittem, hogy órákon belül menesztik Ancelottit, és mégsem ez történt, sőt, megerősítették őt a pozíciójában, ami szerintem tulajdonképpen egy beismerő vallomás a brazil szövetség részéről, annak kapcsán, hogy ez a keret igenis jó, és ennyit tud egyenlőre, de más edzővel sem tudott volna többet elérni, ezért bizalmat szavaznak Ancelottinak. Ancelotti egyébként ugye azt mondta, hogy elsősorban a középpályára lenne szüksége friss vérnek a brazil válogatott számára, tehát hogy ő ott látja a fő problémát. Egyrészt ez szerintem is így van, tehát nincs egy klasszikus irányító, tehát egy olyan klasszikus értelembe vett 10-es, amilyen például Ronaldinho volt, aki mozgatná az egész csapatot. Másfelől szerintem egyrészt a védelem belső védelem az világklasszisokból állt, viszont a széleken abszolút vérszegény volt ez a brazil válogatott, és ha megnézzük például az utolsó nagy sikert, a 2002-es VB címet, ahol az egyik szélt Cafu, a másikat pedig Roberto Carlos zárta a védelemben.
0: Micsoda legenda!
1: Ahhoz képest most egy hatalmas nagy inflációt érzünk a brazil válogatottal kapcsolatban.
0: És mi a helyzet Németországgal? Ugye ők a 16-od döntőben estek ki, ráadásul ott ugye edzőváltás vagy kapitányváltás történt a kiesést követően. Náluk mi lehetett a baj?
1: A német válogatott is tulajdonképpen egyfajta átmeneti időszakban van, ha lehet ezt mondani. A brazilok érzésem szerint sokkal jobban bíztak a VB címben. Idén sokkal inkább megalapozatnak tartották azt, hogy a válogatottjuk valami nagyra lehet képes. Németország esetében ez nem áll fent. Láttam is egy közvéleménykutatást, ami szerint a VB-n megkérdezett német szurkolóknak csak a 8%-a hitt a német sikerben, ami azért egy szám. Ez olyan szám, hogy lehet, hogy a magyar szurkolókat, ha megkérdezzük, ők is ennyit mondtak volna a VB esély. Szóval igen, Németország az nagyon hiány van jelenleg a meghatározó klasszisoknak. Tehát úgy értem, a világ klasszis színvonalú játékosoknak. Ott van mondjuk Kimmich, aki a maga posztján nevezzük világklasszisnak, viszont ténylegesen támadó formációban nem érezzük azt, hogy lettek volna ott olyan játékosok, akik a hátukra vették volna a német csapatot és elvitték volna messzire.
0: Ráadásul ugye a kiesést követően hallhatóak voltak, vagy olvashatóak voltak olyan pletykák is, miszerint a csapat szellem sem volt túl jó, széthúzás és kisebb-nagyobb konfliktusok voltak a játékosok, ráadásul a kapitány és a játékosok között.
1: Ilyenkor egy kicsit megerednek a nyelvek, és mindig felszínre kerülnek ilyen jellegű információk az öltözői hangulattal kapcsolatban. ahogy mondod, ez felmerült a német válogatott esetében, de felmerült például a portugál válogatott esetében is, ahol egy oknyomozó újságíró írta meg, hogy a keretnek nagyon-nagyon nem tetszett az, hogy Martínez hogyan és mennyit játszhatja Cristiano Ronaldót. És most nyilván ezek a dolgok soha nem fognak bizonyítást nyerni, de azért mindig gondolatébresztőek, és mindig így utólag egy kicsit többet is megmagyaráznak abból, amit láttunk jelen esetben a portugáloktól vagy a németektől.
0: És mit bebizonyosodik az, hogy nem a keret színvonala, a játékosok színvonala a legfontosabb, hanem a csapat szellem, hogy milyen a kapcsolat, a kapocs, a kötelék a játékosok, illetve a stáb között?
1: Szerintem ez egy kulcsfontosságú faktor, és ha csak a 4 évvel ezelőtti világbajnokságot nézzük meg, ott pontosan ez történt. Tehát, ahogy említettem, ott is a csapat szellem, ott is az döntött Argentína javára, hogy tulajdonképpen tűzbe mentek egymásért, és váltvetve küzdöttek, és igen, voltak ott nagy egyéniségek, mint például Messi vagy Di Maria, de mégsem azt éreztük 4 éve, hogy Messi önmagában nyerte meg a világbajnokságot, vagy hogy Di Maria egyéni megoldásai döntötték el a világbajnokságot, hanem azt éreztük, hogy ez egy nagyon összetartó, nagyon egyben lévő csapat. Argentínával kapcsolatban ezt most is érezzük. Azt hiszem, hogy a talpon maradt 8 csapat zömében ezt szintén érezzük, tehát most már tényleg elsősorban a teljesítmény fogja eldönteni, hogy ki viszi el, ki jut el a döntőig, de azért mégiscsak fontos faktornak tekinthető, nagyon fontos faktornak tekinthető ez a közhangulat az öltözőben.
0: Ráadásul egy ilyen nagy esemény során, ahol ugye a játékosok összezárva vannak 1,5-2 hónapig, ugye a felkészülést is figyelembe véve, nem otthon vannak, mint mondjuk a klubcsapatuk esetében, hanem itt valóban együtt élnek a játékosok, tehát kiemelt szerepet kap a hangulat és az összetartás. Na de amit már említettél, hogy a 8 csapat, amelyik bejutott a 4/4 döntőkbe, ott már tényleg a teljesítményen múlik, elkezdődnek a 4/4 döntők, illetve azzal folytatódnak a küzdelmek. Melyik mérkőzést várod a legjobban, és szerinted kik jutnak be az elődöntőkbe, majd a döntőbe ebből a 8 csapatból? Milyen esélyeket látsz?
1: Annak ellenére, hogy mind a 4 negyeddöntőt kifejezetten várom, és kifejezetten érdekes párosításnak tűnnek, én talán kiemelném a Norvégia-Angliát. Tehát egyrészt kíváncsi vagyok arra, hogy az angolok hogyan birkóznak meg majd az esélyesség terhével, másrészt pedig, hát Norvégiára is kíváncsi vagyok, hogy egy nagy ágyú, egy brazil válogatott kiejtése után meg tudják-e ismételni ezt a bravúrt, mert ha ez esetleg sikerül nekik és legyőzik az angolokat, akkor a norvégok abban a pillanatban, hát tulajdonképpen a VB legnagyobb esélyesévé lépnek elő Franciaország után. Szóval ez egy nagyon érdekes párharc lesz szerintem. A francia-marokkó, illetve a spanyol-belga párosítás, de akár még az argentin-svájci párosításnak is szerintem megvan a maga egyértelmű esélyese, tehát hogy ezekben a párosításokban hát ő tulajdonképpen bravúrnak számítan a marokkó-belgium, illetve Svájc sikere. Ezért is várom nagyon azt az angol-norvégot, mert itt bizony sokkal inkább azt érzem, hogy 2 esélyes a találkozó.
0: Ezek szerint, hogyha mondjuk Anglia legyőzi esélyesként Norvégiát, akkor egy argentin, angol és spanyol, francia elődöntőre számítasz?
1: Ezt, ahogy így elmondtad, ez számomra teljesen reális, bár a statisztikailag azért simán elképzelhető, hogy egy meglepetés lesz. Az is lehet, hogy 2, és nagyokat fogunk majd nézni. Itt már szerintem Franciaországnak is például nagyon óvatosnak kell lenni a Marokkóval, hiába számít egyértelmű esélyesnek. A belgák azok, hát egy kicsit késve érkeztek meg a világbajnokságra, de azt láthatjuk, hogy meccsről meccsre egyre jobban játszanak, egyre összeszedettebbnek tűnnek, szóval a spanyolok számára sem lesz sétagalop. Az argentina-svájc esetében pedig hát az argentinok előző mérkőzései azt mutatják, hogy megszenvednek ők bárkivel. Győznek, de megszenvednek bárkivel, szóval ezért sem egyértelmű a dolog.
0: Nagy izgalmak elé nézhetünk tehát a következő napokban. Csütörtökön, pénteken és szombaton játsszák a negyed döntőket a labdarúgó világbajnokságon, jövő héten pedig már az elődöntők, majd vasárnap a döntő következik. Tehát véget értek a nyolcad döntők, és kialakult a legjobb nyolc mezőnye, így az esélyeket, az esélyeseket beszéltük ki az elmúlt percekben Lencsés Zoltán sportújságíróval. Zoli, köszönöm, hogy ezúttal is itt voltál a vonalban, és a rendelkezésünkre álltál, és válaszoltál a kérdéseinkre.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Új egészségügyi javaslat, változnának a betegjogok és az informált beleegyezés szabályai. Kína és Tajvan a Bavi tájfun érkezésére készül. Napsütéses, gyengén gomoly felhős, strandidőre lehet számítani 25 és 30 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Hallgassák meg a részleteket. Az Egészségügyi Minisztérium törvénymódosítást terjesztett elő, amely több területen is változtatásokat hozhat az ellátásban. A javaslat érinti az informált beleegyezés szabályait, és célja a betegjogok megerősítése, valamint a döntéshozatal rugalmasabbá tétele. A tervezet egyik fontos eleme, hogy a páciensek előre kijelölhetnek egy személyt, aki helyettük dönthet, ha elveszítik cselekvőképességüket. A minisztérium szerint a jelenlegi szabályozás nem minden élethelyzet fed le, különösen az egyedül élők esetében. A módosítás kitér a

0: Ülések körülményeire is továbbra is egy kísérő lehet jelen ingyenesen, további személyek jelenlétét pedig az adott intézmény feltételeihez és esetleges díjfizetéshez kötnék. A javaslat emellett pontosítja az egészségügyi szolgáltatók helyettesítésének szabályait is, hogy biztosított legyen az ellátás folyamatossága. Az ellenzéki KDH szerint egyre több helyen szüntetik meg a postai szolgáltatásokat, ami különösen a kisebb településeken élők számára jelent problémát. Igor Janckulik, a Parlament Közigazgatási és Regionális Fejlesztési Bizottságának elnöke emiatt rendkívüli ülést kezdeményez. Azt szeretné, ha a szlovák posta vezetése és az illetékes minisztérium megmagyarázná, milyen szempontok alapján döntenek a bezárásokról, és milyen alternatívákat kínálnak a lakosságnak. A párt szerint a posta nem csupán csomagátvételi hely, hanem alapvető infrastruktúra, ezért a költségcsökkentést nem a legkiszolgáltatottabbak rovására kellene végrehajtani. Maros Zsilinka legfőbb ügyészt azzal fenyegették meg, hogy bombamerényletet követnek el ellene a legfőbb ügyészségen, és a házát is felrobbantják. Zsilinka erről a közösségi oldalán tájékoztatott. Szomorú kép a mai valóságról, kommentálta az esetet Zsilinka. A pozsonyi kerületi rendőrség kutyás egységgel és tűzszerészekkel vizsgálta át az épületet, de nem találtak semmit. Kína és Tajvan is a Bavi tájfun érkezésére készül, a hatóságok heves esőzésekre, áradásokra és erős szélre figyelmeztetnek. A vihar korábban rövid időre szupertájfunná erősödött, bár azóta gyengült, továbbra is veszélyt jelent. Észak-Tajvanon, köztük Tajpejben iskolákat zártak be, és több vállalkozás is szünetelteti működését. A tajvani elnök az érintett területek lakóinak, főként a hegyvidéki régiókban élők evakuálását sürgette. Több mint 400 repülőjáratot töröltek, és számos kompjárat sem közlekedik. A tájfun holnap este érheti el Kína keleti partjait, ahol már megkezdték a halászhajók visszarendelését és további óvintézkedéseket vezettek be. Nagyobb nyomást gyakorolna Izraelre a brit munkáspárt miniszterelnök jelöltje. Andy Burnham szerint London eddig nem reagált megfelelően a gázai konfliktusra. Úgy fogalmazott, a kormány válasza sokszor elégtelen volt, és változtatásra van szükség. Bár a brit kabinet már szankciókat vezetett be egyes izraeli miniszterek ellen és elismerte a palesztin államot, sokak szerint ez nem elég. Burnham további lépéseket sürget, többek között újabb szankciók bevezetését is felvetette.
1: Időjárás.
0: Országszerte napsütéses, gyengén gomoly felhős, strandidőre lehet számítani. Késő délután, este a nyugati és a keleti ország részeken minimális eséllyel, elvétve nem kizárható helyi futó záporeső kialakulása, de nem lesz jellemző a csapadék. Többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgás marad a jellemző. A középső ország részben a kora délutáni órákban lehet kissé élénkebb a szél. A délután folyamán 25 és 30 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Somodiban Szepsi irányába, ezen kívül Kassán a Palacki utcán a belváros felé haladva, és Királyhelmecen a Kapusianszkán mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
2: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Kedves hallgatóink, egy újabb beszélgetés következik a Szerdai Nappaliból. A műsorvezető Fica János. Beszélgető partnerem Finta Viktória, a Jókai Színház dramaturgia, aki tavaly nyáron vette át ezt a pozíciót a Komáromi Színházban, így utólagosan tudjuk értékelni, illetve elemezni az elmúlt évadot, illetve beszélgetünk a jövő évadról, a színházról, az írásról és a további tervekről is. Szervusz, szia Viki!
1: Szia, köszönöm a megkeresést és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az első kérdésem az nem is a Jókai Színházzal lenne kapcsolatos, hanem úgy általában a színházzal, hogy az elmúlt évad során, vagy az elmúlt egy évben, mióta dramaturg vagy itt Komáromban, melyik volt a legjobb darab, amit a Jókai Színházon kívül láttál? Láttál-e valami érdekeset, valami jót?
1: Hú, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon érdekes, mert azt hiszem, hogy pont tegnap, vagy tegnap előtt gondolkoztam azon, hogy melyik volt ez a darab, ami a leginkább megfogott az idén. Azt hiszem, az első gondolatot fogom mondani. A Katona József Színházban néztem meg az Extázis című előadást. Ez egy szerzői darab volt, Tarnóczy Jakab rendezésében, és ha jól emlékszem, akkor Török Zsófiával közösen írták ezt a darabot, arról, hogy a fiatalok körében milyen a közhangulat, nem csak Budapesten, de úgy általánosságban a közegünkben, vagy az ő közegükben, és egy nagyon-nagyon izgalmas, modern előadás született belőle. Nagyon-nagyon megérintett érzelmileg is, tehát hogy színházilag is nagyon-nagyon jól meg volt csinálva szerintem, olyan módon, ami nagyon vonza a fiatalokat, nem csak a témája miatt, hanem ahogy bánik a térrel, a kamera használattal, zenével, stb. Tehát, hogy nagyon-nagyon izgalmas volt, és hát egy nagyon-nagyon sajátos hangulata van, és sokszor eszembe jut azóta is, pedig januárban láttam, azt hiszem.
0: És volt-e kedvenced a Jókaiban ebben az idényben, vagy egyáltalán lehet-e választani az idei repertoárból? Illik-e választani dramaturgén kedvencet?
1: Hát azt nem tudom, hogy illik-e, de szerintem azért választhatunk, és főleg az idei évadban azért azt hiszem, hogy mindannyian ugyanazt a darabot választanánk. Az Egy piaci nap idén az egy kivételes előadás volt szerintem, nem csak az idei évadban, de az elmúlt évadokat tekintve is egy kiemelkedő előadás sikerült, és ezt sokszor elmondtam, de szerintem fontos többször is, hogy Mohácsi János vezetése alatt olyan összjátékra voltak képesek a társulati tagok, amire egyébként is, tehát hogy ők híresek arról, hogy jól össze tudnak dolgozni, viszont nagyon kevés alkalommal készül ilyen előadás, ahol tényleg minden társulati tag együtt szerepel végig, együtt vannak a színpadon, nagyjából a szerepeik is, egyforma nagyságúak, egyforma fontosságúak, bár hát minden szerep fontos egy előadásban, és hát ez a egymásra beszélős, egymásra kiabálós, figyelni egymás ritmusára jellegű stílus nagyon-nagyon nehéz eleve is, és szerintem ők ennek nagyon jól megfeleltek ebben az előadásban, és hát a téma is magáért beszél, a megvalósítás, úgyhogy mindenképpen ez egy nagy kedvenc szerintem sokunk számára.
0: Ezt a darabot nyáron még fogjátok játszani, vagy fogja játszani a társulat valamilyen fesztiválon, vagy megmérettetésen? Ha jól tudom, akkor lesz egy.
1: Két alkalommal is lesz ilyen megmérettetés, és megint ráéreztél egyébként, pont a mai napon zajlanak egy piaci nap próbák itt a színházban, amikor vesszük fel az adást, és július 3-án Kisvárdán, illetve aztán augusztus 25-én a Városmajor Fesztiválon, úgyhogy még játsszuk, visszük, és örülünk neki.
0: És hát valószínűleg a következő évadban is majd még színpadra kerül, de ez talán még a jövő kérdése, de hogyha visszanézzük az elmúlt évadot, akkor összességében hogyan értékeled az első évedet itt a színháznál?
1: Hát, hogyha lehetek személyes, és tényleg a saját szemszögömből nézni ezt az évadot, azt hiszem, hogy eleve is az egyik legturbulensebb éven van mögöttem minden szempontból, de azt mondhatom, hogy most érzem eddig leginkább, hogy a helyemen vagyok, és hogy minden újdonság meg nehézség ellenére nagyon-nagyon jól érzem magam itt, ez főleg a kollégáknak köszönhető, meg hát eleve azért, hogyha egy dramaturgiát végző ember színházban dolgozhat, az nagyon nagy öröm. Tehát én rengeteget tanultam, igazából nem is mondhatnám azt, hogy folyamatában tudnám összefoglalni ezt az évadot, hanem nagyon szakaszos volt, és ezt is talán már mondtam több helyen, de tényleg így működik a színházban. Van, amikor kicsit nyugodtabb a helyzet, mint a tenger ilyen apályos, és aztán meg jön hirtelen egy akkora dagály, hogy jó, hogy meg nem fulladunk, annyi minden történik egyszerre, és annyi mindennek kell megfelelni, annyi mindent kell megtanulni.
0: Mi volt számodra a legnagyobb kihívás?
1: Nagyon-nagyon sok kihívás volt az idei évadban. Egyrészt az, hogy volt sejtésem róla, de igazán most kezdem megérteni, hogy milyen is egy külszínházban dramaturgnak lenni. Azelőtt ugye mindig csak egy-egy előadásnak voltam a dramaturgia, azt már nagyjából értettem, ismertem, de egyébként is a dramaturgia az egy olyan szakma, hogy igazából előadásról előadásra újra tanulom a szakmát, mert minden rendező és minden darab kicsit mást követel, és igazából a színházra is, általánosabban a külszínházra is ez érvényes, hogy minden időszakában egy kicsit mást követel, úgyhogy sokat tanultam a szakmámról, és még biztos, hogy fogok is, nyilván plusz nehézsége volt az idei évadnak, hogy ugye ez volt az első, és nem tudtam, hogy mikor minek van itt az ideje, mikor mire kell készülnem, tehát egy kicsit ilyen szakaszosra sikeredett, tehát hogy voltak ilyen nyugodtabb, lazább időszakok, és aztán volt, hogy egyszer csak rengeteg feladat zúdult rám, és az lehet, hogy jövőre sokkal könnyebb lesz, mert már fel leszek rá készülve, hogy óvatosan, mert nem tudom, november környékén pályázatok vannak például, aztán tavasszal, sőt már tél végén, tavasztól már az új évadra kell gondolni, úgyhogy ezek jövőre nem lesznek már annyira nagy meglepetések talán, és akkor jobban be tudom osztani az időmet. Az idén még sok váratlan feladat volt, meg ami ilyen utolsó pillanatosan kellett aztán megoldanom, mert még nem tudtam, hogy mindezzel számolnom kell. És hát sokkal sokrétűbb a munka, mint egy előadásra készülni, mert az mellett nyilván, hogy az előadásaimra készülök, meg olvasni kell sokat, sok nem is egy adminisztrációs feladat van, de hát ilyen prózai feladatok, hogy mondjuk külsősöket keresünk, és akkor felhívást kell megfogalmazni, vagy rendezőkkel tartani a kapcsolatot a gazdasági részlegnek. Beszoktam segíteni a pályázatokkal, vagy az elszámolások elkészítésével, mert annak is vannak ugye kreatívabb részei, úgyhogy nagyon-nagyon sokrétű ez a munka, de pont ezért változatos is.
0: És ha lehetne olyat mondani, hogy mi volt a legérdekesebb, legizgalmasabb része?
1: Hát elsőre az jut eszembe, hogy az emberek, tehát hogy a kollégákat megismerni, és nagyon szerencsésnek tartom magam, mert sok emberrel nem is, hogy ismerkedtem meg, mert sok mindenkit már ismertem korábban is, de szorosabbra fűződtek ezek a kapcsolatok. Több időnk volt beszélgetni, szakmázni, tehát hogy sokat beszélgettünk színházról, és ezek nagyon inspirálóak voltak, úgyhogy ez volt egy ilyen nagy ajándék az évadban. De hogyha kifejezetten szakmai dolgot kell mondanom, akkor azért a képzelt riportról muszáj beszélnem. Az is egy nagyon nagy kihívás volt. Ugye ez a darab már ki volt választva, tehát hogy benne volt az évad tervezett előadásai között, amikor én ide érkeztem, és hát amikor megjöttem, akkor tudtam meg, hogy nekem, hogy ennek leszek a dramaturgia, és hogy ezzel fog kelleni foglalkoznom, és azért ez egy elég nagy kihívás volt, egyrészt azért, mert eleve kevés tapasztalatom volt zenés előadásokkal, illetve hát ezt már amikor volt a képzelt riport, akkor is sokat beszéltünk erről, hogy azért nem egy könnyű anyag ez, tehát hogy le kellett egy kicsit porolni, és hát ennek sok buktatója volt, vagy szakmai kihívása, úgyhogy ennek nem volt mindig könnyű megfelelni, de közben meg azt érzem, hogy sikerült valami olyat teremteni minden hibájával együtt, ami szerethető a nézőknek és szakmailag is elfogadható, úgyhogy örülök, hogy ez megtörtént.
0: És Matusek Attila Szívritmuszavar című darabján mennyire dolgoztatok közösen?
1: Igazából annyi volt, hogy amikor elkészült a szövegnek az első változata, akkor azt Attila elküldte nekem, meg még egy-két embernek, hogy adjanak rá visszajelzést. Elolvastam és írtam neki pár dolgot, megbeszéltünk róla személyesen is. Úgyhogy én kifejezetten, mint alkotótárs nem vettem részt a próba folyamatban, inkább csak egyfajta tanácsadóként, de nem akartam, tehát hogy így belenyúlni az Attilának a munkájába, mert ez tényleg az ő általa megálmodott projekt volt, de nyilván figyelemmel kísértem, és nagyon drukkoltam is ennek az előadásnak, pont azért, mert ebben is egy csomó olyan törekvést fedeztem fel, ami arra hivatott, hogy a fiatalabb nézőket bevonja, és megszerettesse velük a színházat, és hogy lássuk azt, hogy a színház az nem csak egy múzeum, hanem egyszerű hétköznapi témákkal is foglalkozik, modern színpadi megoldásokkal, egy színes, izgalmas, és hát nagyon remélem, hogy még lesznek azért hasonló projektek, már csak azért is, mert ugye ez is szerzői előadás volt, és szerintem ezek nagyon izgalmasak, mert így még egy sajátosabb szemszögből tudjuk megmutatni a nézőknek a világot.
0: És ha már fiatalok, akkor volt évközben még egy érdekes projekted úgymond a színházon kívül, a Gútai Magánszak Középiskolában a végzős osztály darabját rendezted együtt a diákokkal, illetve hát együtt írtátok, ha jól tudom, a diákokkal, és te rendezted a darabot. Az milyen élmény volt számodra?
1: Az is rendkívül tanulságos időszak volt, illetve munka volt. Az első igazi rendezésemnek mondható, mert bár a partitáncot is kvázi én rendeztem, de az egyel másabb jellegű projekt volt, az valahol félúton van az irodalom és a színház között, azt gondolom. Ez viszont tényleg olyan volt, hogy 14 diákon volt összesen, és az olyan volt, hogy 14 kis hangyát kellett terelgetni a színpadon, ami azért egy más műfaj, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen egy nagy kihívás volt, hogyha újra kezdeném, akkor lehet, hogy nem vágnám ekkora fába a fejszémet, mert hát ott is szerzői előadást csináltunk, és azért döntöttem így, mert amikor előző nyáron felkértek, akkor még nem lehetett tudni, hogy hányan jelentkeznek, hány fiú lesz, hány lány, és így nehéz lett volna konkrét darabot választani, és azt gondoltam, hogy végül is miért ne, akkor egy ilyen alkotói folyamat során, ahol eleve mi alkotjuk meg a karaktereket és a történeteket, akkor egyrészt a diákokat is jobban megismerem, ők is még inkább magukénak érzik a darabot, és hogy van beleszólásuk abba, hogy néz ki az előadás, nem akartam volna azt, hogy én mindig csak megmondom, hogy mit csináljanak, és akkor ők szót fogadnak, és akkor bemutatunk valamit, hanem hogy tényleg alkossunk valamit közösen, amiben az ő szívük, lelkük is benne van, és így talán egyel jobban bele is látnak abba, hogy néz ki egy színházi próba folyamat, hogy mi minden is van egy darab elkészülése mögött.
0: És milyenek voltak a diákok? Hogy álltak hozzá? Illetve utána milyen lett a visszhangja a darabnak?
1: Nagyon meg voltak ijedve az elején, mert ők meg pont arra számítottak, hogy már sokkal konkrétabb lesz a darab az elejétől fogva, és nem tudták, hogy hova fog az egész kifutni, de kértem, hogy bízzanak bennem, és bízzanak magukban is, hogy együtt ki tudunk találni egy olyan történetet, ami mindenkié. És aztán, ahogy kezdték megérteni, hogy milyen módszerekkel dolgozom, akkor egyre inkább megszerették. Igyekeztem sok játékos gyakorlattal fűszerezni ezeket a próbákat, meg mindenféle bemelegítő gyakorlatokkal, tehát hogy nagy részt ezeken keresztül jöttek létre a karakterek, alkottuk meg a történetet, illetve a kapcsolatrendszert, mert ez egy osztálytalálkozóról szól igazából az előadás, és azt mutatjuk meg, hogy ezen az osztálytalálkozón mi történik. És nagyon sokat nevettünk, és annak örültem kifejezetten, utólag tudtam meg egyébként, hogy volt a csapatban egy-két olyan diák is, aki azelőtt sosem vett részt semmiben, és nem volt igazán az a csapatjátékos, és nálunk meg abszolút aktív részvevője volt a folyamatnak, és tehát nagyon-nagyon fontos karakterévé vált az előadásnak is, úgyhogy örülök, hogy tudtam nélkül, de hogy erre is jó volt ez a folyamat. Ami a visszhangot illeti, kétszer adtuk elő az előadást, és a második alkalommal sokkal jobb visszhangok jöttek, mint az első alkalommal. Ez is a mondat tanulság volt számomra, hogy ilyesmikkel is kell számolni, hogy technikai paraméterek, stb. Mert tehát egy ilyen banális dolgokon tud eldőlni egy előadás sikere, hogy nem volt túl jó akusztika az előadóteremben, és akkor mondjuk az első 3-4 sor még hallotta, de nehezen, hátrébb már nem igazán, és ugye mégiscsak amatőr játszókról van szó, akik közül sokan először voltak színpadon, tehát nagyon bátorítani kellett, hogy kiabáljátok, ne érezzétek úgy, hogy ez sok, nem sok nyugodtan. Úgyhogy ezzel voltak problémák, vagy ezzel küszködtünk, de második alkalommal pont azáltal, hogy már tanultunk az első premierből, a második szerintem sokkal jobban sikerült, és akár azok a poénok is, amiket beletettünk, sokkal jobban előjöttek. Nyilván ez annak is köszönhető, mert nagyon a diákokra volt írva, illetve az iskolai viszonyokra, tehát ez egy abszolút belsős körnek szólt ez az előadás.
0: Előbb már utaltál a Parti Tánc című darabra, amit szintén rendeztél, és tavaly a Hajómalom Fesztiválon mutattátok be. Nemrégiben Bősön is már bemutattátok. Lesz ennek a darabnak folytatása?
1: Igen, illetve még Pozsonyban is bemutattuk áprilisban, a Pozsonyi Ifjúsági Napok keretén belül mi voltunk az egyik program, úgyhogy 3 előadás van mögöttünk, és 3 további van betervezve az idén. Legközelebb Gombaszögön leszünk, július 17-ére esik szombat, hogyha jól emlékszek, a Folkszögletben leszünk 5 órától, úgyhogy pont a kopjafa avatás előtt még meg tudják nézni az előadást, és aztán egyenesen a Folkszögletből lehet menni a kopjafa avatásra. Illetve aztán szeptemberben fogunk fellépni Komáromban, az Alternatíva Fesztiválon, illetve majd még Dunaszerdahelyen az NFG klubban is fogjuk játszani, hogy pontosan mikor, az még elválik, de ez a 3 fix előadás van, és aztán még meglátjuk, hogy sikerül még további helyszínekkel egyezkedni.
0: Azt azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy miről szól ez a darab, és hogy jött létre a Parti Tánc.
1: Hát az ötlet eredetileg Pásztor Ádámtól jött, ő nagyon jó barátom, és igazából az egyik első dolog, amiről beszélgettünk, amik az első találkozásunk alkalmával, az Lorca volt, és a művészete, és hát ez a beszélgetés aztán tovább folytatódott, és Ádám, mivel ugye gitárművész és foglalkozik spanyol dalokkal, akkor feldobta nekem egy alkalommal az ötletet, hogy nem csinálunk egy Lorca estet, mivel nem csak zenészként volt ismert, ugye, hanem költőként, drámaíróként, sőt egyébként képzőművészként és néprajzkutatóként is, hogy akkor használjuk fel a verseit, vagy valamilyen szövegeit, és akár az enyémmel kombinálva csináljunk valami összművészeti furcsaságot, és mondtam, hogy hát miért ne? Én egyébként nem vagyok egy nagy versolvasó, de tavaly előtt, azt, ez már tavaly előtt kezdődött igazából, igen, tehát 2024 nyarán beleástam magam a verseibe, és hát sokat gondolkodtam rajta, hogy is nézem ki ez az előadás, eleve nagyon gazdag életmű, nagyon érdekes élete is volt, de aztán arra jutottam, hogy nem tudom, egy ilyen 50-60 perces előadásban nem igazán lehet mindezt áthatóan felidézni, és akkor arra jutottam, hogy nem annyira az információk fontosak, hanem inkább az, hogy miért is maradtak fent Lorca művei, és hogy mitől különleges az ő művészete, és hát nagyon sajátos hangulatai vannak a szövegeinek, nagyon szenvedélyes emberként ismerték, és szerzőként is ez érződik a művein, és emlékszek rá, én azt hiszem, hogy 19 éves voltam, amikor először találkoztam egy drámájával, és azóta egy meghatározó szerző számomra, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor inkább ezt próbálom majd átadni ebben az előadásban, hogy számomra mit jelentenek ezek a művek, illetve hogy milyen érzéseket indítanak el bennem, és hát egy nagyon kísérleti formához nyúltam, kiválasztottam néhány kedves versemet tőle, igyekeztem rövidebbeket választani, hogy ne legyen túl nehéz befogadni ezt a nézőtnek, hogyha csak fel vannak olvasva, vagy el vannak mondva ezek a versek. És végül azt ilyen 15 lett kiválasztva, 16, és egyesével fogtam őket, és beállítottam a telefonomat, nem tudom, egy pár percre, és akkor automatikus írással írtam szövegeket a verseknek a hatására. Tehát, hogy ez annyit jelent, hogy bármiféle ítélkezés nélkül, meg szünet nélkül írtam folyamatosan, ami csak eszembe jutott. Ha éppen nem jutott eszembe semmi, akkor csak nyomogattam üresbe a billentyűket, aztán úgy is jött valami, és folytattam a szöveget. És hát arra jó ez a módszer, hogy előhozza az emberből azt, ami tényleg benne van, és nem próbálja felülbírálni akár a szöveg minőségét, akár a gondolatot, hanem kijön az, ami az emberben őszintén benne van. És nyilván ezeket én még szerkezgettem, húztam is belőle rengeteget, de aztán ezek a szövegek lettek összekombinálva, tehát hogy felváltva vannak benne versek és prózák, és igazából asszociációk meg intuíciók alapján raktam ezeket sorrendbe. Nyilván a próba folyamat során is ez a szöveg még sokat változott, azáltal is, hogy egy nagyon-nagyon friss volt. Eredetileg Bencsik Stefániával próbáltuk be ezt az előadást, és ővele is sokat dolgoztunk ezen a szövegen, és az ő intuíciói vagy érzései alapján is voltak aztán megfogalmazva, átfogalmazva bizonyos szövegek. Tehát volt egyrészt ez a szakasz, amikor én írtam egyedül a szöveget, meg rakocsgattam össze, és aztán a próba folyamat volt egy második szakasz, amikor már azt a nyersanyagot a próbák alapján még tovább csiszoltuk. És aztán az előadás által nyerte el igazából a szöveg a végleges formáját, ami szerintem nagyon, tehát hogy egy izgalmas forma, és számomra is akár szerzőként, akár dramaturgként ez nagyon tanulságos volt. És mostanra, hát ugye eltelt egy év a megírása óta, és időközben logisztikai okokból színésznőt is váltottunk, most már Gál Sára játssza a partitáncot. Hát amikor ezt kvázi így újraélesztettük, akkor is még került bele egy-egy mondat, kihúztunk egy-egy mondatot, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes volt figyelni, ahogy ez a szöveg fejlődik.
0: És milyen lett a végeredmény? Mennyire szól például fiataloknak, mert hogy ugye fesztiválokra jártok ezzel a darabbal?
1: Hát szerintem abszolút, meg eleve a történet is olyan. Nincs benne annyira konkrét történet, mert az automatikus írás által is inkább mozaikos lett ez az egész. Nyilván van íve, meg van egy története, de annyira titokzatosan van elmesélve, hogyha a néző nem is tudja teljesen összerakni ezeket a puzzle darabkákat, szerintem nem kell, hogy ez miatt rosszul érezze magát, mert nem feltétlenül a történet a legfontosabb, hanem az, hogy azok az érzések, azok a hangulatok, azok átjöjjenek. De hogyha nagyon figyelmesen hallgatnak és elcsípnek minden fontos információt, akkor egyébként kirajzolódik benne egy fiatal lánynak a felnövés története, egy Lorca olvasóé, aki igazából a Lorca verseken keresztül reflektál a saját életére, a saját gyermek, illetve főleg fiatalkorára, a saját felnövésére. Nem így terveztem egyébként, de ez is az automatikus írásnak köszönhető, azt hiszem, hogy úgy alakult, hogy ez a történet arról is szól, hogy milyen viszonyunk van az otthonunkhoz, és hogy a felnövésünk során mennyire befolyásol minket a környezetünk, és hogy ettől tudunk-e függetlenedni, kell-e függetlenedni, hazatalálunk-e, hogyha egyszer elmentünk máshová megismerni magunkat például. Úgyhogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozik főleg, ami szerintem minden fiatal életében nagyon fontos, mert ezeken a mérföldköveken mindannyian átesünk, úgyhogy azt gondolom, hogy a 10-20 évesek ezzel abszolút tudnak azonosulni. És ez egyébként egy érdekesség, és erre szintén csak a szöveg megszületése után jöttem rá, de amikor visszalapoztam a kiválasztott verseket, akkor jöttem rá, hogy kettő kivételével mind olyan vers, amit Lorca 23-25 éves korában írt, pont abban az időben, amikor én is dolgoztam ezen a szövegen, meg ezen az előadáson, úgyhogy ez a nagyon érdekes egybeesés, meg ez is bizonyítja azt, hogy azért az intuíció működik, meg valószínűleg nem véletlenül választottam pont azokat a szövegeket.
0: Ez egyébként engem érdekel, meg is akarom kérdezni, bár már a többi interjúban is meséltél róla, hogy hogyan lettél dramaturg, de engem az érdekelne, hogy ugye azt már így elmondtad, hogy középiskolában már eldöntötted, hogy dramaturg szeretnél lenni. Ha már ugye a fiatalságról volt szó, a kamaszkorról, hogyan dönti el egy lány, hogy például nem rendező, író vagy költő szeretne lenni, hanem éppen dramaturg? Mi fogott meg ebben a szakmában?
1: Az hozzátartozik a történethez, hogy már majdnem 18 voltam, igazából harmadikos gimnazista az ebben a korban sokat számít. Hát azt hiszem, hogy főleg arról volt szó, hogy egyrészt nem tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni, vagy hova szeretnék menni tovább tanulni. Azt tudtam, hogy hova nem szeretnék menni. Nem igazán érdekeltek a reáltantárgyak, ezáltal nagyon sok minden ki is esett. Igazából mindig is a könyvek érdekeltek, és az irodalom. Viszont ez nem nagyon hagyott sok lehetőséget a számomra, és nem voltam egyébként biztos benne, hogy bölcsészkarra szeretnék menni, és aztán pont ebben az időszakban volt a Közszínház történeti vetélkedők itt a Jókai Színházban, és akkor tudtam meg, hogy van igazából egy ilyen szakma, hogy dramaturgia, ami ötvözi a színházat, az irodalmat, az írást, tehát igazából mindent, ami engem úgy érdekel, és akkor arra gondoltam, hogy hát végül is miért ne, hogy akkor ez lehet az, és hogy miért nem rendezés, azért nem rendezés, mert nem éreztem, meg talán most sem érzem magam kellően autoritatív személyiségnek ahhoz, hogy ezt tudjam csinálni, mert azért egy rendezőnek nagyon sok mindenkivel kell egyeztetni, adott esetben összeveszni, stb. És a dramaturgnak csak a rendezővel kell összeveszni, úgyhogy egyszerűbb talán ez a munkakör, bár hát mindennek megvan a sajátja, az a hátránya például a dramaturgnak, hogy nem mindig feltétlenül mutatkozik meg a dramaturg kézjegye az előadáson, tehát hogy mindig a rendezőnek van vétó joga egy előadás készítésén, és ez így is van rendjén, de így akkor előfordul, hogy a dramaturg többször veszít vitákat, ami nem feltétlenül gond, csak hát lelkület kérdése, igen, azt hiszem, hogy ki melyiket választja a kettő közül. Van, akinek jól áll mindkettő, én nekem azt hiszem, hogy a dramaturgia alapvetően jobban feküdt mindig is.
0: És az írás megmaradt? Mert ugye azt is már korábban interjúkban említetted, hogy a próza áll hozzád közelebb. Írsz-e még prózákat?
1: Írok, igyekszek. Az az igazság, hogy az elmúlt időszakban viszonylag kevés időm maradt prózaírásra, és az háttérbe is szorult a színház miatt. Nem zavart annyira, mert a színház is alkotás is igazából az a legfontosabb számomra, hogy mindig tudjak valamit alkotni. Pont mostanában éreztem azt, lehet, hogy az évad vége miatt is, hogy most már hiányzik, és hogy szeretnék újra többet foglalkozni vele, de igazából mindig ott van a gondolataimban, meg gondolkozok a történeteken, amiket le lehetne írni, és hogy akár csak beszélgetek emberekkel, és mondanak valami érdekeset, akkor szoktam mondani, hogy ez milyen jó kezdőmondat lenne, vagy ilyesmi, és majd egyszer megírom, meg ezt ellopom, meg ilyesmi, úgyhogy állandóan igazából ez így pörög a fejemben. Remélem, hogy most nyáron több időm lesz erre, mert most már nagyjából kezd összegyűlni egy kötetre való novella, azt hiszem, és ha már beszéltünk a felnövésről, meg ilyesmikről, akkor azt hiszem, hogy pont most van egy szakasz vége az életemben, tehát hogy véget értek a főiskolai évek, elkezdtem dolgozni, és azt vettem észre magamon, hogy teljesen más témák érdekelnek, mint korábban, a teljesen másról kezdek el írni, mint azelőtt szoktam, javarészt bulikról szoktam írni, meg hát, hogy fiatalok csetlésbotlásairól, főleg az éjszakában, és ezek is nagyon fontosak szerintem, meg ezen keresztül is sok fontos dolgot el tudunk szerintem mondani, de most már kezdenek más dolgok érdekelni, tehát hogy nem feltétlenül az éjszakai élet, hanem családi kapcsolatok, a felnőtté válás, és ezért csak azt vettem észre, hogy olyan sztorikon gondolkodok, amik már nem éjszaka és nem kint játszódnak feltétlenül, hanem mondjuk egy konyhában, és ezáltal vagy azt érzem, hogy ha ez a korszak itt zárul le, akkor ideje lenne ezeket csokorba szedni, esetleg még egy-két új szöveget írni hozzá, úgyhogy ezt tervezem, illetve hát ami viszont irodalmi szempontból még egy nagyon fontos állomás volt számomra. Novemberben részt vettem egy alkotótáborban. Fiatal prózaírók találkoztak a négy visegrádi országból, tehát Magyarországról, Szlovákiából, Csehországból és Lengyelországból. Vácon töltöttünk egy hetet, és egymás szövegeit fordítgattuk, abból a célból, hogy aztán ezek a szövegek megjelenjenek négy nyelven egy antológiában, Lines from Visegrád címmel. Eredetileg az volt a terv, hogy ötödik nyelven is megjelennek ezek a szövegek angolul, mert az volt a négy ország szerzői között a közvetítő nyelv, viszont annyira terjedelmes lett ez a könyv, hogy végül idézőjelben csak a négy visegrádi nyelven jelennek meg szövegek, úgyhogy ott lesz egy novellám négy nyelven, és ez hát ez mostanában, tehát hogy már azt tudom, hogy nyomdába küldték, talán még nem jött ki, de hamarosan ez kijön, és ennek nagyon-nagyon örülök, mert egy abszolút izgalmas tapasztalat volt, és ha már mondtam az angolt, mint közvetítő nyelvet, azért felvidékiként én elég komoly helyzeti előnnyel indultam a fordításoknál, mert a négy országból igazából három nyelven értettem, és ez nagyon sokszor hasznunkra vált a beszélgetéseknél, meg a fordításoknál, és hát sokat tanultunk szerintem egymásról, meg egymás szövegeiről, és fontosnak tartom, hogy létrejöjjenek ilyen projektek. Az irodalom talán az egyik olyan ág, aminél a legnehezebb nemzetközi projekteket létrehozni, de ez is, ez a Lines from Visegrád is bizonyítja, hogy azért lehetséges.
0: Vannak-e még egyéb munkáid, terveid a közeljövőben a színház mellett?
1: Ha már az írásról beszéltünk, akkor nem említettem még, de a nyáron forgatókönyvet is fogok írni. Ha minden igaz, még azt hiszem, hogy valamikor tavasszal keresett meg Varga Gábor, ő rimaszombati származású rendező, fiatal rendező, és készíti elő az egyik nagy játékfilmjét, ami a Dunaszerdahelyi maffiáról szólna, és nagyon érdekes az elképzelése, mert hogy női szemszögből szeretne a maffiáról mesélni, és épp ezért szólított meg, mert egyrészt csalóközi vagyok, írok is, és hát mégiscsak másként ismerem a női lelket, mint mondjuk egy férfi rendező, úgyhogy közösen gyúrjuk ezt a forgatókönyvet, és az az alapkoncepció, hogy egy maffia feleség csalódik a férjében, ez majd kiderül, hogy hogyan, egy igaz történetet használtunk fel rá egyébként, ami miatt bosszút akar állni rajta méghozzá úgy, hogy megcsalja a férjét, viszont mivel mindenki fél a maffiától, ezért senki nem mer kikezdeni a maffia feleséggel, és akkor ebből adódnak mindenféle bonyodalmak. Ezen a történeten keresztül szeretnénk egyrészt kicsit megmutatni azt, hogy milyen is volt akkor az élet Szerdahelyen, illetve hogy mitől volt ez még nehezebb nőként, és hogy mik voltak azok a korlátok, amiket nem tudtak végül is átszakítani ezek a nők.
0: Visszatérve a Jókai Színházhoz, hogyan alakult ki a következő évad programja és tervezete, hogyan dolgoztátok ki?
1: Igazából sokkal véletlenszerűbb volt, azt hiszem, mint elsőre gondoltam volna, de valahol ez azt hiszem így logikus is. Eleve a Lír király, ami az első bemutatója lesz az új évadnak, az eredetileg még idén lett volna, de aztán megint csak logisztikai, meg ilyen-olyan okokból kifolyólag csúsztatni kellett, tehát hogy az már adott volt, illetve Gál Tomi, az igazgató úr jött az ötlettel, hogy a Gergő és az Álomfogók legyenek jövőre, mint családi előadás, ami úgymond minden generáció számára elérhető és élvezhető, és ezáltal volt már két adott darab az évadra, ami már kvázi elkezdte kijelölni a lehetséges irányokat, hogy merre haladjon az évad, és ugye a rendezőknek is vannak elképzelései, hogy mit szeretnének, nyilván mi is javasolhatunk, de a színház általában rászokott bólintani arra, amit a rendezők elképzelnek, és szerencsénk is volt, mert igazából ezek a elképzelések nagyjából össze is passzoltak. Így lett végül az, hogy Czajlik József ajánlotta a Csőgörény című új bohózatot, ez Kerékgyártó Istvánnak egy vadi új színdarabja, és egyébként itt lesz először bemutatva a Komáromi Jókai Színházban, tehát egy ős bemutatóról van szó, illetve Novák Eszter hozza a Mancsa lovagját, és így alakul ki egy olyan évad, ahol minden előadás az igazság, hazugság, illúzió, valóság különböző határszituációival foglalkozik, aminek én nagyon örülök, mert ez egy alapvető színházi kérdés is, hogy hol kezdődik az illúzió, hol végződik a valóság, hogy a színháznak mennyire kell eladni a valóság illúzióját, mennyire vállalhatja fel nyíltan, hogy most színházban vagyunk, és mindegyik darabon keresztül foglalkozhatunk ezekkel a témákkal, és például amikor még csak az első kettő darab volt meg, ez nem volt annyira egyértelmű, akkor még arra is gondoltam, hogy mondjuk uralkodós téma lesz, vagy példaképek téma, vagy bármi ilyesmi, de azáltal, hogy a további két érkező rendező is hozta a saját javaslatait, vagy elképzeléseit, akkor így kezdett kirajzolódni, hogy igazából merre is visz minket ez az évad, és ezt nagyon érdekes volt figyelemmel kísérni. De ez igazából sokkal inkább egy nagy közös munka, tehát hogy többen hoznak bele javaslatokat, nem az van, hogy előre kitaláljuk, hogy na, akkor a jövő évad erről és erről szól, és ehhez keresünk előadásokat, hanem igazából a darabok és azoknak a témái hozzák végül, vagy azok írják meg ennek az ívét.
0: És mit vársz a következő évattól, a következő egy évtől itt a Jókai Színházban?
1: Hát egyrészt, hogy kicsit gyakorlottabban fogok már benne mozogni. Egyébként pedig csak ugyanazt, amit mindig, hogy sok izgalmas előadás születik majd, sok szép pillanat, találkozás. Az egyik legszebb része a színháznak szerintem, hogy embereket hoz össze, hogy találkozásoknak, vagy találkozásokra ad lehetőséget, és hát egy szépséget hoz az életünkbe. Ezt, hogyha még visszakanyarodhatok a maszekiskolás projekthez, ott fogalmazódott meg bennem, és el is mondtam a gyerekeknek, hogy a színházban a szépség és a játék a legfontosabb talán. Tehát, hogy egyrészt, hogy ad nekünk valami szépet túl a hétköznapokon, és hát, hogy van benne játékosság, hogy hoz valamit a gyerekkorból, hisz minden alkotás valahol egy olyan, ahogy a gyerekek játszanak.
0: És milyen lesz a nyarad? Ugye az előbb említetted már, hogy forgatókönyvfejlesztés vár rád a nyár folyamán, de úgy összességében azért lesz időt pihenni a nyáron?
1: Hát, remélem. Felváltva lesz, azt hiszem, munka és pihenés, és remélem, hogy a munka nem lesz túl súlyban a pihenéshez képest, mert azért ez egy hosszú, kimerítő évad volt számomra pont az újdonságok miatt, úgyhogy remélem, hogy most egy kicsit kifújom magam, úgyhogy sok olvasásra, fürdőzésre számítok, remélhetőleg megyünk ugye gombaszögre a partitánccal, de nem csak dolgozni fogunk, hanem korábban lemegyek, és remélem, hogy sok mindenkivel találkozok, beszélgetek, előadásokra megyek, úgyhogy ilyesmi.
0: Mit olvasol most, vagy milyen könyvet szeretnél elolvasni nyáron?
1: Most éppen Simone de Beauvoir-tól olvasok egy ilyen önéletírást igazából, szóval ahol olvasom, az a címe, hogy Príbe is slušné, hogy jövcsetje, és ez igazából az ő története, illetve az ő gyermek és kamaszkorának a története, addig bezárólag, hogy a Sorbonon befejezi a tanulmányait. Nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon, tehát nagyon szépen, irodalmian írja ezt az önéletrajzi írást is. Nem csak kitűnő filozófus volt, hanem egy nagyon-nagyon tehetséges író, úgyhogy ezt olvasom most. Utána pedig hát sorakozik sok minden a polcomon, és nem is tudom igazából, hogy mihez kezdjek bele először, de azt hiszem, hogy Bulgakov színházi regényébe fogok belekezdeni legközelebb, mert már nagyon sokszor eszembe jutott ez a könyv. Olvastam pár évvel korábban, de már kevés mindenre emlékszek, de azt hiszem, hogy hogy feldolgozzam ezt az évadot, ezt a könyvet is el kell olvasnom, úgyhogy szerintem ezzel fogom kezdeni.
0: Hát akkor jó olvasást kívánok, jó pihenést is, és közben jó munkát, illetve szép nyarat. Finta Viktóriával, a Jókai Színház dramaturgiával beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre álltál.
1: Én is köszönöm a beszélgetést, és kellemes nyarat kívánok én is.

0: A habitusnak a lényeg az, hogy ezt beazonosítjuk, mert csak az, hogy én pálószul beszélek Budapesten, bemegyek a boltba, és megszólalok pálószul, hogy milyen könyvet akarok, és elmosolyodik az eladó, vagy elhúzza a száját, akkor azt én megérzem. Tehát engem beazonosított a testi megnyilvánulásom alapján.
1: Hadas Miklós szociológus lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akinek az Élet vendégei című új kötete a Romániában és Szlovákiában élő magyarok nem tudatos viselkedési mintáit vizsgálja. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A KDH-t aggasztja egyes postafiókok megszüntetése, parlamenti bizottságot hívnak össze. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, Brüsszel jóváhagyta a döntést. Este és éjszaka szélcsendes, nyugodt idő valószínű, holnap reggel 10 és 16 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Az egészségügyi minisztérium törvénymódosítást terjesztett elő, amely több területen is változtatásokat hozhat az ellátásban. A javaslat érinti az informált beleegyezés szabályait, és célja a betegjogok megerősítése, valamint a döntéshozatal rugalmasabbá tétele. A tervezet egyik fontos eleme, hogy a páciensek előre kijelölhetnek egy személyt, aki helyettük dönthet, ha elveszítik cselekvőképességüket. A minisztérium szerint a jelenlegi szabályozás nem minden élethelyzet fed le, különösen az egyedül élők esetében. A módosítás kitér a szülések körülményeire is, továbbra is egy kísérő lehet jelen ingyenesen, további személyek jelenlétét pedig az adott intézmény feltételeihez és esetleges díjfizetéshez kötnék. A javaslat emellett pontosítja az egészségügyi szolgáltatók helyettesítésének szabályait is, hogy biztosított legyen az ellátás folyamatossága. Az ellenzéki KDH szerint egyre több helyen szüntetik meg a postai szolgáltatásokat, ami különösen a kisebb településeken élők számára jelent problémát. Igor Janckulik, a Parlament Közigazgatási és Regionális Fejlesztési Bizottságának elnöke emiatt rendkívüli ülést kezdeményez. Azt szeretné, ha a szlovák posta

0: vezetése és az illetékes minisztérium megmagyarázná, milyen szempontok alapján döntenek a bezárásokról, és milyen alternatívákat kínálnak a lakosságnak. A párt szerint a posta nem csupán csomagátvételi hely, hanem alapvető infrastruktúra, ezért a költségcsökkentést nem a legkiszolgáltatottabbak rovására kellene végrehajtani. Maros Zsilinka legfőbb ügyészt azzal fenyegették meg, hogy bombamerényletet követnek el ellene a legfőbb ügyészségen, és a házát is felrobbantják. Zsilinka erről a közösségi oldalán tájékoztatott. Szomorú kép a mai valóságról, kommentálta az esetet Zsilinka. A pozsonyi kerületi rendőrség kutyás egységgel és tűzszerészekkel vizsgálta át az épületet, de nem találtak semmit. Az Európai Bizottság megerősítette, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A döntés az új kormány májusi kérelme alapján született meg. Magyarország 25. tagállamként kapcsolódik be az együttműködésbe. Az Európai Ügyészség feladata az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények, például a korrupció és az euróalapokkal való visszaélések kivizsgálása és üldözése. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözölte a döntést és úgy fogalmazott, ez fontos lépés a korrupció elleni küzdelemben, valamint garanciát jelent arra, hogy az uniós források a lakosság javát szolgálják. Hétfőn Párizsban ülésezik az Ukrajnát támogató úgynevezett tetrekészek koalíciója. A találkozón részt vesz Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Mark Rutte NATO főtitkár is. A megbeszélés célja, hogy folytassák Ukrajna támogatását a NATO eheti törökországi csúcs találkozója után, valamint hogy előkészítsék a jövőbeli biztonsági garanciákat egy esetleges tűzszünet után. Emmanuel Macron francia elnök jelezte a találkozón új védelmi kezdeményezéseket és közös hadgyakorlatokat is bejelentenek. A tetrekészek koalíciójához két új ország, Moldova és Észak-Macedónia is csatlakozott.
1: Időjárás.
0: Este és éjszaka szélcsendes, csillagfényes, gyengén felhős, nyugodt idő valószínű. Kellemesen felfrissül a levegő. Az északi fagyzugokban ismét lehetnek 10 fok közeli minimumok, de jellemzőbb lesz a pár fokkal 15 fok feletti érték. Holnap nyaralóknak kedvező napsütéses, gyengén gomoly felhős, meleg időre lehet készülni. Reggel 10 és 16 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt a D4-es autópályán Rovinkánál, Pozsonyi Vánka felé haladva a 13. kilométernél 4 személygépkocsi ütközött egymásnak, a bal sáv le van zárva. Ezen kívül radar méri a sebességet, Komáromban a Pozsonyi úton a belváros irányába, Kassán a Palacki utcán szintén a belváros irányába, ezen kívül a 16-os úton Losoncnál Zólyon felé haladva. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800. A digitális világ érdekes. Postmodern.
2: Mi következik a 44 éves Music Television megszüntetéséből? Marad a net és a streaming? Mit tud az erotikus ChatGPT? Előnyök és veszélyek? Érdemes-e mindent megbeszélnünk a chatbottal, egy bűneset a példánk. Szó lesz egy legendás videójátékfejlesztő örökségéről, majd elmondjuk, hogy hogyan kell struktúráltan félni. Aggódjunk vagy bizakodunk a jövőnk felől. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Pénteken délután élőben, vasárnap ismétlésben a Pátia Rádióban. Itt van az Asztaltársaság, Herpai Gergely szakújságíró, a Geek.hu főszerkesztője, pontosabban TheGeek.hu főszerkesztője.
3: Igen, sziasztok és kellemes délutánt a hallgatóknak.
2: Itt van Keleti Artúr, kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója.
4: Üdv mindenkinek, sziasztok!
2: És Kovács Tücsi Mihály, sci-fi író, a Galaktika tudományos szerkesztője.
5: Kellemes egy órát mindenkinek.
2: ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Itt az asztaltársaságban mindannyian X generációsok vagyunk.
4: Ebből... Ez most miért adtad ki RP ezt az információt?
2: Ez egy érzékeny személyes adat, ugye?
5: Bizony.
4: Igen, nem írtam alá semmit, nem emlékszem.
2: De azért kedvesen mosolyogsz ezen, hogy bevallottuk. Szóval nekünk itt mindannyian azt hiszem, hogy közös élményünk a Music Television a 80-as évekből. Nekünk talán az MTV, amiről szó van, tehát a Music Television, olyan lehetett, mint a szüleinknek a kóla annak idején. Tehát, hogy a nyugati életérzést, a nyugati világot hozta be az életünkbe. Emlékeztek a megjelenésére?
4: Persze.
2: A magyarországi megjelenésére, hát vagy közép-európai.
4: Azt nem tudom, erre nem biztos, hogy emlékszem.
5: Ezt ketté kell bontani.
4: Igen. Akkor nem tudom, mire emlékszem.
5: Egyrészt arra kell, mert hogy a 80-as évek volt a tányéros tévé korszaka, amikor mindenki műholdlevőt vett, és műholdon keresztül lehetett MTV-t fogni. Egyébként miután a rendszerváltás után valamikor beindultak a magyarországi kábeltelevíziózás, utána volt elérhető az MTV a magyar csatornákon.
2: Igen. Ja, de akkor műholdas tévével már elérhető volt a 80-as évek végén is.
5: Igen.
2: Tehát én ezekre emlékszem, hogy Sky Channel, Super Channel, meg a Music Channel, és a Music Television, tehát igen, MTV.
3: Igen, nekem személyes élményem, hogy amikor gimnazista voltam, és Káposztásmegyerre költöztünk Újpestre, és Káposztásmegyeren volt először kábel TV, akkor találkoztam először az MTV-vel, és ez nagyon meghatározó élmény volt.
2: Tényleg? Folyamatosan nézted?
3: Nem, hát azért nem, de úgy megnyílt előttem, meg úgy másfajta életérzést hozott. Tehát nem voltam rajongó, de nagyon szerettem.
2: Hát az addigi világhoz, ugye ahhoz képest, hogy létezett Magyarországon összesen két országos tévécsatorna.
3: Igen.
2: Hirtelenjében megindult így az élet, mert jöttek a zenei csatornák, a filmcsatornák, meg mindenféle más.
5: És abból egyedül vasárnap délelőttönként havonta egyszer 10 és 11 óra között zenebutik, mindenkinek Juhász előtt műsora következik, és abban megnézhetünk akár kb. 2-3 magyar és esetleg egy külföldi klipnek a felét.
2: Ez volt a magyar televíziónak az MTV-je.
5: Igen.
2: A zenebutik.
4: De figyeljetek, az egy tényleg ikonikus dologról szólt ez az egész. Hát közben megnéztem, hogy például a Dire Straits-nek a Money for Nothing című számában, igaz?
5: Egy fél ország.
2: Igen, akartam kérdezni.
4: Ne haragudj, bocs, hogy lelőttem a poént. Ugye szerepel is ez a Play the Guitar on the MTV. Ez a mondat elhangzik.
2: Akkor viszont advanced kérdés Arthurhoz. Ki énekli a Dire Straits Money for Nothing című dalában az I Want My MTV short?
4: Van benne egy ilyen kis nagyon rövid, vékony, hát nem tudom. Sajnos,
2: I want ez az. My MTV.
4: Igen, no, jobban emlékszem.
2: Sting énekli, így van, tücsé a pont, így van, pontosan.
4: Nagyon jó.
2: Na, de a kezdetek az nem a 80-as évek vége, hanem a 80-as évek eleje, nem Magyarországon, meg Közép-Európában, hanem az Egyesült Államokban.
5: Igen, klasszikus kábel tévéként indult egy kis szolgáltatónál, és talán elég gyorsan fölfutott népszerű lett, úgyhogy aztán vette meg egy nagyobb, még nagyobb, aztán önállóvá vált, és ez néhány év alatt lezajlott, tehát 85-86 környékén már teljesen önálló társaság volt az egész, és kábel tévén volt elérhető.
2: Viszont ha már Arthur a Dire Straits mondta, akkor mindenki tudja, hogy melyik volt az első dal az MTV-n, ugye? Nem? Nem tudjátok?
4: Én nem.
2: De hogy is nem. De hogy, Tücsi?
5: Hogy a Radio Killed.
2: Igen. Video Kill
5: the Radio Star.
2: Ez a Buggles nevű együttes.
5: Ez volt a legelső számunk.
2: Viszont, hogyha Arthur elmondom, hogy ki volt az énekes, akkor fel fog csillanni a szemed. Trevor Hornnak hívták az énekesét. Akiről mit kell tudnunk?
4: Nem tudom.
2: Dehogy is nem, ezt is tudod, csak nem ugrik be. Hát a Frankie Goes to Hollywoodnak ő volt a producere, meg még egy csomó minden más.
4: Jó, ezt annyit tegyünk hozzá, hogy, mert ezt a hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy RP egy ilyen két lábon járó diszkózenei lexikon. És szereti ezzel a közönségét tesztelni, tehát hogy így zsorba mondja a különböző neveket.
2: De akkor azt is áruljuk el, hogy a Frankie Goes to Hollywood meg neked nagy kedvenced.
4: Igen, szerettem mindig.
5: Relax!
2: Azaz, így van. És az Art of Noise-t is ő alapította, igen. Trevor Horn.
4: Így van, igazadon se beugrott, csak már én is így lelassultam. Az MTV nekem amúgy nagyon nagy kedvenc volt, én sokat néztem, nagyon sokat néztem. Ugye ne felejtsük el, azoknak, akik esetleg erre nem emlékeznek, hogy ez a lineáris televíziózásnak volt a fénykora, tehát hát az volt, hogy mentek sorban a zene, nem lehetett váltogatni, nem lehetett skippelni, nem lehetett meghatározni az ember mit akar, és végignéztem mondjuk a ranglistákat, emlékszem, mit tudom én, 20-tól vissza az elsőig, és mindig izgultam, hogy a kedvenc zenéim azok most éppen hogy állnak ezek a ranglistákon, illetve voltak egyébként vetélkedők is, nagyon jó minőségű vetélkedők voltak az MTV-n, és nekem kifejezetten tetszettek ezek, és nem csak a nyugati szél miatt, hogy ez egy másik típusú minőség, hanem tetszett a tempója, ez az akkori televíziózáshoz képest egy nagyon pörgős valami volt.
6: Meg zenei hírek, amikor jött, ugye, hi, I'm Sonja Sol with MTV News.
4: Meg volt egy, hogy hívták, James King talán?
6: Igen, így van, a beszélgetőműsor. Igen.
5: Hát végül is teljesen bevezették egy új fogalmat, a VJ-t.
6: VJ, a Video DJ.
3: Hát akikről ne feledkezzünk meg, akit abszolút mindig megnéztem, az a Beavis and Butthead.
4: Na természetesen, igen. Bizony, nagy kultikus.
6: Ja, és az előbb a Money for Nothing-nál elfelejtettük egy nagyon fontos dolgot.
4: Ja, csak ne kérdezzél valamit.
6: De a videoklipjében szerepel egy magyar zenekar. Money for Nothing, Dire Straits. Na? Nem tudjátok?
5: Első emelet?
6: Így van. Hát Tücsi most már harmadik pontot szedte össze. Az első emelet, így van.
5: Jó, én annak ide első emelet rajongó voltam, tehát.
6: És úgy írták ki a klipben, hogy first floor. Igen. A videoklipben, igen.
3: Nem tudom, én arra emlékszem, hogy olyan együtteseket ismertem meg, amelyeket azért soha, és az, amelyek manapság már eltűntek, például az Enigma, nem tudom, emlékeztek, ennek imádtam a klipjeit, és ilyen teljesen avantgárd klipeket készítettek ők is, meg hát mások is.
5: Michael Cretu,
6: így van, vagy Michal Cretu, hogyha az eredeti nevét
5: igen,
6: nézzük.
4: Szandra férje.
6: Így igen. Van, Szandra.
4: Ez egy pontot kaptam. Teljes.
3: Neked a Nirvana például, az is abszolút az MTV-nek volt egy nagyon fontos résztvevője.
6: Hát akkor most már áruljuk el, hogy miért beszélünk az MTV-ről. Megszűnik az összes MTV csatorna, mégpedig évvégén, hogyha jól tudom.
5: Igen, december 31-jel megszűnik a tévézési szokások változása miatt, de rengeteg pozitív és negatív dolog fűződik ez a csatornához. Tehát nagyon gyakran egyensúlyoztak a botrányosnak a határán, hogy egyrészt, hogy beszéljenek róla meg. Sokkal szabadabb szájú volt, lazább volt az egész. A klasszikus, úriemberes, nyakkendős, speakeres tévék után ez a ugrabugráló, színes ruhás, hülyén mozgók, fiatal kölykök lettek a sztárok. Ez egy teljesen újfajta televíziózást honosított meg. Ugyanakkor a másik, hogy ami nagyon fontos volt, hogy amikor kitalálta az unplugged koncerteket.
6: Tényleg.
5: Ez egy teljesen új műfajt alapított gyakorlatilag a koncertezésben.
6: Ez már 90-es évek eleje.
5: Igen.
6: 80-as vége?
5: És hát emlékezzük az ilyen legendás, mint a Nirvánának.
6: Igen.
5: Abszolút legendás koncerteket hoztak létre, hogy tényleg csak akusztikus hangszerekkel, és hát teljesen másféle hangzást és más értelmezést adott
4: egyébként
5: daloknak.
4: Egyébként megjegyezném, csak hogy egy kicsit ha a mai világba is bele húzzuk ezt, hogy a BBC-nek nagyon sok hasonló programja van, zenei programja, amivel ezt az örökséget egy kicsit tovább vitték, és gondolom, hogy ott a nézőbázis azért még nagyobb, tehát hogy ezt jobban fönn tudják tartani, meg ugye közszolgálati televízióról van szó, és ha valakit esetleg ez érdekel, ott még lehet követni. Kiváló koncertek vannak, és modern zenekarok koncerteznek, amerikai angol zenekarok koncerteznek így, esetleg unplugged verzióban is. Sőt, a Covid idej alatt sok unplugged koncert volt a BBC-n.
6: De most itt az MTV megszűnése az egyúttal előrejelzi a televíziózásnak a megszűnését.
4: Nem tudom, hányadik alkalommal eltemetett televíziózás, igen.
3: Egyébként engem jobban érdekel, hogy magával az, hogy megszűnt, ez nem jelentheti azt, hogy esetleg egy streaming csatornán folytatja a karrierjét.
6: Ilyenről még nem tudunk, hogy indítanának ilyen streaming csatornát. Tornát.
3: Szerintem simán lenne értelme.
4: Hát nem lenne könnyű, azért nézd meg a többieket.
3: Egyébként pont ezt a lineáris tévézést, én pont ezt éreztem az MTV-nél, hogy ez egy előfutára volt valahol a nem lineáris tévézésnek, mert végig is egymás után raktak be klippeket, tehát nem volt egy olyan fajta jellegzetes struktúrája, mint a klasszikus tévének, hogy most mit tudom én.
6: De itt ez arra vonatkozik, hogy nem te döntöd el, hogy mit nézel a másik után.
4: Nem, de úgy emlékszem, hogy voltak közönségszavazások, ha jól emlékszem, még talán ilyen betelefonálók is, és az egy picit változtatta a műsor struktúrát
6: is.
4: Igen, tehát hogy abban egyetértek veled, hogy valóban ez a frissessége, ez úgy tűnt, hogy a következő lépés már tényleg az lenne, hogy akkor én válasszak klippet.
5: Ennek a fajta lineális televíziózásnak volt egy nagyon nagy előnye. Mivel rá voltam kényszerítve, hogy végighallgassam ezeket a számokat, olyan előadókat is meghallgattam és megkedveltem, akit egyébként nem.
4: Ez igaz.
5: Olyan egyedi stílusokat találtam meg, amikre ugye egyébként oda sem figyeltem, hogy az így kezdődik, akkor már kapcsolom most el. Ezt régen meg kellett hallgatnom, de ez tulajdonképpen jó.
6: Ez nem csak az MTV-re meg a zenei csatornákra igaz, hanem mondjuk a közszolgálati TV és rádió csatornákra is, hogyha hallgatod a háttérben, vagy nézed azt a tévécsatornát, akkor egy csomó másfajta tartalom is bejön óhatatlanul a világképedbe, mert nem csak olyanok vannak, amit te válogattál össze. Igen. De úgy kérdés tűnik, hogy ez a világ, ez elmúlik, vagy nem múlik el?
5: Nekem az MTV volt annak ide, ami állandóvá tette a háttértévézést. Tehát ez volt az, amikor nem a rádiót kezdtem el hallgatni, hanem a tévé ment helyette. És akkor oda néztem, visszanéztem, dolgoztam mellette. Van még egy nagyon fontos dolog, amit el kell mondani az MTV-ről, az indulás környékén voltak vele problémák. Nagyon kevés volt a fekete zene, uh-huh. és a fekete előadó. Ebből voltak komoly botrányok, David Bowie például kiállt az egész mellett, de gyakorlatilag itt nagyon érdekes ellentmondások voltak, ilyen 22-es csapdája volt. Egyrészt ez a tévé csatorna eredetileg egy rock csatornának indult, rock zenével. Az meg inkább egy fehér műfaj volt annak idején még.
6: Bár mondjuk a Buggles-t azt nehezen tudnám besorolni oda.
5: De jó, igen. De alapértelmezés az volt, hogy ez egy rock csatorna, tehát egy rock zenével. A fekete zenészek ezek külön rhythm and blues, meg ezeken a vonalakon mozogtak. Uh-huh. Úgy, ha kéne mondani valakinek egy fekete rockbandát, azért nem tudna úgy csípőből dobni egyet. A másik felvetés. Probléma pedig az volt, hogy amit köszönhetünk az MTV-nek, gyakorlatilag a klipkultusz megteremtése. Uh-huh. Gyakorlatilag a MTV miatt kezdtek el rengetegen klippeket gyártani folyamatosan, nagy mennyiségben. Előtte is voltak már, de azok ilyen tévéfellépés, egy-egy ilyen izé, de mivel volt egy felvevő piac, amire el lehetett adni, azért érdekes volt. És itt jött be a másik probléma a fekete előadóknál, hogy maguk a lemezgyártó cégek nem gyártottak klippeket a fekete előadókhoz, mert úgy sincsen hol bemutatni. És akkor itt ezt kellett megszüntetni, hogy akkor jó, akkor jöhetnek, akkor kezdjetek egy gyártani, és akkor így megalakult egy teljesen másfajta zenei kultúra.
6: Én még egy összefüggést azért felvetnék itt az MTV megszűnése kapcsán, ami ugye évvégén történik majd meg. Érdekes módon azért a múltnak a technológiái mégis időnként újra jönnek. Tehát például a vinil lemezek reneszánsza az most már egy pár éve tart. Megnéztem, hogy 2025-ben elérték a 46-48 millió lemez eladását világszerte. Ebből persze az Egyesült Államokban 43,6 millió darabot adtak el 2024-ben. Tehát lehet, hogy akár egy ilyen TV zenei csatorna is újjáélethet, majd nem tudom én, 10 év múlva, 20 év múlva?
5: Nem hiszem.
6: Hogy ez végérvényesen véget ért ez a korszak?
5: Nagyon megváltoztak a szokásos. Tehát most már tényleg az van, hogy streaming van, Spotify-on hallgatunk zenét, vagy éppen a YouTube-on nézzük a videókat folyamatosan.
6: És akkor a vinil lemez, az miért jön vissza?
5: Az egyrészt snobizmus, másrészt high-end, annak megvannak, de az, hogy
6: 48
5: most...
6: millió.
4: Nem, Tücsi, nem értek egyet, szerintem nem csak snobizmus, meg high-end, hanem van ennek egy hangulata. És azt hiszem, hogy a következő generációk egy picit vágynak erre a fajta hangulatra, nem feltétlen lassulásra, vagy nem feltétlen arra, hogy valamire koncentráljanak, hanem ez egy másik dolog. Ne felejtsd, hogy taktilis, megfogható valamiről van szó. Uh-huh. És egyébként a formátum is marha érdekes. Ha megfigyelitek, az okos eszközöknél is megjelent egy ilyen vonal, hogy visszahoznak olyan típusú dolgokat, amiket korábban láttunk dizájnban is. Például nemrég láttam egy olyan felvevő eszközt, digitális felvevő eszköz, amivel lehet scratchelni. Tehát, hogy fölveszed a nem, milyen zenét, és hogy van rajta egy ilyen tárcsa, és azt elkezdeni mozgatni, és húzigálni, és akkor más lesz a hangeffekt. Tehát, hogy azért az emberiségnek fizikailag a kötődése a fizikai dolgokhoz, azt szerintem megmarad. Tehát valószínűleg egy kicsit ilyen retro valami, de mondjuk azt én sem gondolom, hogy ez elindítana egy akkora hullámot, hogy akkor, mert hogy mondjuk egy playlisttel, egy ilyen lejátszási listával ugyanezt az élményt elő lehet állítani, mint a lineáris televíziózás.
6: És nálam... Csak az nem, hogy valaki összeszerkeszti helyettem, és bejöjjenek olyan dolgok, amiket addig nem ismertem.
4: Igen, de ezt lehet helyettesíteni AI-jal. Tehát lehet azt mondani, hogy beállítod, hogy hány százalék pluszt akarsz, mint ahogy most a YouTube-on nem tudod beállítani, hogy hány százalékot dobjon be a te buborékodba, amit itt hiányoltatok az előbb, hogy nem csak azt akarom hallgatni, viszont az AI-jal igen.
6: Tehát akkor lehet, hogy Gergőnek lesz igaza, mert ő mondta az előbb a streaminget MTV kapcsán, és egy AI MTV.
4: Lehet.
5: Ennek ennek a ötletnek ellentmond maga a zenei csatornák a szerkezet az elmúlt néhány évben. Tehát gyakorlatilag most már 5 vagy 6 MTV különböző csatorna volt. Volt a 80-as évek csatorna, 90-es évek csatorna, ilyen-olyan, és ezeken blokkokban ugyanazok a zenék mentek folyamatosan. Tehát már az MTV se gondolta, hogy nem rakott bele annyi erőfeszítést, hogy ezt összerakja, vagy mi legyen, hogy hogy legyen. A másik, hogy én például az MTV-t nem tudom, 8-10 éve biztos nem néztem, amiatt, mert ahogy változtak a zenehallgatási szokások, és elmentünk a streaming meg a YouTube felé, ők is kezdték abba hagyni a zenét, és egyre több tévéshow ment, vetélkedők,
4: valóságsók.
5: Hát nekem, amikor beindították a harmadik Terhes vagyok tínédzserként showt, akkor azt mondtam, hogy ez engem egyetlen, már nekem nem érdekel.
6: Hát akkor érdemes megtartani azt az alapkaraktert, amiről szól egy csatorna, de még akkor így sem, ezek szerint így sem működik. Hát
5: kellett menni a hirdetők után, kellett. Tehát az MTV az mindig is a fiatalos csatorna volt, a tínédzserek maximum a 20-as évekig bezáróak. És az ő szokásaikhoz igazították a csatornát, és ennek ez lett az eredménye.
6: Megtartjuk jó emlékezetünkben a Music Television-t.
7: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
6: Bizonyosan megosztó téma, hogy a mesterséges intelligencia lehet személyes társ is. Itt a műsorban azt hiszem, hogy 2 hete említettük Betyárral, hogy van egy magyar hölgy, aki hát nagyon komolyan belebonyolódott egy mesterséges intelligenciával a személyes viszony fölépítésében. Azt is nyilatkozta, hogy a szexuális kapcsolatot is fönntart, amit nem tudunk egyelőre elképzelni. Betyár üldözi a hölgyet, és próbálunk majd vele interjút készíteni.
4: Kicsit megijedtem, hogy miért üldözi, de így már jobban értem azt.
5: Ne tudd meg, milyen hardverek vannak.
6: Szóval a személyes társ kapcsán úgy tűnik, hogy az OpenAI egy kicsit előrébb jár, mert úgymond erotikus tartalmakat kezdenek el szolgáltatni a ChatGPT-ben. Először próbáljuk meg értelmezni, mert szerintem nem teljesen érthető, hogy miről van itt szó, és aztán majd beszélünk a komoly részéről is, csak húzzuk be akkor a hallgatókat. Milyen erotikus tartalomról van szó?
4: Tehát először is nem azt ígéri, hogy majd ilyet fog szolgáltatni, tehát erről szó nincsen. Ráadásul nem is ő az első, mert az Elon Muskék már sokkal korábban elkezdték, talán a műsorban is emlegettük, hogy lehet ott olyan mesterséges intelligencia társakat beindítani, bekapcsolni, akik kifejezetten erotikus tartalommal viszonyulnak a beszélgető partnerhez. Ott egy hölgy vagy srác ott tekereg, és állandóan dicsérgeti a főleg ilyen erotikus felhanggal a használót. És
6: ez flörtölést jelent? Vagy ez
4: flörtölés, ameddig ez elmehet, addig a szintig lehet vele ilyen szexchatelni, beszélgetni mindenféle témákról. Magyarán nagyon egyszerűen nem lövi le a mesterséges intelligenciának a szűrője, mindenféle egyéb ilyen tiltó motorja az ilyen erotikus tartalmú beszélgetést, az ezzel kapcsolatos fogalmazványokat, leírásokat, ilyesmi.
6: Na ez azért is nagyon érdekes, mert amit Tücsi átküldött a forgatókönyvben, egy BBC cikk, ami erről a témáról szól, megkértem a Copilotot, hogy foglalja össze nekem a cikket. És azt írta ki, hogy ő ezt nem hajlandó összefoglalni.
4: Hát ott még van még egy extra nehezítés, az a Microsoft maga, tehát ugye az meg a nagyon üzleti, nagyon ilyen kövessük az előírás típusú dolog, tehát hogy pont a legrosszabbtól kérdezted meg szerintem. Menjünk szerintem inkább vissza.
6: Arra mondtam példaként, hogy valóban, ahogy te mondtad, van ilyen szűrés.
4: Van, persze.
6: Tehát már azért is, mert benne van a szó, hogy erotika már elkezdi szűrni.
5: Egy 70 éves axűz apáca a moderátor a cégnél, és ami nála átmehet, az átmehet.
6: Értjük akkor, hogy miről szólhat, tehát az OpenAI-nál ez most már engedélyezett? Ez
4: azt nem, hamarosan az lesz. Decembertől vezetnek be egy olyan szolgáltatást, amiben az életkor ellenőrzést végre lehet hajtani, mert ez idáig nem volt. És ugye egy nagyon izgalmas kérdés az, és visszanyúlva ez a szűrő dologhoz, amit feszegettél, hogy akkor honnan tudja a mesterséges intelligencia, hogy akivel beszélget, az milyen idős?
5: Pontosan.
3: Hát ez az. Hát
5: Ósamba
3: is. Hogy fogják ellenőrizni, ID-kádot kell beszkenelni?
4: Aha. És hát jól látom, leolvastam Gergő arcára, hogy ez mit jelent, hogy először leolvasom az ID kárdomat, majd utána elkezdek erotikus beszélgetést folytatni az OpenAI-nak a rendszereivel. Tehát, hogy
6: A 9 éves Pistike elhozza az apukájának az ID kártyát, és a koronatok kezdve már mehet is a beszélgetés.
4: Hát igen, de ilyet tudtunk azért máshol is, tehát a 9 éves Pistike az Amazonról rendelgeti a cuccokat a szülők nevében, és ott is ki kellett találni dolgokat. Tehát azért
6: akkor ott vagyunk, ahol a parcakat, nem?
4: Persze, de annyi van viszont jobb a helyzet, hogy egy mesterséges intelligencia azért több kontextussal rendelkezik egy emberről, mint mondjuk az Amazonnak a motorja, hogy most lehet vásárolni, vagy nem lehet. Tehát Igazából azt mondja az OpenAI, most is csinálja már, egyébként a többi AI is csinálja, hogy a kontextusból megpróbálnak arra rájönni, hogy az, amikvel te ellenőrizteted magad, mondjuk, hogy erotikus tartalmaz hozzáférjél, az valós-e vagy sem. Tehát Pistike elég hamar elszólja magát egyébként egy beszélgetésben, és onnantól kezdve az AI már dönthet úgy, hogy más hova kategorizálja, esetleg figyelmezteti, vagy, és most jön a következő rétegezen, vagy szól a szüleinek, mert hogy szintén egy ilyen szülőkontrollt be lehet állítani, vagy be lehet majd állítani az OpenAI-nál, ami viszont jelezhet a szülőknek, hogy valami, látom a mosolyogsz.
6: Hát, mert így elképzeltem a helyzetet, hogy már kezdenek belemelegedni a helyzetbe Pistikék, és akkor egyszer csak valami idétlenséget kérdez, majd visszaszól, hogy te biztos, hogy Pistike vagy, nem István vagy az apuka?
5: Előfizetek egy ilyen családi ChatGPT-re, és azonosítom magam, mint apuka, majd utána azonosítom, hogy van egy feleségem, van egy 19 éves lányom, egy 13 éves fiam, meg egy 5 éves ikerpár. És akkor, hogy ezekhez próbáld kitalálni, hogy melyik kicsoda.
3: Egyébként az jutott eszembe, hogy 80-as években volt egy erotikus játék, a Leisure Suit Larry, ahol úgy ellenőrizték, hogy felnőtt játszik a játékkal, hogy ilyen felnőtteknek szóló kérdéseket próbált feltenni a játék, amit elvileg csak a felnőttek ismertek.
5: Mennyibe kerül egy liter tej?
3: Hát nem egészen ez, de hasonlókat, és akkor ez alapján engedte be a játékos, hát, de hát na, ők se vette, azt se vették komolyan.
4: Hát egyrészt nem lehet komolyan menni, másrészt meg egy AI-ról van szó, tehát akkor majd Pistike megkérdezi a másik AI-t, hogy mit kell erre a kérdésre válaszolni, és beírja. Szóval az az igazság, hogy ez elég ilyen szélmalomarcosnak tűnik ez az egész sztori, viszont ha jobban belegondoltok, teljesen logikus, mert ha az ember segédekkel, a személyi asszisztensekkel beszélget, akkor ott bizony fölmerül egy csomó ilyen téma. És az, hogy ne tudjál tovább menni, azért, mert most épp egy erotikus téma merült fel, vagy egy szexuálpszichológiai probléma, vagy éppenséggel a szexuális életeddel kapcsolatos, mert szeretnéd azt mondjuk rendbe tenni a pároddal, vagy csak segítséget kérsz, hogy ilyesmi. És az az érdekes ebben, hogy eközben ennyire sokrétű, ennyire sokdimenziós, nehéz is rákapni, hogy honnan érdemes ezt most megvizsgálni, vagy honnan érdemes ezzel foglalkozni, hogy ugyanakkor viszont az is benne van, hogy felállítottak egy olyan csapatot több száz orvossal, aki meg azt próbálja meg megérteni, hogy amikor az emberek bajban vannak és segítséget kérnek az AI-tól, vagy csak egyszerűen beszélgetnek bármilyen felnőtt témáról, legyen az a felnőtt témát nem csak erotikusnak értem, hanem olyan témáról, amit gyerekek nem szoktak, akkor viszont mi történjen, mit válaszoljon ezekre az AI, és ha már gyerekek, ugye volt olyan tragédia, ahol gyereknek sajnos segített a mesterséges intelligencia az öngyilkosság végrehajtásában, és ez sajnos be is következett. Nagy perek vannak most az OpenAI-nál is másoknál is emiatt. Tehát teljesen logikus, hogy itt nem csak emberi felügyelet kell, meg orvosok, meg az, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan közelítjük az emberhez, és ott milyen szűrők vannak, meg ezt hogyan működtetjük, hanem bizony a folyamatos figyelése is fontos ezeknek a tartalmaknak, és itt meg megint egy izgalmas kérdés, hogy hol érünk el ennek a végére, tehát hogy most hadd fogalmazzak ilyen nagyon, nagyon leegyszerűsítően, hogy hol van az, amikor a mesterséges intelligencia beköpi a gyereket a szülőnek, hol van az, amikor beköpi a szülőt a nem tudom kinek, a rendőrségnek, vagy a hatóságnak, vagy aminek, tehát hogy ja, és még egyet csavarnék rajta, mert az is kiderült, hogy a kutatásokban, hogy a különböző mesterséges intelligenciáknak meg más a, idézőjelben mondom, az igazságérzete. Tehát, hogy az egyik az hamarabb szólna a apukának, vagy a hatóságnak, a másik később, sőt, van olyan is, aki előbb mondjuk az újságíróknak szólna, hogy itt valami olyan igazságtalanság történik valami vállalatnál, vagy valaki esetleg olyat csinál, ami inkább a társadalomra tartozik először, és majd utána a hatóságok.
6: Én mondjuk azt az előnyt azért látom ebben, hogy nagyon nem tudnának rejtve maradni az esetek, amikről pont a magyar közélet éppen mostanában nagyon hangos a különböző gyermekeket ért erőszakos esetek kapcsán. Tehát ezek nem maradnának akkor nagyon rejtve, vagy ez sokkal kisebb esélye.
4: Ebben igazad van, de itt már nagyon a szürke zónában mozgunk itt a gondolatrendőrségében, igaz? Hogy én semmit nem beszélhetek meg már semmilyen rendszerrel, meg egy ötletem se támadhat, mert nem tudom, hogy az én nem tudom milyen elvrendszerben vagy értékrendszerben működő szolgáltatóm az USA-ban, mondjuk mikor fog egyszer csak szirénázni, letiltani, meg feljelenteni. Ugye? Igen. És akkor ebből ráadásul, ha jobban belegondoltok, ez nincs jó kirakva, ugyanez lesz belőle, mint a Dark Webből, meg az összes ilyen dologról, hogy jó, van, rendben van, akkor én a Google-be már nem írom ezt be, mert ebből tuti rám töri az ajtót valami kommandós, hanem akkor inkább megyek a Dark Webre, és akkor majd ott megveszem, ott érdeklődöm, tehát jönnek a Dark GPT-k és hasonlók, amiben most is van épp elég, meg lokálisan futtatott AI-ok, amikkel bármit megbeszélhetek, mert akkor nincs ott a hatóság, meg a szolgáltató.
3: Igen, és például melyik országnak a törvényéről beszélünk, mert például, ha ugye tudjuk, hogy bizonyos időszakban halálos bűn megcsalni a házastársát, és ha mondjuk azt a ChatGPT ezt megtudja, akkor most kinek fog jelenteni, és mi alapján? Ez egy nagy kérdés.
4: Hát igen.
3: Vagy,
5: ha csak beszélek róla, az már megcsalásnak számít, vagy csak szól a fatvá, vigyázz, vigyázz, meg értesítem az egyházi rendőrséget. Vagy éppen akkor a másik kérdés, hogy egy bitluvnyával megcsalom, akkor az minek számít?
4: Bitluvnya? Ezt bontjuk ki egy kicsit, ez mit jelent?
5: Igen, egy mesterséges intelligenciával alkalmi szexpartnert generálnak, és ő vele folytat szexbeszélgetést.
6: Bitmeri, igen vagy nem? Tudom.
5: Az minek számít, megcsalásnak vagy nem? De egy rögtön felmerült bennem egy felnőtt kapcsának a kérdése. Tehát, hogy fogja ellenőrizni, hogy felnőtt vagy? Tehát, hogyha bejelentkezel, mint Kovács Jolán, akkor itt van ezen a képen, válasszák ki 3 darab öblítőt. Ha az apuka jelentkezik be, a képen látható tárgyak közül melyik a karburátor? És ezek úgy lebuktatják a gyereket, de az egészen rögtön az jut eszembe, hogy Amerikában ugye a bevándorlók házassággal kaphatnak állampolgárságot, és volt az a remek film, a Zöld kártya, hogy tesztelni kell, hogy mennyire ismered a felesége, a házastársadat, milyen fokrémet használ a feleséged. És ha nem tudod rá a választ, akkor olyan kérdések vannak, amire egy átlag ember a 90%-ára nem tud válaszolni, hogy milyen parfümöt használ, milyen fehérnemű márkád, milyen mosópor van otthon, hol tartja a fűszereket.
6: Szóval a felelősségteljes GPT-ről beszélünk, hogy mesterséges intelligenciáról. Nem. Gyakorlatilag egy ilyen Mission Impossible megoldhatatlan, nem?
4: Egy mondatot talán érdemes ide idézni Sam Altmantól, aki az OpenAI-nak a CEO-ja. Ő azt mondta, hogy ezzel azt fogják elérni, hogy a mesterséges intelligencia úgy beszéljen a felnőttel, mint felnőtt a felnőttel. Tehát, hogy valahogy ezt szeretnék elérni.
6: Jó, de melyik felnőtt, melyik kultúrából származó felnőtt, okay. És akkor itt megint ugyanott vagyunk.
3: És tegyük hozzá egy pontot a Sam Altman, akit a felesége perel valamilyen botrányos dolog miatt. Szóval.
4: Jó, azért tegyük hozzá, hogy bárki, akinek ilyen milliárdos vállalkozása vannak, a felesége biztosan perli valamiért, de nekem ez a tapasztalatom.
7: A digitális világ érdekes. Postmodern.
6: Folytassuk a bűnesetekkel tovább, és ráadásul úgy fog tűnni, hogy a következő történet egy alesete annak, amiről az előbb beszélgettünk, mert az elkövető elkezdett beszélgetni a ChatGPT-vel. De hogyan?
5: Igen, lebuktatta magát a ChatGPT-vel. Kezdjük a legelején. Egyetemi diákparkoló, valaki egy éjszaka letört egy csomó tükröt, antennát, lecsavart az ablaktörlő lapátot, összemaszatolt az ablakokat. És akkor...
6: Biztonsági kamera, no.
5: Ezt a bűncselekményt megfejtették a ChatGPT segítségével. Ez az alaphír. És akkor az ember így rögtön megjelenik a lelki szemei előtt, hogy az egyetemi rendőrség vezetője fogja a videófelvételt a parkolóból, odaadja a ChatGPT-nek, nézd meg a rajta lévő alakokat, próbáld beazonosítani őket, és akkor közül, hogy az, aki letekerte az ablakot, az John Smith, és az E-épület kampuszának a 423-as szobájában a baloldali ágyon fekszik.
4: És már rá is küldtem a kommandósokat.
5: Igen. Hát nem egészen így történt. A elkövető ott tanuló diák, hát valószínűleg vagy erősen ittas volt, vagy egyéb szerek hatása alatt állt, amikor ezt csinálta, és mire hazaért, még akkor sem volt kiúzanodva, úgyhogy az első dolga az volt, hogy a telefonjából megkérdezte a ChatGPT-t, hogy hát ezt most, hogy megcsináltam, azért megbüntethetnek-e érte, mert ezt csináltam. És akkor utána még megkérdezte, hogy vannak-e itt kamerák az épületben, meg a parkolókban, meg mit kaphatok érte büntetésként, meg hogyan tudnám ezt megúszni.
6: De milyen bizalma volt a ChatGPT-ben, nem?
5: Igen, igen.
4: A társ, igazi társ, igaz. A baráthoz fordulok, hogy figyelj, bajba vagyok, elkaphatnak ezért, mit kell ilyenkor csinálni.
5: És ezek után hogy derült ki a dolog? Hát a kamerafelvételeken, meg illetve voltak ott néhányan, akik azonosították, hogy ez valószínű volt. Elmentek, letartóztatták, letartóztatásra elvették a telefonját, belenéztek a ChatGPT beszélgetéseibe, és az utolsó beszélgetés az volt, hogy letörtem a visszapillantókat, megbüntethetnek engem ezért. Aha. És innentől már az ügy egyértelmű volt.
6: Mondjuk ez egy kérdés, hogy elvehetik-e egy ilyen eset után a telefonját, és belenézhetnek-e, mert
4: el. Igen, el szokták ilyenkor, sőt, még az egészben az a Hát nem, nyilván ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy nem akarunk tippeket adni, de ilyenkor a nyitva talált eszköz az a leghasznosabb. Tehát ez amióta számítógép van, meg most már okostelefon, azóta az a mondás, hogy rajtaütéskor az a lényeg, hogy az ember ne lokkolja le, ne zárolja le semmit. Mert akkor van esélye kutatni, ha lezárás van, akkor valami egészen más világ következik, akkor kiadja a szolgáltat, nem adja ki, föl lehet törni, megmondja a jelszót, nem mondja meg.
6: Azért az még érdekelne, nyilván nem tudjuk megkérdezni, hogy ez a fiatal ember az ittasság miatt bízott ennyire a ChatGPT-ben, vagy tényleg bízott ennyire. Tehát, hogy józanul is megkérdezte volna
5: más. Érdekes kérdés, erről nem írtak, annyit írtak, hogy most éppen egy zárt és szűk helyen várja a bírósági tárgyalását. Szóval igen, ez egy olyan érdekes dolog, hogy ilyenekre is ezen túl oda kell figyelni. Tehát ez nem az van, hogy leírtam a papírra, hogy én csináltam valami, hanem ilyen elektronikus nyomokat is hagyhatok már magam után.
4: Tücsi, hát még talán a műsorban is beszéltünk arról, lehet, én valahogy emlékszem, hogy említettem ezt, hogy láttam egy olyan bírósági tárgyalást, ahol ugyanez lejátszódott csak Google-lel, tehát amikor még nem volt AI, és Google-lel kérdezte az ember, és esküszöm, hogy alig bírtam végignézni, szörnyű volt, ahogy olvasta föl az ügyész, hogy az ember éjszaka mielőtt elkövette volna a bűntényt, hogy miután már túl volt, mert nem emlékszem, sorban megkérdezte az összes dolgot a Google keresésbe, hogy hogyan lehet nem tudom mi hullát eltüntetni, de hogyha ilyen meg olyan, akkor hova kell vinni. Tehát egy az egyben megkérdezte.
5: Honnan tudok szerezni 15 liter sósomat?
4: Pontosan, és ezt így egyesül megkérdezte, ráadásul mindenki úgy, hogy reggel 2:30, 2:35, tehát gyakorlatilag elmesélte a bíróságnak, hogy mit csinált pontról pontra, miután mi következett, és ráadásul az volt az egészben a szörnyű, hogy amellett, hogy nyilván ez emberéletekbe, és ez tényleg szűnt, de a tragikomikus úgy mond, hogy ezeken végig is mentünk. Tehát én már a harmadik után lekapcsoltam, hogy jó, már mindent értünk, hagyjuk abba, de az összes mondaton végig mentünk egyesével egy órán keresztül, hogy ment végig ő ezen a...
6: Ez pszichológia, gondolom, mert nyomás alá helyezték a vádlottat ezen.
4: Hát ott már nem is kellett nem nyomás alá helyezni, de a harmadik kérdés már tudtad, hogy mi a dörgés, nyugodtan abba lehet hagyni, de végigmentünk, és tényleg borzasztó. Tehát, hogy igen.
6: Szóval akkor jogi bizonyíték lehet a mesterséges intelligenciánál tárolt párbeszéd?
5: Egyértelműen, sőt, mivel itt már az előbb is fölmerült annak a kérdése, hogy maga a ChatGPT értesítheti, mert például most folyik egy olyan gyilkossági per, ahol a ChatGPT nagyon azt valószínűsítik, hogy a ChatGPT vagy maga a cég értesítette erről a rendőrséget. Tehát itt megint föl az, hogy figyel a ChatGPT arra, hogy kivel beszélget, miről beszélget, ez akkor most mennyire a kettőnk közötti beszélgetés, akkor kiadja ezt a beszélgetést kinek is, mikor és milyen, ezek megint őrült mennyiségű kérdést fognak felvetni.
3: Az még érdekes kérdés, egy kicsit az előző témára is rugózik ez a kérdés, hogy én mondjuk egy amerikai egyetemista vagyok, aki Amerikában élnek, és ezt tudjuk, hogy bizonyos államokban szabad marihuanát szívni, máshol meg nem. És mondjuk megkérdezem amerikai egyetemistaként, hogy te figyelj, mert hol lehet itt marihuanát venni, és akkor a ChatGPT azt szerint, hogy maga a ChatGPT melyik államban van, és hogy ott éppen tilos-e a marihuana vagy sem, azt szerint, hogy dönt, feljelenti-e a rendőrségnek az egyetemistát, vagy ahol az egyetemista van, és mondjuk, vagy azt nézi, hogy az egyetemista, ahol éppen ő van, ott tilos-e a szerhasznát, vagy sem, stb. Vagy teljesen meghűl hát az egészre.
4: Aztán lehet, hogy ebből meg az lesz, hogy hirtelen mindenki drámaíró lesz, és akkor olyan kérdéseket tesznek fel, hogy egyébként amúgy éppen írok egy regényt arról, hogy hol lehetne, nem tudom mit beszerezni. Akkor nagyon utálom az ismerősömet, akkor hogy lehetne úgy fejbe vágni, hogy nem is az én ismerősöm, hanem ajándékba lesz, tudjátok, ez a szokásos.
5: Az egyik barátom kérdezi.
4: Igen, ez a felnőtt boltokban való vásárlás, igen, hogy nem nekem kell, hát ismerősnek kell. Tehát hogy lehet, hogy ez lesz, csak az a baj az egésszel, hogy ez meg a szerintem legalábbis a mesterséges intelligenciába, mint társba, vagy mint segédbe vetett bizalom ellen megy. Tehát, hogyha nem merem bele megbeszélni a dolgokat, akkor mi lesz? Igen. Akkor megint visszatérünk a baráthoz, aki majd nem köbbe a rendőrségnek, meg nem jelent föl, vagy hát, hogy van fizikai?
6: De jobban ütköző törvénytelen dolgokat ne beszélgessél meg vele ezek szerint.
4: Na jó, de az ismerősöddel megbeszéled. Uh-huh. Megbeszéled, hogyha ne adja Isten adót csalnál, vagy valamit elfelejtettél megcsinálni, amit kellett volna. Megbeszéled vele, hogyha mit tudom én, nem vettél jegyet a buszon, most nyilván nem annyira törvénytelen, de szóval az ilyen a norma szegéseket, igen, azokat megbeszéled, igen, a barátaiddal.
5: Ott van például egy 14 éves fiú, megkérdezi, hogy tiltakozik a lány, hogy nem, de mindenhol azt hallom, hogy ugyanár már egy nő, hogyha azt mondja, hogy nem, akkor azt jelenti, hogy igen.
4: Na, veszélyes.
5: Tehát akkor, hogy akkor mégse csókolhatom meg, hogyha tiltakozik, vagy nem fekhetek le vele?
4: És ráadásul
5: a határ? És csak az információra kíváncsi. bácsi, mert ezt hallotta, föl akarja építeni a saját norma rendszerét, hogyha közlik veled, hogy fiam, ezt nem szabad, ezt, akkor tudni fogja, hogy nem. De hogyha ott van az, hogy ezért feljelentik, akkor már nagy gáz van.
6: Tű, nagyon sok botrány lesz még ebből.
5: Hajaj.
7: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
6: Most egy kicsit témát váltunk, mert megemlékezünk egy legendás játékfejlesztőről, Tomonobu Itagaki, aki tegnap hunyt el,
3: Gergő. 16-án, igen.
6: 16-án, ott nagyon friss akkor ez a hír. Már pedig egy olyan fejlesztőről van szó, aki nagyon híres játék, számítógépes játékokat, videójátékokat fejlesztett.
3: És nagyon régóta.
6: Az mit jelent? 80-as
3: 92, 92 óta.
6: Aha. Mondd a legnagyobb játék nevet, címet, ami hozzá kapcsolódik.
3: Hát személyesen nekem a Ninja Gaiden, mert imádom, és ez egy 2004-es játék, de hát a másik nagyobb franchise az a Dead or Alive, ami szintén az ő nevéhez fűződik.
6: Ami nem azonos a 80-as évek szinti pop zenekarával, a Dead or Alive-val.
3: Nem.
6: De ismert nagy játék cím. Miért voltak ezek annyira karizmatikus, meg híres játékok? Vagy vannak is, nem csak voltak?
3: A stílusuk miatt is. Igazából a Ninja Gaiden az, ami egy ilyen nagyon kemény, nagyon kaszabolós, egy ilyen nagyon macsó ninját alakítasz. Van egy női főszereplő, az ilyen dúskeblű, ott még nem foglalkoztak ezzel a manapság, ezzel a woke dolgokkal. Tehát maga nagyon a személyiségét is nagyon tükrözte az Itagakinak, mert ő is egy ilyen nagyon karizmatikus, nagyon macsó, napszemüvegbe adott interjúkat, meg ilyen laza, rocker, bőrkabátba, western csizmába felrakta a lábát az asztalra, amikor interjút adott, tehát az egész személyiség egy ilyen vagány, hányaveti, beszólogatós figura volt.
6: De gondolom, ebben a japán kultúra is benne van, tehát a ninja az nyilvánvalóan.
3: Ez nem feltétlenül a japán kultúra, mármint ha Itagakit nézzük, tehát ez nem azért, mert hogy ő japán, hanem az ő személyisége volt ilyen, tehát nagyon konfrontatív volt, más videójátékfejlesztőknek is beszólt, például a Tekkennel híres volt, hogy rendszeresen beszólt a Tekken fejlesztőinek a játék kapcsán, vagy a sajtónak beszólt, egyszer azt mondta, nagyon durván beszólt nekik, hogy nem úgy játszottak a játékával, ahogy az kellett volna, úgyhogy ez óriási botrány volt, meg egyébként volt egy szexuális zaklatási botránya is még a cégnél, ami aztán kiderült, hogy felmentették, tehát ez nem igazolódott biztosnak, de aztán végül is 2008-ban úgy hagyta ott a Tecmo Koi-t, hogy kb. Becsapta maga után az ajtót, tehát nem egy szép elválás volt, akkor saját cégeket alapított. Tehát egy nagyon érdekes figura volt, és a személyisége is nagyon tükröződött a játékokon keresztül, amelyek nagyon kemények voltak.
6: És hogyha azt mondod, hogy 90-es évek elején kezdődött a karrier, akkor ezek szerint ő még 20 évesen kezdte el a játékfejlesztést, ami persze nem meglepő, mert már a 80-as években is ilyet láttunk, hogy tinédzserek meg 20 évesek fejlesztik a játékokat.
3: Igen, igen. A 30 éven keresztül az egész korszakot a japán játékgyártásban végigvitte az ő karrierje.
6: Sok ilyen hozzá hasonló japán játékfejlesztő van?
3: Hát mondjuk a Hideo Kojima az kapásból eszembe jutott, akit már sokszor emlegettünk a műsorban, de hát a Hideo Kojima sokkal inkább introvertáltabb személyiség.
6: Egy művész lélek, nem?
3: Ez képest, igen, igen.
6: Ő meg kevésbé? Tehát a Itagaki, ő kevésbé.
3: Ő az introvertságnak a maximális ellentéte.
6: Igen. És akkor de azt mondod, hogy a Ninja Gaiden volt a kedvenced, ami sorozatként él mind a mai napig, ha minden igaz, akkor még ki fog jönni még egy.
3: Így van.
6: Vagy ninja... viszik tovább egyébként? Tehát ez lehet, hogy fejlődni fog még később is?
3: Hát ezt ki tudja. Ami biztos, hogy most érkezik majd rövidesen a Ninja Gaiden 4, ami a sorozat negyedik része, ez már Itagakinek nem volt semmi köze, mert már nem dolgozik a cégnél, de hát a szellemiségét ezt tovább vitte. Itt annyit lehet tudni a játékról, hogy egy teljesen új karakter a főszereplő, a videók alapján épp olyan kemény lesz, és iszonyatosan gyors. Tehát ezekre a játékokra az a jellemző, hogy szinte annyira össze-vissza cikkázik a főszereplő ninja, hogy nem is látjuk, hogy néha, hogy hol van a képernyőn, szóval tényleg így rá kell hangolódni a játékra ahhoz, hogy igazán tudja élvezni az ember, és ez a videók alapján a negyedik része is maximálisan jellemző. Egy sokkal sötétebb képi világ, meg ilyen cyberpunkosabb képi világ is van ennek a negyedik résznek, tehát abban az egy változás, meg hát persze teljesen új a sztori is, új karakterekkel, de hát az a nagy kérdés, hogy Itagaki vajon látta-e. Nekem az a tipp, van egy olyan megérzésem, hogy tetszett volna neki, ha még látta, ha megnézte.
7: digitális világ érdekes. Postmodem.
6: Hátborzongató, ez volt a múlt heti műsorunknak az alcíme, és nem kevés mesterséges intelligenciáról volt szó, de három héttel korábban meg az volt a műsorunk alcíme, hogy a Terminátor sötét jövőképen nem valósul meg. Tehát ebből is lehet érzékelni, hogy optimisták és pesszimisták is lehetünk egyszerre a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, úgyhogy itt fogjuk most szépen elmondani, hogy Keleti Artúr miért mondogatja, hogy struktúráltan kell félni. Tehát, hogy gondolom, ezzel azt akarod mondani a hallgatóinak is, hogy ne féljenek a mesterséges intelligenciától.
4: Nem, pont azt akarom mondani, hogy féljenek, csak struktúráltan. Tehát, hogy ez egy másik típusú félelem, és ez mindig megmosolyogtatja az embereket, pláne, hogyha párba állítom azzal, amit még mellé szoktam mondani, hogy nem össze-vissza kell rettegni, hanem struktúráltan félni. Tehát ez egy másik.
6: Mindig attól a helyzettől, ami éppen ténylegesen fenyeget?
4: Illetve majdnem, hogy, hanem azt mondanám, hogy a kockázatokat mérlegelni kell egy olyan helyzetben, amikor az embernek sok félnivalója van, és ezek a kockázatokat megfelelő módon sorba kell állítani, és talán idézhetem a kiberbiztonsági szakmámnak a mantráját, hogy kockázattal arányos védelemmel, illetve hozzáállással kell ehhez a dologhoz viszonyulni, ami nagyon, hogy mondjam, egy nagyon ilyen racionális dolognak tűnik, de ha jobban hát belegondolunk...
6: Sőt, ha belegondolunk, egy kicsit, mint a hivatalnokok szoktak így kommunikálni a polgárok felé, hogy racionálisan kell mérlegelnünk a kockázatot. Hogy? Tehát nem is ismeri még. Hogyan mérlegeljen mit?
5: Hát figyelj, mondok neked egy példát. Kész otthon a mesterséges intelligenciától egy gombapörkölt receptet, ennél különösebben nem kell aggódnod. De abban az esetben, hogyha a felskálázásához Agatha Christie regényeket is használta, abban az esetben azért egy fokkal magasabbra kell állítanod az aggódási szintet, és ellenőrizni a receptet.
6: Igen. Na, tehát ugye ennél konkrétabban kell megmondani, nem? Tehát az, hogyha azt mondod, hogy kockázatokat kell elemezni, ahhoz van egy tudásanyagra szükség, tudni kell, hogy mi a kockázat.
4: Így van. De inkább egy kicsit visszatekernék olyan szempontból, hogy nekem az a tapasztalatom, majdnem 30 éve foglalkozom kiberbiztonság, hogy amint ezek a mondatok előkerülnek, hogy kockázattal arányos védelem, nem tudom mi, akkor mindenkit elveszítünk. Igen. Pont azért, amit mondasz, hogy hát én nem tudok kockázatok arányos védelmet, nem tudom, mert én nem akarok elesni az utcán, meg nem akarom, hogy mit tudom én, a raboló kiraboljon, hogy milyen kockázattal.
5: És különben is, jó Istenem, mind meghalunk.
4: Így pontosan, és akkor van még ez, amivel bármikor, ez a biztonságos vagy kockázatos világ, plusz jön a Netflix, meg a horror sztorik, meg a mit tudom én, amikor meg úgyis minden mindegy, mert szörnyű az egész. Nem azt mondom, hogy mindenkinek hideg racionalitással kell auditor módjára hivatalnokként kockázatot elemezni minden egyes helyzetben, de anélkül, hogy az ember nem érné fel azt, hogy például a mesterséges intelligencia végül is micsoda tulajdonképpen, hogyan működik, rengeteget beszélünk erről, hogyan hasonlít vagy nem hasonlít az emberhez, milyen típusú intelligencia ez, mire képes, mire nem képes. Hogyha ezeket nem méri fel az ember, nem követi, akkor nyilván a kockázataival sem tud feltétlenül tisztában lenni. És igazából csak azt mondja, egyébként nem csak én mondom, ezt már nagyon régóta, hanem éppen jelenleg Jack Clark is, aki az Anthropicnak az egyik alapítója, az Anthropic csinálja a Claude-ot, ugye? Nagyon jó mesterséges intelligencia, és egyébként a policy-nek, tehát a rendelkezéseknek, standardeknek, folyamatoknak is az igazgatója az Anthropicnál. Ő pont ugyanazt mondja, szerencsére, amit én is, hogy egyfajta optimizmussal kell hozzáállni, hogy te is mondtad, Árpi, a mesterséges intelligencia fejlődéséhez, de eközben ő nem úgy fogalmazza, hogy struktúrált félelem, úgyhogy megfelelő félelemmel, appropriate fear, megfelelő félelemmel kell követni, hogy mit is tud a mesterséges intelligencia. Például, hogy nagyon régóta mondok, hogy hagyjuk abba ezt a mesterséges intelligencia eszköz nevű gondolkodást, és kezdjünk benne úgy gondolkodni, hogy a mesterséges intelligencia valami más, mint az ember, de több, mint eszköz. És hogyha így tekintünk rá ezekre a rendszerekre, akkor máshogy fogunk ahhoz is viszonyulni, amiről itt a műsorban nagyon sokat beszéltünk, hogy miről tudhat, miről nem tudhat, dönthet-e magában, nem dönthet magában, a döntései mögött mi lehet. Ki határozza meg, hogy hogyan dönt a mesterséges intelligencia? Nem algoritmus, hanem egy önálló neuronhálózat, amiből kijöhetnek különböző döntések.
6: Jó, de az eszköz analógiában megvan az a fontos érték, hogy mint a konyhakés esetében, a konyhakést lehet a kenyérszeletelésre használni, meg emberölésre is.
4: Viszont megvan az az érték is, amit az ember úgy gondol, vagy úgy értékeli magában, hogy van kontrollunk felette, igaz? Az, hogy jóra használjuk, vagy rosszra használjuk, az azt jelenti, hogy tudjuk kontrollálni. Mi döntjük el, hogy az eszközt hogyan használjuk. Erről szoktak szólni ezek a morális mesék, a bírósági tárgyalások, a helyzetek. A mesterséges intelligenciánál viszont más a helyzet. Mert hogy ez egy olyan, idézőben mondom, eszköz, ami több ennél, tehát önálló döntéseket hozhat, ez egy eszköz, ami beszél, ez egy olyan kalapács, ami visszaszól, meg eldönti, hogy melyik szöget veri be, meg melyik,
6: vagy
4: melyiket
6: nem. Olyan konyhakés, aki azt mondja, hogy ő embert nem akar ölni.
4: Igen, vagy olyan konyhakés, aki mondjuk elmagyarázza, hogy de melyik embert viszont kéne, vagy mit tudom én, attól függ, hogy milyen AI-ról beszélünk, igaz? Tehát magyarán itt többről van szó, mint eszköz, egy fajta intelligencia, amivel még sose találkoztunk, és igazából azt mondja Jack Clark, meg én is mindig ezt mondtam, hogy egyrészt több őszintességgel kell ez a dologhoz hozzáállni. Tehát rakjuk ki az asztalra, hogy igenis ez egy ilyen technológia. Mondjuk azt, hogy nem 100%-ig tudjuk kontrollálni. Már most is ez van. Tehát nem elvesztettük a kontrollt felette, meg úristen mi van, de hogy ez másrészt, tehát nem tudjuk 100%-ig kontrollálni. Harmadrészt, milyen módon akarjuk ezt mi kontrollálni? Tehát ki határozza meg, hogy ez az intelligencia mit is mondhat, mit nem mondhat, vagyis milyen értékrend szerint működik. Milyen, amit az előbb feszegettek, ugyanaz, hogy melyik törvény szerint határ, kinek a törvénye szerint, melyik norma rendszer, egy vallási törvény szerint. Az OpenAI most keresztény, vagy zsidó, vagy muzulmán, vagy hindu, vagy buddhista, vagy micsoda. Ugyanezt a kérdést föl lehet tenni máshogy, és melyik ország törvényei szerint, és ha a szomszédommal közös, nem tudom mi, norma rendszer szerint működik. Magyarán itt most nem rá kell sütni egy bélyeget az AI-ra, hogy jó vagy rossz, hanem az, hogy legyünk optimisták a hasznossága mértékében, viszont ugyanakkor meg ő úgy fogalmaz, hogy megfelelő szeretet és optimizmussal kell hozzáállni ehhez a kérdéshez, viszont ugyanakkor meg a lehetőségeivel, a képességeivel, az, hogy ő milyen, azzal legyünk tisztában, tegyük fel ezeket a kérdéseket, legyünk transzparensek, követeljük ki a szolgáltatóktól, hogy mondják meg, hogy tanították, mire tanították, sok tesztet futtassanak rajta, nézzük meg, hogy erre meg arra hogyan reagál, például fenyegetik, akkor miért védekezik, hogyha leteremtjük, miért teljesít jobban, milyennek az oka.
6: Tehát akkor te azt is mondod, hogy tájékozódjunk. Tehát ne toljuk el magunktól ezeket a témákat, mert nincs olyan, hogy ne találkoznánk a mesterséges intelligenciával.
4: És annak ilyen hatásaival.
6: Életünk minden egyes pontján lesz olyan ügyfélszolgálaton, nem tudom, egy csomó helyen, a mobiltelefonunkban, mindenhol ott lesz, és ezért tudnunk kell, hogy mik a határai, igen, és hol tartanak.
4: Sőt,
6: éppen.
4: Gyors csavat muszáj ráraknom, hogy mindenki azon aggódik, vagy sokan azon aggódnak, hogy mi van akkor, hogyha a mesterséges intelligencia célja egy bizonyos ponton eltér az embertől. Ugye ez a kiírt minket, mert nem ért velünk egyet, minket feleslegesnek tart, stb. Hát erre se fogunk soha rájönni, hogyha a dolgot nem kezeljük ezen a színvonalon. Nem beszélgetünk vele, nem értjük meg, hogy ő idézőjelben mit gondol, hanem egy egyszerű eszköznek tekintjük, amit majd kihúzunk a konnektorból, hogyha úgy gondoljuk, hogy nem azt mondja, amit szeretnénk.
5: Itt tulajdonképpen arra kell koncentrálni, hogy meg kell tanulnunk vele bánni. Ez nem egy olyan eszköz, amire azt mondom, ott van, és akkor jó van, hogy a konyha késne. Ez például pont ugyanaz az eset, mint
6: azzal is meg kellett tanulni.
5: Igen, és nem csak ez, hanem a konyhakésre is oda kell figyelni, mert szegény édesanyám annak idején, amikor ahányszor elvittem a konyhakést megélezni, utána első használatnál mindig elvágta a kezét, aha, mert rutinból kezelte, és nem figyelt az adott körülmények változására. Ez például erre egy jó példa, hogy az ember sétál az utcán, akkor alkalmazkodik ahhoz, hogy most éppen a körúton megyek át a kereszteződésbe, vagy mellette 50 méterre, ahol nincs lámpa, vagy este 11 óra után egy lakóövezetben, ahol a lélek se jár, teljesen másképp megyek mindig az úton. De akkor ugyanakkor fel kell készülnöm arra, hogy hoppá, itt vannak változások, bejöttek az elektromos autók, halkak, nem biztos, hogy meghalom, nem mehetek ugyanavval a rutinnal, amit évek alatt kialakítottam.
6: Van erre esélyünk, Artur? Tehát, hogy tényleg ésszel viszonyuljunk a mesterséges intelligenciához?
4: Hát szerintem struktúráltan kell félni.
5: Kell.
4: És akkor az embernek megjön az érzése, hogy ahhoz, hogy erre esélyünk legyen, ahhoz először őszintének kell lenni magunkkal szemben. Emberi értékekkel, mitől ember az ember, mi az intelligencia, ilyen kérdéseket feszegetünk. Tehát ezek mély filozófiai kérdések, és rá kell venni arra a döntéshozókat, politikusokat, szolgáltatókat, stb., hogy annak megfelelően cselekedjenek, amit amúgy az emberiség jónak gondolja a saját magának. És akkor van esélyünk szerintem.
6: Nem kellene erről már az iskolában beszélni?
4: De. És pontosan az a probléma, hogy ma az iskolai oktatás is csak épp hogy oda eljutott, hogy akkor hogy használjuk az AI-t. És ott is egy ilyen használat van, hogy most akkor a kést erre vagy arra forgassuk, de az, hogy miért az, meg hogy alakítsuk ki ezzel kapcsolatban a gondolatainkat, hogy mondjuk a ma születő gyerekek, vagy a ma iskolába járó gyerekek bármilyen szinten mondják el erről a véleményüket, hogy ők milyen ilyen géptársat akarnak maguknak, ők mit beszélnének meg vele, mit nem. Hogy alakítsuk ki ezt a viszonyt? Az teljesen egyértelmű, hogy segédekkel fogunk dolgozni, tök egyértelmű. Most is beszéltük, hogy személyes dolgokat osztunk meg velük. Mit várunk el tőlük, hogy ők mik legyenek nekünk?
6: Szinte már hallom lelki füleimmel Baracsikat itt, meg Fülöp Hajnit, hogy a gyerekek kapcsán majd erről fognak itt beszélni a műsorban.
4: Igen, csak akkor ugye az van, hogy nem szörnyűködni kell reggeltől estig, hogy úristen, most már a gyerek is az AI-tól fog mindent megtanulni, hanem azt mondja, hogy értjük, igen, van egy ilyen probléma, de ezen kívül még van 6 másik, nézzük meg, és megvan a pozitív oldala is. Nem feltétlenül ráfüggés az, hogyha az ember az AI-jal dolgozik egész nap, hanem egyfajta kapcsolat, együttműködés.
5: Örüljünk neki, hogy az AI-tól is tud kérdezni, nem csak mi, tehát nem ez a miért korszak az agyunkra meg, hanem amikor eljön tínédzser, és nem beszéljük meg a gyerekkel a szexuális felvilágosítás, mert ciki, meg jaj, erről beszéljek meg, hogy úristen, most hogy magyarázom el a lányomnak a gumit, meg mit tudom én. Megkérdezi a ChatGPT-ről, és akkor legyen egy hasznos eszköz.
4: Igazad van, csak ennek is van egy olyan verzió, hogy az én gyerekem ne egy géptől tanulja meg, hogy hogy kell, nem tudom mit csinálni, majd én elmondom, de ha meg nem mondja el, akkor meg azon, amit mondasz.
6: Hát ez nagyon érdekes kérdés volt, és az a gyanúm, hogy a strukturált félelemnek a módszertanát majd ezután fogjuk majd megismerni még részletesebben, de erről majd Artúr be fog nekünk számolni.

0: Véget ért a mai Posztmodem. Köszönöm a részvételt Herpai Gergelynek, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi Mihálynak, valamint a technikai munkatársaknak, Asszony Zsoltnak és Kovács Ákos Besélnek itt Budapesten, Pozsonyban pedig Vasies Olíviának. Jelentkezünk jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágy Árpádot hallották.
1: Postmodern.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A főügyészt ért fenyegetések a jogállamot is veszélyeztetik, véli az ombudsman. Zelenszky és Rutte is Párizsba utazik, ülésezik az Ukrajnát támogató koalíció. Este és éjszaka szélcsendes, nyugodt idő valószínű, holnap reggel 10 és 16 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. Az ombudsman szerint súlyos támadásnak minősülnek a Maros Zsilinka főügyészt ért fenyegetések. Robert Dobrovocki úgy véli, az eset nem csak egy személy ellen irányul, hanem az alkotmányos intézmények függetlenségét és a jogállamiságot is érinti. Támogatásáról biztosította a főügyészt, családját és a főügyészség munkatársait is. Hozzátette, a jogvédő hivatal is tapasztalt hasonló fenyegető reakciókat a közelmúltban. Az egészségügyi minisztérium törvénymódosítást terjesztett elő, amely több területen is változtatásokat hozhat az ellátásban. A javaslat érinti az informált beleegyezés szabályait, és célja a betegjogok megerősítése, valamint a döntéshozatal rugalmasabbá tétele. A tervezet egyik fontos eleme, hogy a páciensek előre kijelölhetnek egy személyt, aki helyettük dönthet, ha elveszítik cselekvőképességüket. A minisztérium szerint a jelenlegi szabályozás nem minden élethelyzet fed le, különösen az egyedül élők esetében. A módosítás kitér a szülések körülményeire is, továbbra is egy kísérő lehet jelen ingyenesen, további személyek jelenlétét pedig az adott intézmény feltételeihez és esetleges díjfizetéshez kötnék. A javaslat emellett pontosítja az egészségügyi szolgáltatók helyettesítésének szabályait is, hogy biztosított legyen az ellátás folyamatossága. Az ellenzéki KDH szerint egyre több helyen szüntetik meg a postai szolgáltatásokat, ami különösen a kisebb településeken élők számára jelent problémát. Igor Janczkulik, a Parlament Közigazgatási és Regionális Fejlesztési Bizottságának elnöke emiatt rendkívüli ülést kezdeményez. Azt szeretné, ha a szlovák posta vezetése és az illetékes minisztérium megmagyarázná, milyen szempontok alapján döntenek a bezárásokról, és milyen alternatívákat kínálnak a lakosságnak. A párt szerint a posta nem csupán csomagátvételi hely, hanem alapvető infrastruktúra, ezért a költségcsökkentést

0: Nem a legkiszolgáltatottabbak rovására kellene végrehajtani. Az Európai Bizottság megerősítette, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A döntés az új kormány májusi kérelme alapján született meg. Magyarország 25. tagállamként kapcsolódik be az együttműködésbe. Az Európai Ügyészség feladata az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények, például a korrupció és az euróalapokkal való visszaélések kivizsgálása és üldözése. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözölte a döntést és úgy fogalmazott, ez fontos lépés a korrupció elleni küzdelemben, valamint garanciát jelent arra, hogy az uniós források a lakosság javát szolgálják. Hétfőn Párizsban ülésezik az Ukrajnát támogató úgynevezett tetrekészek koalíciója. A találkozón részt vesz Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Mark Rutte NATO főtitkár is. A megbeszélés célja, hogy folytassák Ukrajna támogatását a NATO eheti törökországi csúcs találkozója után, valamint hogy előkészítsék a jövőbeli biztonsági garanciákat egy esetleges tűzszünet után. Emmanuel Macron francia elnök jelezte a találkozón új védelmi kezdeményezéseket és közös hadgyakorlatokat is bejelentenek. A tetrekészek koalíciójához két új ország, Moldova és Észak-Macedónia is csatlakozott.
1: Időjárás.
0: Este és éjszaka szélcsendes, csillagfényes, gyengén felhős, nyugodt idő valószínű. Kellemesen felfrissül a levegő. Az északi fagyzugokban ismét lehetnek 10 fok közeli minimumok, de jellemzőbb lesz a pár fokkal 15 fok feletti érték. Holnap nyaralóknak kedvező napsütéses, gyengén gomoly felhős, meleg időre lehet készülni. Reggel 10 és 16 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Forgalmi dugó van Ipolyságon, a főúton Vágtornóc irányába körülbelül 10 perces várakozással számoljanak az arra közlekedők. Ezen kívül radar méri a sebességet, Kassáról kihajtva Gálszécs irányába, valamint a D1-es autópálya végén Magyarbőd előtt Kassa felől érkezve. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Az idei aratás rekordkorán indult, rekordtermést azonban biztosan nem hoz majd. A statisztikai hivatal első becslése szerint a kalászos gabonákból 17%-kal lehet kevesebb, mint tavaly, az árpa visszaesése pedig meghaladhatja a 22%-ot. Csak hogy a számok mögött furcsa ellentmondás is körvonalazódik, országos gabonahiánytól egyelőre nem kell tartani, miközben egyes gazdaságok számára ez az év már a túlélésről szólhat. Hogy mi történt a földek, és mi vár még a kukoricára, az állattartókra és akár az élelmiszer árakra, arról most Csicsai Péter növényorvossal, állandó ágazati szakértőnkkel beszélgetünk. Hát napra pontosan, ugye egy hónapja indultak ki a kombájnok a földekre, mit látni azóta?
2: Hát nagyon érdekes a helyzet, az, amit a statisztikai hivatal jelez, az egyértelműen igaz. Nagyon nagy a szórás, tehát nagyon-nagyon sok múlott azon, hogy kinek milyen termőtarajra került a gabonája, illetve az idei évben egy drasztikus sávhatást lehetett észrevenni, hogy azokon a régiókon, ahol nem volt eső, tehát ez a komlási járásnak a környéke, itt bizony nagyon rosszak a termések sok helyen, míg amelyek beleestek, vagy lokális eső volt azon a területen, ott az átlagot megközelíti, sőt bizonyos esetekben meg is haladja. Hogy ez konkrétonként mit jelent, például Karba környékén 2 tonnát adott a durumbúza, míg vannak olyan régiók, például a Dunaszerdahely környékén, ahol 8-9 tonna közötti búzatermést is le tudtak szedni.
1: Ugye a kormányfő is megtekintette hát az aratást, vagy valamennyire olyan terményszemlét tett, ugye Szentváros részhez tartozó Szentmártonban volt, és hát ott azt mondta, hogy igazából még hátrébb az agarakkal, nem lehet még messze menő következtetést levonni, hiszen még csak néhány hete futottak ki a kombájnak, és tulajdonképpen az aratás előtt vagyunk. De hát ugye itt fölvetül a kérdés, hogy volt-e olyan, hogy az aratás indulása után mondjuk 3-4 héttel azt mondták, hogy itt baj lesz, és nincs elég, nem, tehát hogy egy alacsony termés hozamra kell számítani, és a végére meg mondjuk kikerekedett a dolog egy jó közepesre.
2: Hát a jó közepes szerintem az nem biztos, hogy reális. Mondom, nagyon nagy a szórás, tehát országos viszonylatban járások, sőt falvak közötti különbségek is drasztikusak, miközben vannak olyan részek, ahol ugyanaz a termőtalaj, az egyik gazdánál mondjuk 4 tonna termett, a másiknál meg 8 tonna. Tehát ez egy sok tényezős játék. Attól szerintem nem fog kelleni tartani, hogy gabona hiány van. A piaci helyzet olyan, hogy a tavalyi évben azért nem lett olyan rossz a termés, és a malmoknak azért raktárkészleteik nagyon jelentősek. Egyébként az az érdekes helyzet áll fönt, hogy nem igazán akarnak nyilatkozni az árakról. Tehát nagyon sokan el vannak keseredve, mert ugye stabilan azt el lehet mondani, hogy az ES a javító minőségű búza az, aminek van piaca. Nagyon sok helyen csalódást okoztak a fajták, például ugye a magyar fajták jellemzően javító minőségűek szoktak lenni, és bizony itt is sokat esett a szint, tehát döntő többsége takarmánygabona. De hogy állattenyésztés olyan helyzetben van, amilyenben van, a takarmánygabonára nem igazán van kereslet. Tehát a kereslet kínálat nincs kiegyenlítve semmilyen formában se. A másik dolog az, hogy például csak a gyallai sörgyár, ugye, amely a piacnak a meghatározója, június 30-án kezdte el fölhasználni, akkor szállították be az első, még a tavalyi árpából, ami le volt kötve, nekik le volt foglalva, illetve már elrendezték. Tehát az árpa az különösen problémás, jelenleg talán a legrosszabb növénynek számít piaci helyzetből tekintve.
1: Mi az, amit most lát egyébként már a várható időjárást illetően, ugye hogyha jók az időjárás jelentések, akkor ugye jövő hét végére várnak egy következő hőkupola jellegű időjárási jelenséget ide a térségünk fölé, ami megint 40 közeli Celsius fok hőmérséklet tájékára lövi majd be a napi, tehát legmagasabb hőmérsékletet, és hát esőt meg ugye nem nagyon mondanak, de hát itt a fölvezetőbe megpedzegetük a kukoricának az állapotát, ezekről mit lehet mondani?
2: Hát sajnos nincsenek igazán jó hírek, tehát az az érdekes, hogy ugye múlt héten volt egy-két csapadékos nap, amikor is lehet mondani azt, hogy Dunaszerdahelytől Szencig fokozatos emelkedéssel, de elég jelentős csapadék volt. Tehát ez 15 mm-rel kezdődött Dunaszerdahely környékén, és Szenc és Galánta környékén 40 mm vagy valami is meghaladta. Tehát ott a kukoricák jó állapotba kerültek, és a napraforgó is. De például Nagymegyertől egészen Búcsig 2 mm körül alakult a csapadékhelyzet, ami arra se volt elég, hogy fölfrissüljön a kukorica, illetve a napraforgó. Tehát ebben a régióban jelenleg nagyon-nagyon komoly a szájhelyzet van, és ha az elkövetkezendő 7-10 napban nem történik valami, és tényleg megérkezik a forróság, akkor nagyon sok helyen szerintem nem fogják tudni még a kukoricát se learatni, vagy nem fogja megérni beleküldeni a kombányt, mert egyszerűen a hüvőkök se fognak kialakulni. Tehát az már látszik, hogy a futóhomok, illetve a kavicsfoltos területeken fülnek ki a növények. Tehát az egész növény alulról fölfele kell száradni.
1: Ugye a formálódó uniós közös költségvetés kapcsán a miniszterelnök megegyezte, hogy hát Szlovákia ragaszkodni fog ahhoz, hogy ne csökkentsük a közös agrárpolitikára fordított pénzösszeget, de hát ez egy nagyon komoly vita jelenleg ezzel a formálódó költségvetéssel kapcsolatban, hogy már pedig ezt csökkenteni fogják. Ennek a vitának a lényegét most ebből a szempontból nézve, hogy itt állunk egy nem akarom a rekord alacsonyt mondani, de hát hogy egy rossz termés átlagnak a küszöbén, ezt hogyan látja?
2: Hát nagyon nehéz dolog ez, ugye a gazdák jelentős része azért amellett van, hogy ez a dotációs rendszer valahol igazságtalan, tehát deformálja a piaci helyzetet, ez igaz. Másrészt ugye a versenyképességünkkel probléma van, mert annyira szigorúak az Európai Unión végül előírások, és más országokban annyira alacsony költséggel tudnak termelni, hogy egyszerűen bizonyos komoditásokban nem leszünk versenyképesek. Tehát nem véletlen az, hogy az ukránokkal kapcsolatban most már Lengyelország is úgy nyilatkozik, hogy nem igazán támogatja a csatlakozást. Azért a lengyelek is kezdik látni azt, hogy az olcsó ukrán termékekkel kenterbe tudnak verni bennünket. Másrészt az Európai Uniónak a politikája, és itt különösen kiemelném Maroš Šefčovič alelnök úrnak a szerepét, aki beterjesztette ugye a műtrágyárakkal kapcsolatos büntető vámokat, amelyeknek ugye azt tudni kell, hogy Oroszország elsősorban a világ legnagyobb műtrágya gyártóinak egyike, mi gyakorlatilag behozatalra szorulunk, ugye a foszfor és a kálium hatóanyag döntő többsége az Oroszországból érkezik még ma is. És az árak, azok olyan magasak a belépő árak, hogy bármilyen kis terméspiaci ingadozásra negatívan tud válaszolni a mezőgazdasági helyzet, tehát pénzügyileg a gazdák jóval rosszabb helyzetbe kerülnek, mint egy normális politika esetében. Tehát úgy látszik, hogy ezek a szankciók nem igazán működnek másrésztől, a támogatásnak köszönhetően tudják nulla körüle kihozni a termesztést, de valahol mégiscsak deformálja ezt a piacot, tehát sokkal jobban át kéne gondolni ezt az egészet, és a zöld támogatások helyett valamiféle másfajta támogatási rendszert kéne kidolgozni. Érdekes lehetne azért például a biogáz üzemeknek a részesítése, amely például a kukoricatermesztőknek egy stabil piacot adna. Kisebb jelentőségű ez az állattenyésztés számára, ugye a marhatrágya az indítója ezeknek. A gépipar is, meg az építőipar is valamilyen szinten jól járna vele, ugye elsősorban Németország, amely a nagy hunyó jelenleg Európába, hiszen a német autógyártásnak lett beáldozva a támogatási rendszer. Úgyhogy nagyon komoly problémák vannak. Őszintén szólva, most látni először így a gazdák körébe, hogy olyan szintű az elkeseredettség, hogy nagyon sokan gondolkodnak rajta, hogy abba fogják hagyni.
1: De még ha nem is megyünk ilyen messzire, a miniszterelnök tett egy egészen érdekes, már majdnem megdöbbentő kategóriába tartozó megjegyzést, mégpedig, hogy támogatná az öntözőrendszerekkel kapcsolatos köz- és magánszféra együttműködéseket. Azt mondja, olyan külföldi befektetőt fogunk keresni, amely kész hatalmas, mint egy 500 milliárd eurós összeget befektetni az öntöző berendezések kiépítésébe és korszerűsítésébe. Hát vagy 10 éve erről beszélünk, hogy ez a legkomolyabb probléma. Mi történik? Tehát, hogy a vízhiány a problémája, meg ez a hőkupola dolog annyira fokozódott, hogy miniszterelnöki határozott megjegyzést látni ebbe az irányba?
2: Hát ebben nagyon csodálkozok, de hát megszoktuk, hogy azért néha vannak itt csodálatos nyilatkozatok, és a megvalósítása közelébe sincsenek. Ja. A projektkiírásokkal kapcsolatban is ez nagyon látszódik. A kifizető ügynökség sok esetben gyakorlatilag életképtelennek bizonyos témák megoldására, hiszen csak ha legondolok abba, hogy a tavaly évben ugye meghirdetett biztosítás, a terménykárokkal meghirdetett biztosítási támogatást a mai napig még nem folyosították, amire soha nem volt még példa. Tehát egyszerűen nem tudják harmonizálni az általuk létrehozott külső rendszert a kifizető ügynökség belső rendszerével, akkor azt mondom, hogy ez mind szép, mind jó, de gyakorlatilag minimális esélyt látok arra, hogy valami alakuljon. Ugye itt a külfölddel kapcsolatban ki fog beinvestálni itt nálunk? Tehát ez egy nagyon nagy kérdés, mert van egy-két külföldi nagy csoportosulás, akik most komoly bajban vannak, hát például csak érdekességképpen elmondanám, hogy a Dán Disznótenyésztő Szövetséget Kínába nevesítetten külön vámmal sújtják, úgyhogy a duplája a többiekhez képest a dénis krónak a vám tétele a disznóhúsra. Tehát én nem tudom, szerintem ez így ebbe a formába túlságosan általános és túlságosan irreális. Másik dolog az, hogy a gazdálkodóknak most már a tartalékaik is elfogytak, amiket félretettek a rosszabb időkre, illetve akinek jó termése volt az idei évben, gyakorlatilag fölélik. Tehát 2027 az egy kulcsfordító év lesz. Tehát nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy a kisebb gazdálkodók versenyképtelenek lesznek, de a nagyobbaknál is nagyobb a problémák. Tehát ezt kifinanszírozni, ez nem egy filléres dolog. Másrészt pedig ott van az, hogy az öntözéssel is például ilyen magas hőmérsékletnél több kárt tudunk okozni, mint hasznot. Tehát például aki útról öntöz, egy 10-12 fokos öntözővízzel nappal öntözi, mondjuk nappal kapcsolja be az öntöző rendszert, nem megy állandóan. Tehát fizikailag néha pihenni is kell hozzá. Nagyon sok helyen előfordult olyan, hogy égési tüneteket okozott a fölhevült növényállományba, illetve a tűző napfény. Tehát olyan erős nap, sok esetben például éppen múlt héten néztem céklát, amit nem régen vetettek, egyszerűen megfőnek a magok. Hiába öntözik, megfőnek a magok, amikor a napon a talajnak a felső rétege, a 2 cm-es rétegbe 40 fok fölé megy, és a felszínen ott pedig 60 fokos is lehet simán. Tehát itt nagyon-nagyon komoly problémák vannak, és lesznek is.
1: Rég nem látott gyenge termést vizionál az aratás részeredményeiből a statisztikai hivatal. A részletekről Csicsai Péter növényorvossal, állandó ágazati szakértőnkkel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Egy mondat megjegyzést tennék, még rajzik a dióburok légy, és az amerikai kabóca is itt van, tehát a szőlő és a diótermesztők aktívan védekezzenek. Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek!
1: Az iráni konfliktus ismét fellángolt, így továbbra sincs valódi béke a térségben. Emiatt a hormuzi szoros sorsa is bizonytalan marad, már pedig ezen a keskeny tengeri útvonalon halad át a világ energiaellátásának jelentős része. Meddig tarthat az újabb összecsapás? Képesek lehetnek-e a felek még visszatérni a tárgyalásokhoz? Enrózsa Erzsébet közel-kelet szakértő, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdaság Intézet munkatársa vonalban. Hát már úgy volt, hogy megnyugszik a közel-kelet, és újra indulhat a világ. A gazdaság egyik ütőerének számító hormuzi szorosban a forgalom. Miért tértünk vissza a háborúhoz? Mi történik most?
3: Hát igazából újra is indult, ha jóval kisebb mértékben is, mint a háború előtt. Tulajdonképpen egy nagyon furcsa helyzetben vagyunk, de Donald Trump bejelentette a tűzszünet végét, de ugyanakkor szemmel láthatóan egyik fél sem, sem az amerikai, sem az iráni fél nem érdekelt abban, hogy ez újra kifejezetten háborús helyzeti eszkalálódjon, annak ellenére sem, hogy mindkét fél végez légicsapásokat, ugye az Egyesült Államok Dél-Iránban, elsősorban a Hormuzi szoros környékén, tengerparti szakaszokon bombázott, de akár Észak-Kelet-Iránban is egy stratégiai vasútvonalat lőttek szét, miközben Irán pedig először is 3-4 hajót támadott, állítólag figyelmeztetésül arra, hogy nem az Irán által ellenőrizni vélt szakaszon hajózott ki az öbölből, erre válaszul jöttek az amerikai csapások, erre válaszul jöttek az iráni ellencsapások, az öböl arab országaiban levő amerikai katonai bázisokra, és most itt állunk, hogy ugyanúgy tűnik, hogy a tárgyalások folytatódni fognak, és folytatódnak is, és mindenki elmondja azt, hogy ugyan egyik fél sem érdekelt abban, hogy háborúvá eszkalálódjon a helyzet, de mégis mind a két fél azzal fenyegetőzik, hogy de akkor is oda csap a másiknak.
1: De ez pont elég ahhoz, hogy a Hormuzi szorosban megrekedjen a forgalom, és a hajók nem mozduljanak a semmilyen irányba. Ugye ez az a szoros, amit már nagyon sokszor elmondtunk a hallgatóinknak, tulajdonképpen közvetette még a jelzálók kamatok emelkedése is magyarázható ennek a szorosnak a bizontalan jelenével, nem beszélve az üzemanyag áráról. Trump elég keményen fenyegetőzik, ha a Hormuzi szorosnál lévő hajók elleni támadásról van szó. Azt viszont már megszokhattuk, ugye, hogy az amerikai elnök sok mindent mond abból, nem sok minden történik, aztán úgy, ahogy mondja. Na de meddig mehet el? Elképzelhetőnek tartja, hogy mondjuk tényleg az lesz, hogy megszállják a Hormuzi szorost az amerikaiak, úgymond, ahogy Trump fogalmaz, elveszik Irántól?
3: Hát igazából ezt elég nehéz lenne megtenni, de ami az érdekesség, hogy a jelenlegi Trump bejelentések is egy dolgot nem jelentettek be, amit korábban megtettek. Amerikai blokkád alá nem vonták az iráni kikötőket. Tehát ebben a pillanatban ez az elem még hiányzik ahhoz képest, ami korábban pár hónappal ezelőtt nagyon komoly helyzetet teremtett. És a Hormuzi szoroson most is zajlik hajóforgalom, csak lényegesen kisebb. Most a nagy kérdés az lesz, hogy ki mit meddig tud fenntartani. Ugye az Egyesült Államoknak csilliárdokba mérhető a költsége ezzel a konfliktussal, háborúval, tűzszünet van, nincs tűzszünet, mi a helyzet ennek a fenntartásában. Ugye az amerikai hadihajók sem tartózkodhatnak végtelen sokáig itt ezen a területen. Itt olyan események történhetnek, amikre soha nem gondolunk. Például, amikor először ide vezényelte Trump a legnagyobb amerikai hadihajókat, akkor kiderült, hogy de az egyik hadihajón a legénység már éppen annyi ideje van szolgálatban, amikor őket már le kell cserélni, el kell küldeni őket pihenőre. Tehát olyan legegyszerűbb dolgok is bejátszhatnak ebbe, és óriási költségekkel járnak, és hát ne felejtsük el azt, hogy az Egyesült Államok és Donald Trump szemében a legnagyobb versenytárs az Kína, és azok a hadihajók, amik lehet, hogy Tajvan körül állomásoznának, azok most ide vannak vezényelve. Tehát ennek nagyon messze menő politikai, geopolitikai következményei is vannak.
1: Hát nem beszélve Trump népszerűségi indexéről, az amerikaiaknak nem tetszik ez az elhúzódó háború, és közelednek a félidős választások, ugye Amerikában. Na de szerdán közölte az amerikai hadsereg, hogy újabb támadásokat indított ugye Irán ellen, cserébe Irán Kuvaitot és Bahrányt támadta, tehát hogy ez masszívan egy térségháborúja, és nem csak Irán amolyan elszigetelten van ütve és lőve. Mit tesznek, mit tehetnek az ott lévő országok, akikre Irán lő, ha őt Amerika támadja?
3: Igazából most ebben a csapásváltásos fordulóban, eddig legalábbis, azok a hírek, amik elértek minket, azt mutatják, hogy Irán az ezekben az országokban levő amerikai katonai létesítményeket támadta. Ugye a korábbi szakaszban volt olyan, hogy reptér, tehát civil reptér, szállodák, ahova az amerikai megtámadott bázisok személyzete beköltözött, de most úgy tűnik, mintha legalábbis a hírek erről szólnak, hogy mint hogyha most valóban amerikai katonai létesítményeket támadnának az irániak. Most többféle tárgyalás zajlik a háttérben, amit mi nem feltétlenül látunk, de például egy érdekes elem, hogy az előző menetben, a háború első szakaszában az iráni támadásoknak kb. 70%-a az Egyesült Arab Emírségekre irányult, illetve az azon a területen levő amerikai érdekeltségekre. Most nem is hallunk erről. És ennek az lehet az oka, hogy jöttek olyan hírek, hogy Irán és az emírségek megállapodott, egy olyan megállapodást kötöttek, hogy amennyiben Irán nem intéz támadást az emírségek ellen, akkor az emírség valami X hatalmas összeggel beruházba fektet üzletet köt Iránnal. Tehát tulajdonképpen ezt sokan úgy értelmezték, hogy megvásárolták a békét Iránnal. Nem hallunk arról, hogy szaudi területen levő létesítmények ellen lennének támadások. Tehát az öbölbeli országok között is zajlanak bilaterális, vagy akár többek részvételével zajló tárgyalások, és egyre inkább körvonalazódik az a meggyőződés, hogy miközben az öbölbeli arab országok nem tudnak leszakadni az Egyesült Államokról, hiszen nincs más, aki az ő biztonságukat valamilyen szinten garantálni tudná. Ugyanakkor éppen ezek az amerikai bázisok tették most őket támadási célponttá, és éppen ezek az amerikai bázisok nem védik meg őket Iránnal szemben, vagy legalábbis nem védték meg őket Iránnal szemben. Tehát a perzsa öbölben a hírek szerint most mindenki gondolkodik és átgondolja, hogy most mit és hogyan diverzifikálja a kapcsolatrendszerét, hogyan próbáljon a perzsa öbölben legalább egy együttélési helyzetet létrehozni, hiszen az ember a szomszédját nem tudja megválasztani.
1: Még egy kicsit rázumolva Iránra, nézve annak belső folyamatait, most a Hamenei, a most eltemetett ajatolla utódja, fia, még mindig rejtőzködik, úgymond. Milyen szerepe van most, hogy kell őt ebben a konfliktusban jelenleg látni?
3: Ezt igen nehéz felmérnünk, éppen azért, mert sem személyesen, sem képernyőn megszólalva nem jelent még meg. Az is ugye feltűnő volt, hogy az édesapja temetésén a három fiú testvére jelen volt valamelyik szakaszban, ugye itt egy hosszú temetési procedúra szertartás sorozat zajlik, egy országjárás is zajlik, sőt a szomszédos Irakban is sít a szent helyeken felvonulásul. Miközben ő maga nem jelent meg. Na most az iráni alkotmány szerint ettől függetlenül ő az a személy, aki az isteni törvényeket értelmezi, Isten a legfőbb törvényhozó az iszlám köztársaságban, tehát amit ő mint véleményt kinyilvánít, az adja meg azt a keretet, azt az utat, amelynek mentén a látható és állami pozícióban levő politikusok tárgyalhatnak vagy tárgyalnak. A legfontosabb momentum az, hogy egyébként ebben az apja véleményét követve megüzente, hogy ő nem bízik az amerikaiakban, de hát azért tárgyalni lehet. Érdekes módon ugyanezt mondja Donald Trump is, ugye mondta tegnap vagy tegnap előtt, ő nem bízik az irániakba, de hát oké, akkor menjenek azért a tárgyalások. Úgyhogy az ő szerepe, azt gondolom, hogy azzal, hogy nem látható, és azzal, hogy nagyon új a pozícióban, ugye neki meg kéne erősíteni a szerepét. Tehát az alkotmányosan leírt szerepe ott van, nyilván megkerülhetetlen, nyilván ott kell, hogy legyen a neve mindenütt, mint a végső meghatározó személynek, aki ugye Isten akaratát értelmezi, de hát nagyon sokan arról beszélnek, hogy igazából elég gyenge most ez a pozíció, szimbolikusan biztos, hogy ott lesz, és hogy ez nagyon fontos.
1: Megroppant a törékenynek mondott amerika-iráni fegyvernyugvása, részletekről N. Rózsa Erzsébettel, közel-kelet szakértővel, a Budapesti Nemzeti Közszöget Egyetem tanárával, a Világgazdasági Intézet munkatársával beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk.
3: Köszönöm én is. Köszönöm, viszontlátásra.
1: Január óta már nem elég egyszerűen kijelenteni, hogy egy céges autó csak a vállalkozást szolgálja. Aki a teljes áfát levonta, annak részletesen bizonyítania kell, hogy az autóval egyetlen magánutat sem tett meg. Miközben még az otthon és a munkája közötti közlekedés is magánhasználatnak számít. A pénzügyi igazgatóság most országos ellenőrzést indított, és az iratok mellett azt is vizsgálja, hol és mire használják valójában az autókat. Fiala Lajos adótanácsadó könyvvizsgálat a vonalban. Miről is van itt szó? Akinek van egy cége, ahhoz kötötten egy céges autó, akkor az kap egy konkrét adó ellenőrzést arra, hogy hol állt meg az autójával, hova ment az autójával, attól függően, hogy mennyit ír le az adóból az autó miatt?
4: Konkrét, nem hiszem, hogy minden egyes autóra, vagy minden egyes személygépjárműre konkrét ellenőrzést fognak kezdeményezni az adóhatóság munkatársai. Inkább arról van szó szerintem, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy komolyan gondolják azt, és a törvényt be is szeretnék tartatni ebben az esetben, hogy a 2026. január 1-től szigorodtak az áfa levonási szabályok, a személyautók áfa tartalmának visszaigénylésé, illetve magának a személyautóknak a használatával kapcsolatos költségeknek az áfa levonásával.
1: És mik is ezek a változások konkrétan, amik így az áfa elszámolást illetik?
4: A személygépkocsikra vonatkozik ez a változás. Ugye 2026. január 1-e után, hogyha 100%-ban leszeretnék vonni az áfát egy ilyen autó beszerzésekor, vagy például leasinges formája is a beszerzésnek vonatkozik erre a célra, akkor ha az autót nem kizárólag vállalkozási célra használják, akkor mindössze az áfa 50%-a levonható az autó beszerzési árából, illetve a kapcsolódó költségekhez, javítás, szerviz, alkatrész vagy más kapcsolódó költségekhez tartozó áfára is vonatkozik ez a levonási tilalom, tehát hogy csak 50%-ban lehet levonni az áfát.
1: Mit jelent ez a vegyes használat? Hol van ennek a határvonala? Már egyetlen magánút is annak számít tulajdonképpen? Azért ez elég meredeknek hangzik.
4: Igen, nagyon szigorúan fogalmaz az áfa törvény. Azt mondja, hogy ha nem 100%-ban céges célokra használjuk a személygépkocsit, akkor már nincs jogunk arányosan levonni az áfát, hanem csak, ahogy a törvény megállapította, 50%-ban. Tehát akár 1%-nyi magánhasználat is azt eredményezheti, hogy az áfa levonás 50%-kal csökken.
1: Milyen nyilvántartást kell vezetnie tulajdonképpen annak, aki a teljes áfát szeretné levonni, vagy hát eleve így futott neki január 1-én, hogy ő le fogja vonni a teljes áfát?
4: Eddig, ugye az előző években is volt már egy ilyen út, nevezzük menetlevélnek, tehát egy nyilvántartás az megtett utakról, vagy munkautakról, illetve nem csak a munkautakról, pontosan azért, hogy dokumentálja a vállalkozó, hogy milyen mértékben használt az esetleg személyes célokra. De ugye, hogy ha ezt idén januártól már csak elektronikus formában lehet megtenni. Tehát azt felejts el szerintem mindenki, hogy utólag majd valamit kézzel megcsinálok, elkészítek. Olyan részletes nyilvántartást ír elő a törvény, hogy azt szerintem kézzel nem lehet vezetni. Tehát a gépkocsi rendszáma, alvásszáma, típusa, minden egyes útnak az időpontját fel kell tüntetni, az indulás és az érkezésnek a pontos helyét, kivezette az autót, a kilométer óra állását, a megtett kilométereket, az út konkrét célját. Tehát ez egy olyan részletes nyilvántartás, amit nem is lehet szerintem más módon, mint elektronikusan vezetni.
1: El tudnám mondani, hogy milyen vállalkozásokra kell itt gondolni, mert az a részletesség, amit itt most felsorolt, az nem tudom, kicsit már ilyen abszurd, hogy egy logisztikai cégnél ilyet vezetnek, azt ilyen elvárandónak, meg természetesnek gondolná valaki, de hogy most egy kis vállalkozó, aki éppenséggel úgy szeretne túlélni a konszolidációs időszakban, hogy mondjuk az egész árát, ugye az áfa részt érvényesíti az adóbevallásnál, hát azt nehezen tudom elképzelni.
4: Minden egyes személygépkocsira vonatkozik, amelyek vállalkozási célokra vannak használva. Nem tesz különbséget törvény kisvállalkozó és nagyobb cégek között. Sok esetben pont a kisebb vállalkozók talán érzékenyebbek, vagy jobban ellenőrizhetők, esetleg nem olyan felkészültek, úgyhogy néha az adóhatóság pont ezeket a cégeket, kisebb cégeket célozza meg, amivel nem nagyon értek egyet, de hát ez az én véleményem. A minden egyes személygépkocsira, amely vállalkozás céljaira is van használva, vonatkozik ez a jogszabály.
1: Mit ellenőriz a pénzügyi igazgatóság, és mire számíthat az a vállalkozó, akinél hibát találna?
4: Hogy konkrétan mit fognak ellenőrizni, azt nem árulták el. De ugye olyanokat vetettek fel, hogy pont azt próbálják ellenőrizni, hogy nem csak céges célokra használják ezeket a személyautókat. Tehát, hogy egy ilyen kitippelt, például szórakozó helyeket, vagy fürdőhelyeket, vagy bevásárló központokat fognak ellenőrizni, hogy vajon ott megfordulnak-e ezek az autók. Azt tudom elképzelni, hogy utána pedig bekérik ezeket a menetleveleket. Ugye ott egy rövid idős, akár egy 8 napon belül elektronikus menetlevelet be kell szolgáltatni az adóhivatalnak, és azt összevethetik az ő általuk akár feltérképezett helyzettel, és ott, ha különbségeket találnak, az okot ad arra, gyanút ad arra, hogy nem helyesen vagy nem pontosan vezetik az útnyilvántartást, és akkor viszont elindulhat egy komolyabb ellenőrzés.
1: Egyébként ez ön szerint mennyire igazságos, hogy 50 vagy 100% van itt az áfa érvényesítés kapcsán, tehát ugye nem tudom, ez azért itt egy 80 vagy 90%-os üzleti használat, az talán nem tudom, hitelesebb lenne, vagy meg azt mondanám, hogy hát akkor, ha valaki 50%-ot érvényesít, az nyugodt lehet.
4: Ha valaki 50%-ot érvényesít az áfa szempontjából, az nyugodt lehet. A jövedelemadó szempontjából nincs ilyen korlátozás, ott ha van pontos útnyilvántartás, és például 90%-ra céges célokra, és csak 10%-ra magáncélokra használta, akkor a jövedelemadó szempontjából továbbra is az a 90%-os költségarányokat érvényesíteni lehet. Ugye a konszolidáció hozta magával ezt a változást, de azt is tegyük hozzá, hogy azért a környező országokban is például még szigorúbb szabályozás van Magyarországon, vagy például Ausztriában a személyautó használat, a céges személyautó használatokkor ott például egyáltalán nem levonható, vagy visszaigényelhető az áfa sem a beszerzésből, sem a hozzákapcsolódó használati költségekből.
1: Mit tegyen az, aki most rájön, hogy mondjuk nem vezette megfelelően a nyilvántartást, javíthat még valamit az ellenőrzés előtt?
4: Nagyon gyorsan pótolja ezt a kötelezettségét. Én azt gondolom, hogy ezt igazából az új autóknál sokszor, amelyek térképes szolgáltatásokat nyújtanak, vagy GPS-es nyomkövető van benne, nagyon sok olyan program fut, létezik a piacon, amelyek egy ilyen GPS-es helymeghatározás alapján automatikusan felkínálják a lehetőséget egy ilyen elektronikus menetlevélnek a elkészítésére, amit aztán már csak kismértékben kell módosítani ahhoz, hogy teljesítse a törvényben előírt feltételeket.
1: Az adóhivatal a céges autók használatát akarja átvilágítani. A részletekről Fiala Lajos adótanácsadóval, könyvvizsgálóval beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Szívesen tettem.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Egyiptom a piramisok és a csodás Vöröstenger hazája, de az európai utazó számára az egyik legnagyobb kulturális sokkot a baksis, vagyis a borra való rendszere jelenti. Egyiptomban ez nem csupán egy kedves gesztus a jó kiszolgálásért, hanem a mindennapi élet és a gazdaság alapköve. Borra valót vár a hordár, a takarító, a buszsofőr, de még a nyilvános WC őre is, aki a papírt adja a kezünkbe. Mindig legyen nálunk sok kis címletű helyi pénz vagy egy dolláros bankjegy erre a célra. Egy másik szigorú szabály, a piramisoknál vagy a bazárokban a helyi árusok rendkívül rámenősek lehetnek. Ha nem akarunk vásárolni, ne álljunk le alkudozni, és ne fogadjunk el ajándékba kínált tárgyakat, mert a végén úgyis pénzt kérnek érte. Egy határozott la shukran, azaz nem köszönöm, segít tovább lépni. Az egészségünk megőrzése érdekében tartsuk be a legfontosabb higiéniai szabályt is. Soha ne igyunk csak vizet, és kerüljük a jégkockát az italokban, hogy megússzuk a sok utazót érintő, a fáraó bosszújaként emlegetett gyomorpanaszokat.
2: Maros Zsilinka főügyész ismét bombafenyegetésekkel néz szembe. A KDH-t aggasztja egyes postafiókok megszüntetése, parlamenti bizottságot hívnak össze. Zelenszkij és Rutte is Párizsba utazik, ülésezik az Ukrajnát támogató koalíció. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, Brüsszel jóváhagyta a döntést.
0: Napzárta. Nyitrai Nórával.
2: Jó estét kívánok, hallgassák meg a nap legfontosabb híreit. Maros Zsilinka főügyész ismét bombafenyegetésekkel néz szembe, az ügyészségen és az otthonában is bomba elhelyezésével fenyegetik, Ürge Tamás információi.
3: A főügyész nem csak a főügyészség épületében, hanem az otthonában is bomba elhelyezésével fenyegették meg. Zsilinka erről a közösségi oldalán tájékoztatott. Szomorú bizonyítványa a kornak, amelyben élünk, állapította meg. A pozsonyi kerületi rendőrség a közösségi oldalán közölte, hogy ma röviddel 9 óra előtt a 158-as segélyhívón bejelentés érkezett, amely szerint a főügyészség munkatársai bombafenyegetést tartalmazó fenyegető e-mailt kaptak. A rendőrök a helyszínen elvégezték a szükséges intézkedéseket, miközben a helyszínre rendőrségi kutyavezető és tűzszerész is érkezett a tűzszerészeti átvizsgálás elvégzése céljából. Ez negatív eredménnyel zárult, így röviddel 10:30 előtt az épületet ismét megnyitották a munkatársak előtt, pontosította a rendőrség. A további körülmények kivizsgálásával a pozsonyi egyes számú járási rendőrkapitányság rendőrei foglalkoznak. A rendőrség már 2025 májusában is ellenőrzött egy olyan információt, miszerint Maros Zsilinka főügyész feleségének autójában bomba lehet. Zsilinka akkor reggeltől fenyegető SMS-eket kapott. Az egyikben az állt, hogy a feleségének bomba van az autójában. A rendőrök emiatt Zsilinka családi házánál is megjelentek. A fenyegetések azonban akkor nem igazolódtak be.
2: Az ombudsman szerint súlyos támadásnak minősülnek a Maros Zsilinka főügyészt ért fenyegetések. Robert Dobrovocki úgy véli, az eset nem csak egy személy ellen irányul, hanem az alkotmányos intézmények függetlenségét és a jogállamiságot is érinti. Támogatásáról biztosította a főügyészt, családját és a főügyészség munkatársait is. Hozzátette, a jogvédő hivatal is tapasztalt hasonló fenyegető reakciókat a közelmúltban. Az egészségügyi minisztérium törvénymódosítást terjesztett elő, amely több területen is változtatásokat hozhat az ellátásban. A javaslat érinti az informált beleegyezés szabályait, és célja a betegjogok megerősítése, valamint a döntéshozatal rugalmasabbá tétele. A tervezet egyik fontos eleme, hogy a páciensek előre kijelölhetnek egy személyt, aki helyettük dönthet, ha elveszítik cselekvőképességüket. A minisztérium szerint a jelenlegi szabályozás nem minden élethelyzetet helyzetet fed le, különösen az egyedül élők esetében. A módosítás kitér a szülések körülményeire is, továbbra is egy kísérő lehet jelen ingyenesen, további személyek jelenlétét pedig az adott intézmény feltételeihez és esetleges díjfizetéshez kötnék. A javaslat emellett pontosítja az egészségügyi szolgáltatók helyettesítésének szabályait is, hogy biztosított legyen az ellátás folyamatossága. Az ellenzéki KDH szerint egyre több helyen szüntetik meg a postai szolgáltatásokat, ami különösen a kisebb településeken élők számára jelent problémát. Igor Janckulik, a Parlament Közigazgatási és Regionális Fejlesztési Bizottságának elnöke emiatt rendkívüli ülést kezdeményez. Azt szeretné, ha a szlovák posta vezetése és az illetékes minisztérium megmagyarázná, milyen szempontok alapján döntenek a bezárásokról, és milyen alternatívákat kínálnak a lakosságnak. A párt szerint a posta nem csupán csomagátvételi hely, hanem alapvető infrastruktúra, ezért a költségcsökkentést nem a legkiszolgáltatottabbak rovására kellene végrehajtani. Vladislav Kupkával, a szlovák posta vezérigazgatójával tárgyalt a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának, az MOSZ-nak az elnöksége. Az önkormányzatok ellenzik a posta bezárásokat, bár megértik, hogy a postát gazdaságilag fenntartható pályára kell állítani. Részletes egyeztetést és több empátiát várunk a szlovák postától, hiszen a lépései közvetlenül érintik a helybeliek életét, jelentette ki József Bozsik, a társulás elnöke. Az MOSZ emlékeztet, hogy egyre elégedetlenebb a lakosság a postafiókok bezárása, az elbocsátások, valamint a nyitvatartás nyári lerövidítése miatt. A társulás üdvözli, hogy a bezárások hatásának enyhítése érdekében a szlovák posta elfogadta javaslatát a kisposták létrehozására, folytatják az egyeztetést a postával. Ma jár le a határidő a CSEZ JEZ-ben lévő részesedésének rendezésére. A demokraták szerint Denisza Szaková gazdasági miniszternek eddig kellett volna megoldania az ügyet. A JEZ az a szlovák vállalat, amely az új atomerőmű előkészítéséért felel, és amelyben a cseh energetikai cég a CSEZ is tulajdonos. A párt úgy látja, a kivásárlás akár 100 millió euróval is többe kerülhet. Közben felmerült, hogy Robert Fico miniszter maga veszi át a tárgyalásokat. A cél az, hogy az állam teljes ellenőrzést szerezzen a projekt felett. A vita középpontjában az áll, hogy mennyit ér valójában a cseh fél részesedése. A spanyol királyi család egyperces néma csenddel tisztelgett a dél-spanyolországi erdőtűz áldozatai előtt. A katasztrófa eddig legalább 11 ember életét követelte, többségük feltehetően külföldi turista. Hatodik Fülöp király részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és hangsúlyozta, hogy a tűz továbbra is aktív. A tragédia miatt lerövidítette hivatalos programját, és nem vett részt az azt követő fogadáson sem. A lángok Almeria közelében csaptak fel, és gyorsan átterjedtek a közeli turisztikai térségre. Mintegy 500 tűzoltó dolgozik a tűz megfékezésén, miközben több embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. A hatóságok szerint a helyzetet a hőség és a szél is tovább súlyosbíthatja. Az Európai Bizottság megerősítette, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A döntés az új kormány májusi kérelme alapján született meg. Magyarország 25. tagállamként kapcsolódik be az együttműködésbe. Az Európai Ügyészség feladata az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények, például a korrupció és az euróalapokkal való visszaélések kivizsgálása és üldözése. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözölte a döntést, és úgy fogalmazott, ez fontos lépés a korrupció elleni küzdelemben, valamint garanciát jelent arra, hogy az uniós források a lakosság javát szolgálják. Hétfőn Párizsban ülésezik az Ukrajnát támogató úgynevezett tetrekészek koalíciója. A találkozón részt vesz Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Mark Rutte NATO főtitkár is. A megbeszélés célja, hogy folytassák Ukrajna támogatását a NATO eheti törökországi csúcs találkozója után, valamint hogy előkészítsék a jövőbeli biztonsági garanciákat egy esetleges tűzszünet után. Emmanuel Macron francia elnök jelezte a találkozón új védelmi kezdeményezéseket és közös hadgyakorlatokat is bejelentenek. A tetrekészek koalíciójához két új ország, Moldova és Észak-Macedónia is csatlakozott. Kína és Tajvan is a Bavi tájfun érkezésére készül, a hatóságok heves esőzésekre, áradásokra és erős szélre figyelmeztetnek. A vihar korábban rövid időre szupertájfunná erősödött, bár azóta gyengült, továbbra is veszélyt jelent. Észak-Tajvanon, köztük Tajpejben iskolákat zártak be, és több vállalkozás is szünetelteti működését. A tajvani elnök az érintett területek lakóinak, főként a hegyvidéki régiókban élők evakuálását sürgette. Több mint 400 repülőjáratot töröltek, és számos kompjárat sem közlekedik. A tájfun holnap este érheti el Kína keleti partjait, ahol már megkezdték a halászhajók visszarendelését, és további óvintézkedéseket vezettek be. Nagyobb nyomást gyakorolna Izraelre a brit munkáspárt miniszterelnök jelöltje. Andy Burnham szerint London eddig nem reagált megfelelően a gázai konfliktusra. Úgy fogalmazott, a kormány válasza sokszor elégtelen volt, és változtatásra van szükség. Bár a brit kabinet már szankciókat vezetett be egyes izraeli miniszterek ellen, és elismerte a palesztin államot, sokak szerint ez nem elég. Burnham további lépéseket sürget, többek között újabb szankciók bevezetését is felvetette.
0: Sport. Zsigárdi László. Labdarúgó világbajnokság 2026.
4: A szerdai szünnap után tegnap este folytatódott a tengeren túli futball VB. Bostonban az első negyed döntős mérkőzésen a 8 éve világbajnok, 4 esztendeje ezüstérmes Franciaország 2-0-ra legyőzte a legutóbb negyedik Marokkót. Az első félidőben büntetőt hibázó Kylian Mbappé lőtte a kétszeres világbajnok franciák első gólját, és 8. találatával utolérte a góllövő lista élén az argentin Lionel Messit, aki az örök rangsorban már csak egyel előzi meg francia riválisát. A legjobb 8 között ma Los Angelesben 21 órától az Európa-bajnok Spanyolország Belgiummal mérkőzik. A párharc győztese a keddi dallasi elődöntőben a franciákkal találkozik. Figyelemre méltó, a spanyolok több mint 600 perce nem kaptak gólt. Jürgen Klopp New Yorkban tárgyal a Német Labdarúgó Szövetség vezetőivel a válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Julian Nagelsmann egy héttel ezelőtt mondott le a kapitányi posztról, mert a nacionálelf a 32 között búcsúzott Paraguayjal szemben. Ősként köszöntötték pénteken El Alameinben a világbajnokságról hazatérő egyiptomi válogatott játékosait és a szakmai stáb tagjait, hiszen történetük legjobb VB szereplését produkálták. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Borbély Balázs vezetőedző szerint a Ferencváros sokkal jobb játékra is képes annál, mint amivel csütörtökön 2-1-re nyert a szerb Vojvodina otthonában a labdarúgó Európa Liga selejtező első

0: helyhez került. Előkészületi labdarúgó mérkőzések, Tanavasamorin 2-2, a somorjaiak a 80. percben még 2-0-ra vezettek, Zlín Banská Bystrica 2-1, és Debrecen Belupo horvát élvonalbeli csapat 1-0.
1: Időjárás.
2: Este és éjszaka szélcsendes, csillagfényes, gyengén felhős, nyugodt idő valószínű. Kellemesen felfrissül a levegő. Az északi fagyzugokban ismét lehetnek 10 fok közeli minimumok, de jellemzőbb lesz a pár fokkal 15 fok feletti érték. Holnap nyaralóknak kedvező napsütéses, gyengén gomoly felhős, meleg időre lehet készülni. Reggel 10 és 16 fok közötti értékekkel számolhatunk. Kedves hallgatóink, adászáró hírműsorunkat hallották, hangmester kollégám Kovács János nevében is köszönöm figyelmüket, Nyitrai Nóra köszön el, a viszont hallásra.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.

Aj je piatok.

nachádzaš úniku. Až kým na kratučku

Some

0: vidieť? Áno,
1: mama.
0: Áno, dobre vidíte. Som to ja,
1: mama.
0: Deti.
1: Три.

Köszönöm!

0: Je to ticho. Ticho. Som.
1: Žena.
0: Čiter.
2: My.
1: My.
0: Krídlami.

0: Nič. Nie.
1: Tu.
0: Tu.
1: Jem.

0: A je po všetkom.
1: Cítiť to?
0: Je po všetkom.

And dinner. February. Yeah.